Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Sánta Zoltán és Zvekán Péter.
1: Jó reggelt, na mi a nagy
2: Jézus,
1: helyzet?
2: Apu, mi bajod van?
1: Semmi, hát az, hogy semmi, hát a reggelekbe belehalok, de hát ezt nem fogom mesélni minden reggel a rádió, melyre rosszabb.
2: Egy csapkát ezért.
1: Lehet,
2: így most túléled?
1: Jövő héten nem jövök, vagy nem tudom.
2: Van egy csillag a fejeden, mint a homlokodnál.
1: Nem szóltál sapkát hordani?
2: Mit jelképez?
1: Őszintén, hogy a faszom tudja, hogy most ilyenekkel jössz korán reggel. Hát nem tudom, mi van rajtad sapka? Mi van rajtad kabát? Mi van rajtad felső?
2: Nem szokott sapka lenni rajtad, bocsáss.
1: Hát nem tudom én, de azt se tudom. Hát most ilyenekkel jöztek korán, nem tudom. Mit csináltál hétvégén, ezt meséld inkább. Mi történt?
2: Azt minek?
1: Hát nem tudom, talán
2: ilyenekkel jössz nekem korán reggel? Mi történt velem, hogy hétvégén?
1: Akkor semmi, zenélünk. Hát ennyi a történet.
2: Na, mi a baj? Nyugodj meg.
1: Nincs nyugodj baj.
2: Meg.
1: Hát
2: belehalsz a reggelekbe. Itt fejezed.
1: De nem, hát semmi. Hát egyre nehezebb. De azért mondom, lehet, hogy jövőre már nem vezetek reggeli műsor. Föladom. Hát ennyi.
2: Mi a fáradt vagy? Én is egyébként. Rettenetesen érzem magam.
1: Aha.
2: Épp, hogy csak túlestünk a hétvégén, ami nekem, nem tudom, hogy az időjárás miatt, de szintén végig úgy hatott rám, úgy éreztem magam, hogy végig fejfájás, ilyen nyúzott vagy, alig húzod magad, nem tudom, hogy ki hogy viselte, nekem gyanús, hogy az idő is azért közbelépett, közbeszólt a történetbe, plusz egy ilyen végtelő, terhelő néhány hét van mögöttem is, úgyhogy meg tudom érteni egyébként a fájdalmat, és viccet félretéve. Nyugodj meg, na, mi a baj?
1: Minden el van állítva, minden. Korábban kéne érkeznem, fél órában erre jöttem rá. Ez lesz az új logikám, különben, hogy beállítsak mindent magamra. Vissza a hétvége után.
2: Na, rettenetes az idő. Igen. Mikor lesz meleg, engem inkább ez a kérdésem.
1: Az igazság, hogy például az van, hogy van az újvidéki vásár, a mezőgazdasági vásár, és tegnap is leszakadt az ég, én ott nem voltam soha előttem.
2: Ja, most voltál hétvége? Ez most volt?
1: Micsoda?
2: Az újvidéki gazdasági vásár,
1: megy az most zajlott. Is különben, az még megy péntekig. És a lényeg az, hogy hogy semmi, hát elindultam, volt valami dolgom ott, állandóan ugye valahova menni kell, és akkor az volt, hogy elindultam, és esett az eső, és esett, és állítólag Szabadkán nem volt annyira drasztikus, én nem tudom. De ahogy mentem Újvidék felé, egyre rosszabb volt, és ott konkrétan annyira esett, hogy szinte így folyt a víz mindenhol. Én azt sem tudtam, hogy ez zárt vagy nyitott. Persze, hogy nyitott. És hát akkor most el tudod képzelni, hogy miért. Mikor be van, tudod, mikor esik, akkor még sötét is van.
2: Igen, egész hétvégén ez volt. Tehát lehetett választani, ugye, vagy melegebb volt, és akkor így esett, meg ilyen, jó van, mit tudom én, szombat délutánra azért picit úgy helyre jött a történet. De vasárnap, meg ez az orkán erejű hideg északi szél, én nem tudom, tehát hogy így tényleg meddig, be kell egy gyújtani a hétvégén, vagy nem tudom, fűtést bekapcsolni, ugye normális ember ezt megteszi, aki nem nagyon fázós típus legalábbis, hiszen konstans vizet 13-4 fok van, most reggel 7 fok, kérdésem tényleg csak ennyi, hogy lesz-e egy picit melegebb, vagy megnézzük az időjárás előrejelzést, egyet mindig mondunk valami pozitívumokat, aztán pedig jön egy ilyen téli időszak, úgyhogy közben lassan június meg július írunk. Mm-hmm. Nem tudom, hogy fognak kinézni a nyaralások idén, hogy fognak az emberek kint napozni, ami fontos, hogy a nyaralás során, hogyha folyamatosan hideg északi szél fúj, és 10 fok van.
1: Hát nem tudom. Azt mondja Ati, hogy nála hajnali 3-kor szakadt le az ég, vagy kis piacom.
2: Hát elég sok csapadék hullott, ugye májusi eső arany a tér, szokták mondani, reméljük, hogy most ez tényleg így van. Bízzuk benne, hogy most már elég hullott. Sárban taposunk újra, ugye most már megint kezdett úgy átalakulni a talajnak a textúrája, hogy amikor rálépsz, akkor úgy olyan érződik, hogy a mélyen van átpuhulva, tehát az a jellegű, ezt a hangot adja ki, igazából meglátjuk. Újvidéki gazdasági vásárról csak az jutott most így eszembe, hogy két osztálykirándulásra sikerült elvinni minket. Hogy mondjam?
1: Oda?
2: Az volt az egyik. Az volt a finálé, 8. végén eljutottunk az újvidéki gazdasági vásárra, és korábban pedig voltunk egyszer Belgrádban, ahol pedig ez 3. általános iskolában volt, meglátogattuk a Kalemegdánt, hozzáteszem, az ugyanúgy néz ki most is, mert nemrég voltunk ott, mint akkor, tehát ugye 35 évvel ezelőtt, illetve ott még az állatkertet is elmentük megnézni, aztán pedig hazahoztak minket, de na, zárójelesen megjegyezném, hogy egyébként hát akkoriban azért nem annyira bűvelkedhettünk az osztálykirándulásokban, hiszen elég terhelt időszakát éltük ugye a történelemnek, a 90-es évek, a súlyos, szoború 90-es évek zajlott itt nálunk, ugye mi akkoriban voltunk iskolások, hát úgyhogy ezt elfogadjuk. Csak akkor olyan érdekes volt, hogy tudod, úgy nem nagyon mentünk se hova igazából. Mentünk ilyen naptanya, volt egy ilyen egyébként, ez maketes és Kelebia között található. Hogyha maketesi úton, ugye az olajúton mész kifelé Kelebiára, akkor ott útközben le kell menni valami rétre, és akkor ott befelé mész nagyon sokáig. Ezt utólag megtaláltuk egyébként egy haverommal, pont arra motoroztunk néhány évvel ezelőtt. Úgy mondta, hogy vagy szóba került, hogy mondom, nem erre volt ez a naptanya, hogy mindig úgy eszembe jut, amikor azon a részen járok. És mondja, hogy tudja, hogy melyikre gondolok, elvezet oda. És elmentünk megnézni. És hát ilyen romok gyerekek. Tehát annyi maradt belőle kb. Mint ebből a Rózsa Sándor féle házból, ami ugye abban az erdőben van, ott Horgos irányában. Mi annak a neve?
1: Én nem is tudom, hogy
2: mire gondolod. Sistaki erdő. Na mindegy, ott van egy ilyen Rózsa Sándor, nem tanya volt, az valami házik volt, ott is voltam szerintem még gyerekkoromban valamikor, csak aztán ugye annak volt az a sztória, hogy nagyon elszaporodtak a migránsok ugye abban az erdős részben, és akkor beköltöztek, mert nem tudom, és akkor valamilyen helyi arc úgy gondolta, hogy nem adja oda azt a házat, oda ne költözzön be senki, úgyhogy miután hát ugye nem bűvelkedett a lehetőségekben, fogta és felgyújtotta.
1: Jó Jézusom.
2: Annak volt azt hiszem egy ilyen háttértörténete. Wow. Na mindegy, hát ennyi maradt a naptanyából, nem tudom, mi lett a sorsa, vagy mi történt, mi okozta ez, tehát ilyen romos épületek, tehát ilyen megmaradt falak, meg nem lehetett ezt felismerni már egyébként. De akkoriban az jó poén volt, hogyha visszaemlékszem, tehát igazából az volt a lényege, valahol úgy nézhetett ki, mint manapság, amikor mondjuk a rókatanyára látogatnak el úgy iskolások, vagy gyerekek, tehát úgy hallottam, hogy ott vannak ilyen jellegű oktatások, hogy akkor így elmész, és akkor így bemutatják, nem tudom, hogy működik a tanyas élet, a gazdálkodás, milyen növényekkel dolgozol, és ott is ugye ez volt, hogy a búzát hogy ültetik, akkor nézegettük, kóstoltuk, akkor utána ezt néztük, azt néztük, nem tudom, házi állatok tartása, stb. Ugye maga valójában ugye megkaptuk ezeket az információkat, és azt tudom, arra emlékszem, hogy rettenetesen éhesek voltunk, na, és ne vittük magunkkal a kaját, vagy elfogyott, már nem tudom, és akkor ott így benéztünk a konyhába, és valaki kinézte, hogy jaj, készítik a hamburgereket, mert úgy nézett, hogy két zsömle közé pakolják a cuccokat. És kézzel kiderült erről, hogy ezek ilyen vegán cuccok voltak, nem volt benne hús, hanem ott a környező földeken megtermett termények, konyhakerti növények kerültek bele, tehát ilyen, tudod, ilyen szárazon, ilyen saláta, répa, akkor ami egy kis ilyen buzakalászt is így bele, tehát borzasztó, szörnyű volt, tehát mindegy, megettük, mert éhesek voltunk. Ami viszont jó volt az, hogy emlékszem, hogy ilyen hatalmas nagy kondérban tartották, volt bekeverve egy nagyon nagy mennyiségű bodza, szörp. És akkor abban merítettünk ilyen nagy belőkanállal. Igen, és akkor öntöttük a pohárba, és akkor azt így ittuk. Amúgy jó volt egyébként. Hát ez most már nem létezik.
1: Teljesen jó. Az ilyenekből például a rókatanyám mindig mondom, vannak ezek a kemencés dolgok, vagy nekem úgy gyerekkorból megmaradt, vagy ilyen tínédzser korból voltak valami táborok, meg erre arra valamik, és akkor kakaós kalács, tejfölös kalács, meg ilyen stb. Tehát azok jók voltak. Nem tudom, érdekes ez, amikor elviszik a gyereket különben kirándulni ide-oda-amoda. Meg érdekes, amikor vannak dolgok, amik aztán később nem léteznek. Én nekem teljesen kimaradt az életemben például ez az úgynevezett Trench Town, amit mindenki emleget. Állítólag valahol kint, amikor mész a Tőzek tó, ugye? És akkor ott valahol útközben volt egy ilyen, egy fás terület, ahol volt az úgynevezett Trench Town.
2: Ez az Etnokamnak a helye, ez igazából.
1: Etnokam. Uh-huh. Ja, Etnokam, nem is az Trench Town. A Trench Town csak egy rendezvény volt az Etnokamban.
2: Így van.
1: Te erről tudsz bármit?
2: Igen, voltunk páron kint, de ilyen egy-egy estére. Nagyon érdekesen átalakult olyankor az erdő, tehát ilyen, szerintem nagyon jó kezdeményezés volt. Úgy önmagában az Etnokamp az úgy vonzotta az embereket, ott mindig zajlott minden évben, mindig voltak el ismerőségek, akik minden napra kimentek. Én ott sose voltam úgy, hogy akkor elmentem táborozni, hanem mindig a közelben volt egy osztálytársuk, akinek volt a ilyen kis weekend házszerűség, egy picit följebb ugye a Tűzek felé, hogyha mész tovább. És csak akkoriban az még ugye földes út volt, ez pár éve lett kiaszfaltozva, és aki mindig olyan úgy szerepelt ez a fejünkben, hogy oda, tudod, így gyalogolni kell, kutyagolni ott ilyen sivatagos környezetben, meg erdőben, tehát nagyon nehéz megtalálni. De általában úgy oldottuk ezt meg, hogy akkor nem tudom, ott megszálltunk, vagy hát, elmentünk oda egy a haverokkal, és akkor ugye kimentünk az Etnokamba, és kilátogattunk egy-egy estére, ott is voltak koncertek, a Trench Town az meg csak koncertekről szólt, és azért voltak nagyon jó És akkor ezek konkrétan itt nevek. A... Jól emlékszem, még belga is volt egyébként akkoriban. Akkor nem tudom, akkor volt ez a... Most mi hallgattunk egy-két ilyen alter valami cuccot, bár csak mi is volt annak a neve. Hát most nem mondom meg, de mindegy, de jó koncertek voltak, mert nekem az volt az érdekes, hogy teljesen átalakult olyankor az erdő, tehát ilyen nagyon jó fényeket csináltak, meg hasonlók.
1: Gondolom, képzeld el.
2: És
1: neked nem kell, te ott voltál, de...
2: És hát ilyen Panix, meg nem tudom, kicsit volt ilyen etnós vonal, és akkor volt ilyen elektrós, meg ilyen drum and bass akkoriban nagyon ment egyébként, meg az a dub,
1: aha,
2: valami ilyen trippek igazából. Szerintem jó kezdeményezés volt, és aztán évekkel később, vagy hosszú évekkel később, már itt a rádióban, amikor beszélgettünk egyszer egy biciklis témáról, a Borsos Gusztival, akinek ugye vannak ezek a custom chopper bicikliei, kiderült,
1: igen,
2: hát ő DJ egyébként, vagy DJ-skedik is, még azért nagyon is kifinomult stílust képvisel, tehát nem egy ilyen, nem is tudom, hanem...
1: Jaj, nem egy szélsőséges.
2: Hanem ilyen retrós valami, de nem ilyen trash, hanem ilyen nagyon-nagyon konkrét, nagyon speckó lemez gyűjteménye van, és akkor azokból kever, na mindegy, és kiderült, hogy ő benne volt az eredeti szervezőgárdában, még andó, amikor a Trenchtownokat szervezték, tehát ő is ugye benne volt abban az alap csapatban igazából, és akkor így csomót beszélgettünk erről végül a szünetben, hogy azért ez milyen jó kezdeményezés volt, csak hát ugye az is ugye elúszott a levesbe sajnos, mert hát nem kaptak meg valami támogatásokat, meg hát nyilván nagyon sok mindent önerőből kellett megvalósítani, úgyhogy sajnos úgy elhalt ez a kezdeményezés úgy az évek alatt.
1: Szóval ez ilyen történet volt.
2: Igen, de nagyon sokan mentek, meg hát ez rendes belépés, bulik voltak, meg mit tudom én, tehát nagyon-nagyon izgi volt.
1: Hallottam róla, sokat mondom, de...
2: Hát ez egy tokak is így tönkrement egyébként. Jó, de is elmentem egyszer így, nem tudom, motorral.
1: Nézd, én utólag megmutatta nekem az egyik haverom valamikor, tudod így, amikor már így nem létezett 10 éve, vagy nem tudom, ez a régi sztori azért, ez nem? Tehát ez...
2: Hát ez régi, figyelj, ez még szerintem mi középiskolások voltak akkoriban ment, úgy, és akkor már ugye a... vége felé szerintem már az utolsókat rúgta, vagy max pár évig még lehet, hogy ment, aztán így szával. Tehát ez 2000-es évek eleje mindenképpen. És akkor ilyen 2006-7-8-ig max bezárólag, ez a tippem, de lehet, hogy valakinek van pontosabb infója róla.
1: Lehetséges. Na szóval voltak ilyen dolgok. A másik pedig az, hogy gyerekeket ugye viszik mindig ilyen kirándulásokra. És az érdekes nekem, hogy hát végül is lehet, hogy nem tudom, hogy mennyire biztonságos, vagy nem biztonságos, hogy hogy működik, de vagy olyan egyszerű helyekre is el lehetne vinni azokat a gyerekeket, ami mondjuk mint egy farm, egy börtön, egy nem tudom, az nem érdekes. Engem az rohadtul érdekel.
2: Nincs is börtön itt nagyon közelben, nem?
1: Amúgy. Hát jó, de hát akkor
2: majd
1: nem
2: kicsit
1: tudom.
2: Le kell utaztatni őket.
1: Leutaztatni valahova. Most nem azt mondom, hogy a legveszélyesebb emberek közé bevinni, de nem. Te nem lennék kíváncsi, hogy ma hogy néz ki egy nagy börtön.
2: Dehogy nem. Igen, ezért érdekes egyébként, nekem most a fiam volt egy ilyen kis mini osztálykiránduláson, elmentek Zomborba így egy napra. Nagyon szép programjaik voltak egyébként, nem tudom, ilyen hajókázástól kezdve sok minden, akkor fiákerem mennek ilyenkor, ugye Zombornak az egy kultikus pontja, ugye. De az, ami mindig vicces, hogy mindig elmerek, mert így mesélte, hogy mondom, de milyen volt, és akkor hát így mentek ilyen tájházba, és akkor mondták, ez ilyen végtelenül unalmas volt, mert ott most hát így bemész egy ilyen régi ház, és akkor hát mondom, mit láttál, és akkor hát is semmit, megnéztek ott két szobát, nem volt szabad semmihez hozzágyúlni, tehát egy gyerek fejében ennyi csapódik le.
1: Ennyi.
2: Tehát, hogy minek viszik, tudod, ilyen tájházakban, tehát, hogy az ilyen, olyan most Magyarországon is vannak ezek a skanzenek, tudod.
1: Az nem tudom,
2: hogy micsoda. Hát ez a tájház lényegében. Ja. Tehát amikor ugye csak ott ilyen teljes városrészeket, nem tudom, most hagytak meg, vagy tartottak életben ugye a maga való formájában, vagy valóságos formájában. Nálunk ez ilyen tájházakra szűkül, nem tudom, minden településnek van egy-két ilyen kis épülete, ahol így nagyon megőriztek mindent, és akkor a tiszta szoba, a kemence, ugye ezeket mindig meg tudod nézni.
1: Igen.
2: De hogy így, tudod, ez felnőtt korban válik talán, vagy kezd érdekessé válni.
1: Nem érdekes gyerekkorban.
2: ez fura.
1: Írja nekem Laci barátom, hogy Kulán létezik börtönmúzeum. El nem tudom képzelni különben, hogy mi lehet egy börtönmúzeumban. Nem tudom, mondjuk rácsok. Nem fogalmam sincs.
2: Egy szép, megőrzött rács.
1: Egy szép, megőrzött.
2: Vannak szép pontok Vajdaságban, mi egyszer elmentünk a Bácsra, a Bácsi várat megnézni egyébként, és annak van egy ilyen nagyon komoly történelmi háttere igazából, nem is tudom, melyik magyar király, árpádházi király járt oda, nem tudom, minden májusban, vagy ott ilyen, nem tudom, ilyen ünnepekor, húsvét környékén, és akkor ott töltött jó néhány hetet, és a lényeg az, hogy azt megőrizték egyébként. A falu szélében, Bács nevű település szélében ott van ez a vár, körbekerítve, helyrehozva, fölcímkézve, nem tudom, izébe, föl tudsz menni a toronyba, ami baromi magas igazából, ilyen nagyon szűk lépcsőkön, végig teljesen biztonságosan fölmehetsz, és minden szinten berendeztek egy ilyen kis mini múzeumot arról, hogy mi mindent találtak ott a vár környékén, régi tárgyak, ilyen eszköz, amolyan eszköz, egy fegyvermaradvány, egy nem tudom, egy fésű, tudod, izé, tehát hogy ilyen tök érdekes igazából, és ezek szép helyek, tehát ezeket érdemes elmenni, megnézni például. Tehát, hogy vannak azért ilyen pontok, nem tudom, ezekről, vagy mondjuk konkrétan én a Bácsiváról korábban soha nem hallottam, hanem úgy tudod, egy cím felmerült, és így elmész, és rájössz, hogy jé, ez itt tök jó amúgy. Tehát,
1: de várj, nem teljesen érted, a Bácsivárban van ez a múzeum?
2: Igen, igen, ilyen kis mini múzeumokat képzelj el, hogy fölmész, és akkor van több szint, azt hiszem, hogy hát nem tudom, 3-4 ilyen szint van, ahol vagy megérkezel. Aki kicsit klausztrofóbiás, vagy érzékenyebb a szűk tereknek az elviselésére, az talán ne látogasson el, mert ilyen nagyon szűk csigalépcső mész felfelé, közben kis ablakok, de minden nagyon közel van, de alig férsz el. Konkrét, és akkor tudod, így mászkálnak az emberek, annyit hiányolok csak igazából, hogy nincs ott senki, konkrétan egy, tudod, egy ott dolgozó ember, aki így irányítaná ezt, hanem úgy jönnek, mennek az emberek, és nincs olyan nagyon nagy tömeg, de azért, amikor valaki szembe jön lefelé, te meg éppen fölfelé igyekszel, ott azért elég nagy kihívás elférni egymás mellett. Nem tudom, hogyha valaki mondjuk kicsit ilyen testesebb, akkor az hogy oldja meg, hát akkor oda-visszázni kell. Na mindegy, szóval ott egy kicsit kemény följutni, és akkor fölérsz egy szintre, akkor ott van egy ilyen, mit tudom, pár négyzetméteres kis helyiség, ami a toronyban ugye el tud férni, és akkor ilyen üvegbúrák felcímkézve minden, és akkor ott azok alatt vannak ezek a régi ilyen emléktárgyak, amiket ott találtak, tehát így múzeum végül is ebben ez a formájában, szép. És itt nulla, semmi belépő nincs igazából, ezt el tudsz menni, és akkor meg tudod tekinteni.
1: Ja, hogyha nincs belépő.
2: De nincs belépő, csak nyitva van, és akkor így bemész.
1: Nyitva, ja, ember se dolgozik ott?
2: Nem láttam semmilyen ott dolgozó embert, ez ami fura, de közben meg igazából tök rendezett, tudod? Tehát, hogy nincs az, hogy most ilyet, nem tudom, szemét, vagy izé, hanem úgy tök jó. Tehát renoválgatják, látszik, hogy történnek valami ásatások időnként. Előbukkan egy újabb része, egy oldala, egy falmaradvány ugye a várnak. Szóval ilyen izgalmas. Olyan szempontból egy picit hiányolom én is egyébként egy embernek a jelenlétét, de hát lehet, hogy vannak ott ilyen, tudod, ilyen időszakos, nem tudom, tárlatvezetések, vagy idegenvezetések. Hogy akkor tudod, hogy elhangozza néhány alapvető tök jó információ. Igazából mi se kaptunk így konkrétan így senkitől, hanem ugye utána kellett olvasni, de hát amúgy meg tök érdekes története van annak is.
1: Tök jó, na hát érdekesek ezek a dolgok, mindig érdekes ránézzük. Menni, meg látni, meg menni. Jó, ezekben a kastélyokban, meg a várokban, Sánta legnagyobb expert itt közöttünk, az biztos, hát, te végül megszerezted azt a nagy könyvet, de amiről beszélgettünk.
2: Ja, kastélyokról? Mm-hmm. Megvan. Otthon van egy polcon.
1: Ez tök érdekes.
2: Vicces, hogy amint meglett, nem nyitottam ki.
1: Komolyan, onnantól kezdve.
2: Addig érdekes, amíg érdekes. Nincs meg. Dehogy nem, érdekes ez továbbra is igazából. Most megint látta valami kastélyról posztolt valaki, ilyen képeket, tehát mindegyik ugyanúgy néz ki, egyébként rettenetes állapotban van, mindegyik szerintem, vagy nem tudom, nagyon-nagyon kevés kivétel van, és az meg Topolyán található. De közben meg ugye mi a topolyai kastélyról beszéltünk, ugye ez a, jaj, melyik kastély volt most, a Loboda Árpi nincs itt sajnos, de ugye vele beszélgettünk erről, hiszen ő forgatott műsort külön a tévére is erről a témáról. Az lényegében az a vár, ami a Kraj kastélynak beugrott, ami igazából a mai múzeum Topolyán. Tehát az a régi kastély, és mi arról beszélgetünk, de van állítólag még egy ilyen kastély, nem tudom, hogy hol igazából. Hát az bár ugye hozza azt az állapotot, amit megszoktunk ezektől igazából, hogy megy tönkre, egyre rosszabb, benövi a növényzet, aztán előbb-utóbb a tető megsérül, és amikor ez megtörténik, akkor onnantól ez a vége gyakorlatilag. Akkor pár év alatt tényleg annyi törekszik az épület, mint az előző 30 évben.
1: Nem tudom, hallottam egy ilyen történetet ezzel kapcsolatban, hogy most mindegy, hogy hol itt a környéken van egy ilyen kastély, hát mindenfelé van egy ilyen kastély, ami nem teljesen értem én, hogy ki ez, vagy vissza lehet-e keresni, hogy nem tudom, meg lehet ezt venni, vagy hogy, de állítok, hogy a környékem egyszer egy külföldi ember megvett egy ilyen kastélyt, és elkezdte lecserélni a tetőt. Csak úgy. Itt tudom én, papírok nélkül, vagy csak úgy elkezdte lecserélni a tetejét. Vagy még az is lehet, hogy papírok, nem tudom. Szóval a lényeg az, hogy mikor a tető már nagyjából kész volt, ott kezdte újítgatni ezt, akkor rászóltak, hogy amúgy ez így nem lesz jó. És akkor mondta, hogy mié? Hát azért, mert ez megvan, hogy kell, hogy kinézzem. Mert ugye van olyan, hogy megveszel valamit, ami a tiéd, de attól köteleznek olyanok, például, hogy műemlékvédelmi, tudod, ez az, és de akkor
2: igen,
1: megvan. Ugye
2: igen, a város központban van ez a tipikusan megfigyeltő jelenség igazából.
1: És akkor most nem tudom pontosan a sztorit, de állítólag az volt, hogy ilyen műemlékvédelmi házat, mennyivel dobja meg a költségét ennek a renoválásnak? 3-4-szerese? Jó. Akkor mentem én vissza külföldre, és akkor ugyanúgy rohadt szét az egész. És ez a nagyon nagy kérdés, tudod, hogy néha szabad, de nem értek én ehhez, de hogy néha lehet, hogy lehetne picit engedni, mondjuk, hogy nem baj, a picit másképp néz ki, de mondjuk megmarad, vagy hagyjuk, hogy tönkre menjen és összeomlik. Ez egy jó kérdés.
2: De annyira érdekesek ezek a dolgok, tehát hogy, hogy igazából most, amikor csináltuk ezt a kastélyos műsorsorozatot itt a Zárpival, akkor, akkor igazából mi is kihangsúlyoztuk, meg így rájössz akarva akaratlanul, hogy mindegyiknek szinte ugyanaz a története. Volt egy nagyot álmodó ember, aki, aki tudod, elkezdett vállalkozni, valahogy felfejlesztette a tudását, szakmai oldalt az életében foglalkozott, hogy mondjam, tehát tehetőssé vált, épített egy kastélyt, ami gyönyörű szép volt, aztán pedig jött egy olyan időszak a történelemben, amikor, amikor meg egy olyan államvezetés, ahol meg mindent elvettek tőle,
1: ja.
2: Mindent, és akkor úgy tudod, így beköltöztetek oda egy iskolát, meg ilyen szakszervezet, meg nem tudod, tehát mindig olyan, olyan intézményeket, meg olyan, olyan bármit, tudod, ami, ami nem tudta fenntartani azt a méretű épületet, meg nem is arra volt igazából. És akkor szépen lassan lerohadtak. Akkor láttunk egy-két példát, hogy akkor jött megint egy olyan időszak, amikor volt olyan ember, akinek volt pénze arra, hogy megvásároljon egy ilyet, és elkezdte felfejleszteni. Lásd mondjuk Dungyerszki kastély, vagy Fantaszt kastély, amiről most már táblát se lehet látni, hogy hol arra mész becsefelé egyébként. Tehát úgy kell így keresni, mindig így nézem.
1: De mi
2: nem tudod, hogy hol tudsz bemenni. Visszaszármaztatták. És aztán jön egy ilyen, tudod, először az igazságtalanság veszi el az épületet, és rohasztja le. Aztán valaki megveszi, és akkor meg ugye az idézéles igazságosság, amikor visszajuttatják ugye a családtagoknak, vagy leszármazottaknak valakinek, akik már nem tudom, mindenfelé élnek a világban, nem is tudnak ezzel mit kezdeni. Ez a példa egyébként mondjuk a Kárász kastélynak Horgoson.
1: Na,
2: tehát, hogy, hogy tudod, külföldön vannak a leszármazottak, talán, talán egy konkrét személy van, aki ott él még Horgoson, de hát tudod, az úgy élte le az élet, ez már nem abban a szellemben élte le, hanem az olyan, tudod, egy hétköznapi módon, és akkor kapott egy kastélyt. Hát a füvet nem tudja legyírni, érted? Mert költséges, meg időigényes, mert érted így. És akkor történik egy, és a Dungyerszki kastélya, azt hiszem, hogy pontosan ugyanezt történt, hogy visszaszármaztatták, valaki megkapta, és akkor rohad le megint az épület. Úgy, hogy ott aztán tényleg megkezdtek mindent csinálni. Tehát ugye itt volt külön kis étterem, helyre hozták a tetőt, külön kis medence, nem tudom. Tehát elkezdtek egy ilyen, egy olyan hangulatú kis városrészt kiépíteni körülötte, ami nyilván látogatható, pénzért volt látogatható, vagy ez volt a cél, de ez meg hát most érted, akkor legyen így látogatható, és akkor legyen szép az az épület, tudod? Nem tudom, külön ilyen információs táblák, pultok voltak kihelyezve.
1: És ezt elvették tőlük?
2: És ezt elvették, igen.
1: Jézus Isten.
2: Ez meg már a visszaszármaztatás, ugye? Tehát, hogy mindig jön egy ilyen, hogy akkor valamit elkezdesz
1: szépen, és akkor
2: elveszik. Elveszik. Vagy ezé, és akkor ezt egy rohadt le tovább az épület, érted? Tehát, hogy egy szörnyűséges.
1: Ez nagyon érdekes, mert ez rengeteg ilyen van. Én nekem egy ilyen nagyon érdekes sztori van, amire így eddig még nem kaptam választ, de igazából nem is mentem annyira utána, de ez valami elképzelhetetlen. Kíváncsi vagyok, egyszer utána fogok nézni, de most így egyszerűen, így, mint aki sétál az utcán, hogy én mit vettem észre ebből. Én egészen gyerek voltam, képzeld el, amikor lehet, hogy te ott voltál, nem is egyszer. Te voltál nálunk ott a teniszpályán, amikor mi, nem tudom, tinédzserek voltunk?
2: Igen, hát ezek a betonpályák voltak ott.
1: Igen, az három betonpálya volt. Szóval én nem tudom elképzelni, ott valami szörp gyár volt, így mesélik nekem. Nagyon-nagyon-nagyon régen, amit utána így elbontottak, így eltűnt. A sztori az, hogy állítólag tele van valami, nem tudom, vas konstrukcióval annak az egész területnek az alja. Ezért, így mesélik, most én azt mesélem, amit a város mesél, nem néztem utána sosem. És akkor mondták, hogy hát akkor valamit itt kéne csinálni ezzel a területtel, akkor ez most a városé, ez a terület, hát akkor csináljunk pályákat, ilyen sportpályákat, mert hogy az csak le kell aszfaltozni, vagy betonozni, vagy nem tudom, mit csináltak vele. És akkor jó, és akkor képzeljétek el, hogy amikor én pici gyerek voltam, akkor ezt elkezdték újítani. Csináltak szép kerítést, csináltak egy teniszpályát, egy falazót, egy kosárlabdapályát, egy nagyon picike kis játszóteret, ültettek fákat. Képzeljétek, hogy milyen szép elképzelés volt ez annak idején. Szép kosárlabdapalánkok, ugye akkor a teniszpály körben volt olyan nagy, magas kerítéssel, voltak lámpák, amit este be lehetett kapcsolni, stb. Ilyen szép ilyen parkos részén, minden fente, fantasztikus. És akkor az is egy idő után így hagyják tönkre menni, tudod. És akkor elmúlt, nem tudom, 10 év, és akkor ez elkezdett tönkre menni. Akkor ugye, akkor persze mi emberek is azért fantasztikusak vagyunk, akkor egy időben jött valaki, aki hozott ilyen skatepark elemeket, és fogta, kivitte a teniszpályára, és megfurkálta a teniszpályának a betonját, ami onnantól kezdve persze, hogy megy tönkre, folyamatosan tudod, tél, megfagy, tudod, és akkor persze, hogy szét is megy, meg elkezd repedni mind irányba. Ilyenek vagyunk mi, hogy van egy gyönyörű teniszpálya, akkor oda skatepark cuccokat, elemeket kell rakni. Nyilván, ugye, persze. Na mindegy, és akkor eljutunk odáig, hogy azt szépen lassan elkezdték elvinni az emberek. Én meg vagyok, hogy azok civil emberek voltak, akik egy nap elvitték a játszótér egy elemét, Egy nap elvitték a másik. Egyszer csak nem volt többet játszott.
2: Elég már csak egy ilyen, vagy egyszer megindítani ezt a folyamatot, igen, szerintem, és utána az ügy, igen.
1: Akkor én azt a saját szememmel...
2: Más is rájön, hogy neki is kéne egy
1: igen, saját szememmel láttam, de tudod, már rendőrséget se hívott ki, meg különben most nem akarok én negatív lenni, csak ezek ugye minden napok, ez a valóság. Igen, főleg, igen. Nem tudom én, 8, meg 10, meg 15 évvel ezelőtt. Hogy jött valaki, és elkezdte így levágogatni a kerítésnek a tartóit, és így tekergette össze, és így vitte minden nap egy picit. Ma már nincs ott kerítés, tudod, erre-arra. És akkor aztán egyik nap, de legalább szép volt, mert voltak rajta ilyen, nem tudom, ilyen franszt, ugye, talán 30 méteres fák, de ilyen fantasztikus nagy fák voltak ott.
2: Kivágták gyorsan.
1: És akkor jött egy valami, hogy na, most itt akkor építkeznek, uh-huh. De mindenkit megjutottak, hogy ez szép ilyen valami, nagyon alacsony, a környezetbe beleillő lakóépület érkezik, legalább rendezett lesz. Hát jó, oké, végül is persze. Hoztak egy ilyen konténert, jöttek az első dolog, ami volt, hogy az összes létező növényzetet kinyírták. Nem tudom én, a 20 éves fákat, mindent kivágtak. Majd mikor mindent kivágtak, akkor szóltak, hogy nem is tudjuk, hogy ez kié, ezt is vissza kéne származtatni. Hogy kezdhettél el építkezni, mikor nincs is hozzá jogod? Nem tudom, ilyen sztori ment. És akkor azt mondták, hogy akkor innen tűnés. Ez nem a tiétek. De állítólag még nem is sikerült visszaszármaztatni. De már nem is ezért, de már nem is azért. De most akkor kié? Nem tudom. Jelen pillanatban egy méteres a fű.
2: Szép.
1: Azon gondolkozok, én vágjam le?
2: Hát sokszor van már ez igazából egy idő után.
1: Tehát én megszervezem, és akkor majd... De most jóban nem szép ez így, mert nyilván utána kéne néznem, és akkor majd rászólni nem tudom kire, és akkor az majd intézkezik, és akkor majd én mit tudom, én elintézem, de érted most, ha én nem vagyok ott, akkor ki intézi-e? Most legyünk reálisak. A szomszéd, nem tudom, 80 igen, éves
2: beszéltünk,
1: néni.
2: Beszéltünk hát ismerre. Igen. Hát vannak ezek az elhagyatott részek így a városban. Nem tudom, hát fogd fel akkor másképp mondjuk úgy, hogy akkor ez ugye még legelő. Tudod. Jó a rovaroknak. Tekints így rá.
1: Ebbe igazad van.
2: Van ez. Van mögött egy szándékosság.
1: Tehát ebbe igazad van.
2: A szemszög, a megfelelő látószög az ugye... Hát ez is egy megoldás, ugye?
1: Igazad van. Ez a pozitív hozzáállás. Abszolút igazad van.
2: Még a szájkilepkéket fogni.
1: Mert Ausztriában van egy lakik az egyik nagyon jó barátom, és ott ő olyan lakóparkban lakik, ahol ilyen méhlegelős.
2: Igen, így meghagyják.
1: Igen, hogy hívják van. Közeg.
2: Na, hát nálunk is. Látod, milyen progresszívek vagyunk.
1: Amúgy basszus, most sem
2: mondod. Az a teniszpálya.
1: Mennyire örülnének a szomszédok például, hogyha kivinnék, nem tudom én, például 30 darab méhkaptát oda.
2: Igen, mit teniszpályán. Mit ki? Na, megvan. Valamit nyersz belőle.
1: Na, mit szólsz hozzá? És akkor megmondom, hát ez egy méh lehet.
2: Hát elviszik, betüzelik. Lehet, hogy én leszek az.
1: Igen, nem, azon gondolkozom, az a szürreális. De mondom, én nem néztem még utána, csak ezeket így gondolkozok néha, amikor arra járok, hogy amúgy az tök érdekes, és szerintem az olyan sokáig fog állni úgy, hogy hajlamosak az emberek nézni valamit, és hopp, elmúlt 20 év, tudod.
2: Igen, persze.
1: Hogy amúgy különben azon gondolkoztam, hogyha elmennék, most vennék a saját pénzemmel 30 fát, és oda elültetném. Hát gyanús, hogy az egy szép park lesz, és lehet, hogy én úgy fogok eltávozni erről a földről, hogy azt még mindig nem rendezték. Ez simán benne van a pakliba.
2: Azért nem értem egyébként, most visszakanyarodva ezekre a tudod, mikor így elveszik, visszaszármaztatják, az nem a tiéd, megvetted, igen, oké, eladtuk neked, de most már rájöttünk, hogy akkor az így mégse jó, úgyhogy vissza az egész. Csak így kapásból ez a zobnatica például, most akiben random beugrott.
1: Na, azzal mi van?
2: Az van. Tehát az egy ilyen régi, nem is tudom, mi van lehetett, az hotel, valami régi parkrész, valami komplexumot elkezdett kiépülni, és ezt megvette egy arab, ha jól tudom, egy arab vállalkozó. Ugye ez a hotel neve is, az a Miznach, az elég árulkodó.
1: Ja, tényleg.
2: És az egész parkot rendbe tartja, fantasztikusan szép, ott meg lehet szállni, van egy szép játszótér rendezett.
1: Én ott voltam lagzin, az nagyon szép.
2: Na. Ilyenkor nyára, amit bejön, nem is nyár, nincs is nyár, tavasztól kitesznek ilyen kis forrott székeket, ülő garnitúrákat oda a fűre. Ja. Oda le tudsz ülni, ha veszel valamit náluk, egy kávét, akkor jó, ha nem, akkor úgy is jó.
1: De bár ez működik, úgy én most arra megyek, befordulok, és iszok egy kávét.
2: Bármikor az egész rendezett, a tópartig rendezett, ösvények vannak, az erdőbe tudsz sétálni, kimész a lovarda részre, mindig rendezett, bármikor bemész, vidáman köszönnek neked az ott dolgozók, nem belépős, jó. Sétálhatsz, és cserébe jó, ott gazdálkodik meg, lóversenyeket szervez meg, a hotelt működteti meg, mit tudom, mit csinál, de hogy működik az egész, és bármikor bemehetsz oda sétálni egy fantasztikusat, mert csodálatos a környezet. Érted? Tehát, hogy így miért lett volna baj? De értem, jó, hát most mit tudom én, ezek azok a dolgok, amiknek nem lehet erejteni.
1: De mi lett volna a baj?
2: Egy Dungyerszki kastéllyal, vagy tudod, egy ilyen, amikor egy nagyobb vállalkozó megvesz valamilyen helyet, és akkor, tehát akkor legyen belépős is, legyen ott egy szép étterem, hát járnánk oda, élveznék, legalább épségben maradt volna, megmaradt volna az épület, jobb így, tudod, hogy akkor most belül
1: tagad. Nem tudom.
2: Végtelenül szoború. És akkor ennek köszönhetően akkor születik egy ilyen katasztrófa turizmus jellegű könyv, tudod, hogy akkor akkor a Vajdaság letűnt, nem tudom milyen, nem tudom mi a címe, mindegy, de hogy tudod, ott vannak ezek a kastélyok, hogy 95%-a ilyen romos állapotban, majd bemész, és akkor nézed, hogy mikor fog rád dőlni egy fal, mikor szakad be alattad a padló, nem is érdemes addig bemenni. Mindig mindegyikben vannak ilyen nagyobb helyiség, és akkor ott vannak ilyen iratok, meg ilyen dossziék. Látszott, hogy tudod, ilyen valamilyen állami intézmény működött ott valameddig, aztán gyorsan bezárták, meg kiköltöztek onnan, mert rájöttek, hogy ez így nem jó. Na mindegy, végtelenül nyomasztó igazából.
1: Na. Ez hihetetlen. Na mindegy, szóval hát ilyenek vannak.
2: Lehet, hogy az Obdaticai egész komplexumot is majd visszaszármaztatják gyorsan. Lehet, hogy a tiéd. Megkapod.
1: Az is lehet, hogy a tiéd. Mi aztán sokra mennénk vele.
2: Igen. Néha, hogy kibennénk, tudod, és akkor le kéne írni a füvet. Érted, a kertben nincs időm sokszor, tehát így, na mindegy.
1: Azon azért röhögnék, képzeld el, hogy így megkapod mondjuk azt, hogy akkor most a tiéd például az Obdatica, most holnaptól kezdem, ez téged illet, muszáj
2: aláírnod. Akkor vennék egy ilyen traktort.
1: És akkor tudod, és akkor adnák neked az ilyen átadnák neked a kimutatásokat, és akkor mondanák, hogy fűnyírás havonta a költségek 1 millió dinár, nem tudom én, ilyenek a személyzet.
2: Igen.
1: 9 millió dinár, és akkor úgy állnál, hogy ha jó, nekem van rá.
2: Szándúcseba, hogy jönnének az üzenetek.
1: Igen.
2: Elmaradás, fizetés, elmaradás.
1: Nekem tudod, van havonta így el egy...
2: 1 millió dinár.
1: Van havonta 10 millió, abban mit lehet? Kezdeni.
2: Na hát,
1: de ez van a valóság, ez történik.
2: Tehát, hogy most már ne legyünk okosak, vagy nem tudom, de nyilván nem lehet ilyen kegyetlenül felfogni, de érted? Na mindegy, nem tudom, jó, érdekes. Hát érdekes szépen, mert nagyon szertágazóak. Ezek turbulens időszakokat éltem meg az elmúlt pár 10 évben, hát jó, ez van.
1: Őrület. 6:32 perc.
2: Yes!

0: közérdekű információ következik.
1: Hello.
2: Hú, de érdekes, hát én most láttam, azt hiszem, hogy életem, hogy igazán először, hogy hogy zajlik ez a tavaszi nagytakarítási akció, ez most a Prozívkán van ma.
0: Információ következik.
1: Hello.
2: Hú, de érdekes, hát én most láttam, azt hiszem, hogy életem, hogy igazán először, hogy hogy zajlik ez a tavaszi nagytakarítási akció, ez most a Prozívkán van ma. És az az érdekes, hogy te múltkor mesélted nekem ezeket a sztorikat, hogy vitted oda

0: Hát, tudod, én meglepődtem meg, én azt hittem naívan, mert nem láttam ilyet sose, hogy ez úgy néz ki, hogy lerakják ezeket a hatalmas konténereket, az emberek beledobálják a cuccokat, és kész, azt elviszik. Nem nálunk, legalábbis a mi környékünkön, nem tudom, hogy nálad mi volt, a mi környékünkön volt a konténer, és a konténer mellett még legalább annyi, vagy még másfélszer így a konténer mellett még egy csomó személy.
1: Jó, igen, igen, nálunk is így
0: és
1: néz
0: utána
1: ki.
0: Elmentem, mindenhol így néz ki.
1: Szerintem igen.
0: Utána elmentem ott a környéknek a másik felére, és ott meg olyan volt, hogy egy térre rakták ki, Zoli, én ilyet nem is láttam. A konténer négyszerese volt kint még.
1: Igen, igen. Személy. Azért is, mert széthordják ott, ugye, hát, mit tudom én, aki ott így letelepszik, akkor mindjárt lefoglalja a bázist. Azonnantól kezdve tudod, rendelkezik és válogathatja azt, aminek neki szüksége van. Persze. És hogy mindjárt válogatni, és hogy kialakulnak ilyen plusz kis ilyen rakások, nem tudom, és meg nem tudom, ott van ez a kis Radonovácon egy ilyen is óvi van, meg bolt, meg tömbház, meg, és akkor az igen. Mellett is ki volt, na, ott volt egy ilyen ős káosz egyébként, meg viszi is a szemetet olyankor, mert minden van. És akkor tudod, így szét voltak szortírozva, nem tudom, akkor ott volt két mikrohullámú sütő, egy régi mélyhűtő, mellett egy ilyen nagy plüssi, ilyen nagyon régi ilyen nyuszi, így aha. Neki támad, tehát mindent látsz, érted, és akkor ez egy rakás, akkor ott a konténer, ahol így folyt ki minden. Hát akkor belegondolsz igazából, tehát ők egy ilyen konténert szoktak kihozni ezekre a helyekre.
0: Igen.
1: És az egész környék oda viszi ki, általában a meglehetősen nagy tárgyakat.
0: De többet tudod, kivisznek hogy... egy kvartba, szép magyarul.
1: Hát igen, de mindegyik eléggé le van terhelve, mindegyik igazából, úgyhogy ja, hát ez így zajlik, ez ilyen, ez így néz
0: de
1: ki.
0: Jó, de utána
1: nem
0: marad
1: nyoma, szerintem, vagy nem tudom, hogy eltakarítanak onnan mindent. Most ja, vagy elviszik, tudod, elviszik. A cuccokat, amit tudnak hasznosítani, amit nem, azt meg ugye elviszi a szemetes autó ugye a konténerben.
0: Igen, és hogyha a konténert elviszik, mert láttam azt, hogy elvitték a konténert, és még annyira sok szemét maradt, hogy mondom, hogy jé, mondom, és akkor most... Semmi. Eltűnik pár órán belül.
1: Eltűnik, persze.
0: Elviszi. Persze. Hihetetlen. Szóval működik ez a rendszer.
1: Működik.
0: Most itt olvasgatom itt reggelente, hogy hol vannak kihelyezve ezek a nagy konténerek, aztán most itt láttam. Sőt, én most vittem el is a kartont, tele voltam, hogy egy emeletnyi kartonom volt, basszus. Hajtogattam, összepakoltam az autóba. Én mindig arra jövök rá, hogy basszus, tényleg nem szerintem az olyan emberek, de te is ilyen vagy. Neked is, meg nekem is mi... Például kerülbutóbb tudod, hogy muszáj lesz vennünk egy pótkocsit.
1: Igen, igen.
0: Ez nem lehet.
1: Mindenkinek egy pótkocsit.
0: Nem lehet így élni. Hosszú táv.
1: De tényleg.
0: Pótkocsi nélkül. Állandó, gondolj bele, hogy mi már olyan régóta ilyen mániákus pakolósok vagyunk. Hányszor hívtalak fel téged, legalább 5-ször, csak téged azért, mert ne arra, hogy kéne apukádnak a kis kombia. Mert most követ kell vinni, most téglát kell vinni. Most nem tudom én, bútort kell vinni, most igen, mindig igen. Valamit vinni kell.
1: Igen, igen. Visszük a dolgokat, szeretjük vinni. De mindenki ilyen itt a mi környékünkön. Hát azért van ilyen nagyon sok ilyen kombi, karaván, ugye, hogy mi mondjuk.
0: Ja,
1: hát személyautóban is, tehát azért abban sok minden befér már, meg hát ugye
0: pakolás.
1: Fontos ez. Igen, igen.
0: Bicikliket berakodunk. Mi minden. Na minden, szóval
1: oké. Okay. A kukában továbbra is, ugye a vonóhorokban azt a lehetőséget látom elsődlegesen, hogy amikor így parkolsz.
0: Ja.
1: És éppen kicsit túlszaladt, akkor a tiéd az nem sérül. Van egy védvonalad.
0: Azért ez nem ugye, rossz, igen.
1: A másiknak árt az, de hát ez egy másik téma.
0: Az kit érdekel. Különben áramkimaradás is lesz ma. Szabadka érintett Bácskos útfalva, Palics és Magyar Kanizsa. Részletek az oldalon, Pannoner TV oldalán.
1: Itt van a fő cím egyébként a Pannoner TV oldalán, hogyha már itt tartunk. Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon.
0: Jó. Mikor nem tart. De tényleg.
1: Egy kis szület néha elférne. A fokozott ellenőrzésben. Na, időjárás. 8 fok van mindössze Szabadkán, de ma már, vagy mától napos időben lesz részünk. Hát a hét közepén vége felé némi csapadék előfordul, de ilyen nagy mennyiségben talán már nem kell rá számítani, mint a hétvégén volt.
0: Vasárnapra megint szép időt mutat.
1: Melegszik, és pont a hétvégére egyébként bejön ez a 23-24 fok. Ma lesz még egy picit ilyen, hát ilyen, tudod, ilyen óvatosabb, 19 fokkal, holnaptól már 21, és akkor fölfele.
0: Igen, nézem közben elvileg. A határt, még Holgos 2-5-2 is, csak 20 perces, úgyhogy itt na. Most csend és béke,
1: hol látok rendőröket, írjátok meg nekünk, ugye fokozott ellenőrzés tart a rendőrség, még egyszer hangsúlyozzuk, május 18 és 31-e között. 6 óra 43 perc van.

0: hétköznapjait a gond terheli? Erre gyógyír a Panna reggeli.
1: Jó, különben durva, Kitit közben nekünk küldte videót is, meg képet is küldött arra, hogy Palicson például hogy néz ki a lomtalanítás. Eszméletlen, én ennyi szemetet nem láttam, és ez hihetetlen, hogy az emberek ennyit kivisznek, és el is viszik, szóval, hogy végre valamiről beszámolhatunk, ami jó, működik.
2: Igen, igen.
1: És ez jó, hát ez teljesen rendben van.
2: Igen, hát addig kell kitartani, ugye, amíg ugye ott van az a szemétrakás.
1: Aha.
2: Ha bár el tudom képzelni azt egyébként, amikor az emberek így kimennek, vagy arra sétálnak, akkor tudod, ilyen idegesek, és akkor gyorsan kiposztolják, hogy mi ez?
1: Igen.
2: Yes! Van, értem én, tehát érthető módon fogalmazódik meg az emberekben nagyon sok az illegális szemétlerakó is, de itt tényleg nem erről van szó, hanem itt ez ilyen időszakosan alakul ki, amit elvisznek utána.
1: Aztán közben Albert is bejelentkezett, írja, hogy sziasztok Albert, merre jársz, biztos valahol. Megint motorozol, jó Isten tudja már követni, hogy hol vagy.
2: Albert, mit csinálsz?
1: Nem lehet követni. Nem
2: nagyon
1: lehet,
2: ráírsz.
1: Nem lehet követni.
2: Nagyon rá. Én sose értettem egyébként ezt, most látok itt ilyen motoros képeket a rendőrségi hír kapcsán egyébként, hogy fokozott ellenőrzést tartanak, és meg Albertről jut eszembe többek között, hogy van egy csaj, aki motorozik, ilyen világutazó, és folyamatosan tesz fel ilyen, de ilyen 30-40 perces részeket, tök jó, egyébként én megnéztem egy-két epizódot, hozzáteszem, nekem egy kicsit ilyen túl hosszú, tehát ilyen nagyon sokáig így ide megy, oda megy, akkor mindig van, hogy baj, akkor haverkodik, nem tudom, a helyiekkel, és tényleg így mindenhol, mindent bejár, és tényleg én szerintem tök legit módon így eszébe jut azért az embernek, mert azért ez időigényes, tehát hogy mivel foglalkozhat az a nő. Tehát, hogy miből, az imád, tudod, tehát utazni kell. Az utazás az mindig költséges.
1: Én úgy, mindig elmondom neked,
2: Zoli. Közvetetten szeretném csak megnevezni ezt a kérdést, vagy megfogalmazni, hogy Albert, hogy van nézed?
1: Ja.
2: Jó, van nem ennyire direkt módon, de hogy nem, amúgy tényleg, te, amikor egy helyben, tehát hogyha te nem tudom, tudod, így neten keresztül is dolgozol, vagy online, de nem, akkor is azért le kell így tenni egy bázis időt,
1: most nyilván
2: dolgozni.
1: Nem fogom Albertet kibeszélni a rádióban.
2: Nem Albertről beszélni, most hülyéskedek, nem Albert most időszakosan megy, csak ilyenkor mindig az élményünk, hogy folyamatosan megy, hanem az a csaj az tényleg folyamatosan megy. Érted? Mert tényleg akkor a túrákat csinál, hogy elképesztő.
1: Igen. Azt mondja, hát az a Csibúc a csaj, akire gondolsz.
2: Az az igen,
1: ez a munkája.
2: Igen. Ja, kezé fizetik már, hogy akkor
1: igen, azt mondja, az a YT fizet neki, nem tudom, az mit jelent. YouTube? Nyilván erre gondol.
2: Ja, értem, aha.
1: Azt mondja, hát nekem évi 22 szabad napon van, az ennyi.
2: Gyorsan kihasználod.
1: Úgyhogy ennyi a történet.
2: Tudom,
1: azt igen. Azt mondja, most autóval megyek éppen, azért is írok.
2: De ugye úgy van az a típusú ember, aki tudod, nyilván, hogy mondjam, hétköznapi munkát végez, mint te vagy én, vagy bárki, van neki néhány szabad napja, mégis az élménye, tehát olyan valahogy úgy összja szét a posztjait, meg az utazásait, illetve az ehhez tartozó posztokat,
1: hogy állandóan megy, mondom,
2: ugye? Mint a folyamatosan úton lenne.
1: Aha.
2: És akkor ilyenkor ugye megfogalmazódik az emberbe, az, hogy mit csinál ez?
1: Hogy?
2: Megint ott van, megint nem itt van, tudod, hogy van ennyi szabad napja? Én itt nyilván kivak kalkulálva.
1: Nem az, hogy nekem hát itt volt az, amit múltkor meséltem, Albert hozott be hozzánk egy olyan srácot, aki éppen erre járt. Ez, amit múltkor szerintem már mesélt, ami nekem tök jó, és kérdeztük, hogy akkor mi a története. Egy szép új motorra jött, egy BMW motorra, egy túra motorra, és akkor mondta, hogy fölmondtak neki azt, akkor inkább most ő megindul, és akkor egy 3-4 hónapot utazik inkább Európába. Hát mondom, én nekem fölmondanának, nekem hónap nem menne mit ennem, de nem különben, nyilván nem ez van. Hanem külföld, aztán gondolkoztam különben tényleg nekem is külföldi ismerőseim, ott azért, amikor téged kirúgnak, vagy leépítés zajlik, vagy valami, akkor nagyon komoly végkielégítési vannak, az csak, hát nem mondom, de nálunk az normális, hogy nálunk az van, hogy ugye menj Isten hírjével, fiam, szerbusz, ott meg akkor nem tudom, kapnak fél évi fizetést, meg három hónap, meg egy évit, meg mit tudom én, attól függ, hogy milyen van, és akkor ezt ki kell fizetni, és akkor végül is lehet, hogy oldalba vágni, nem tudom, most 20 000 euróval, és akkor azt mondod, hogy hát jó, akkor most egy kicsit utazgatok.
2: Aha.
1: Végül is ez valahol ez érthető.
2: Világos.
1: Csak a mi szemszünkből fölfogadatlan, mert nálunk ugye...
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy...
1: Nem rosszból, de ez sincs, ugye?
2: Igen.
1: De hát nem baj, na. Snalazivószer nekek, ahogy szokták mondani. 6:52 perc, mindjárt jövünk hírekkel.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: 7 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Hírek röviden.
8: Az esős idő ellenére hétvégén is sokan kilátogattak a május 16-án megnyílt 93. nemzetközi mezőgazdasági vásárra az újvidéki rendezvényen. Csütörtökig 40 ország 1200 kiállítója mutatja be termékeit. Az egy hétig tartó esemény sorozat partnerországa idén Csehország, a látogatók pedig gépkiállítások, élelmiszeripari bemutatók és nagyszabású állattenyésztési programok közül válogathatnak.
9: Szerbia és Azerbajdzsán közösen fog gázerőművet építeni Nis közelében. A szerb elnök bejelentette, hogy a két ország 2027-ben közösen kezdheti meg egy 500 megawattos gázerőmű építését, amely várhatóan 2030-ra készül el. Vučić mellett arra bíztatta az azerbajdzsáni vállalatokat, hogy fektessenek be Szerbiába.
8: Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon a május 18-a és 31-e között zajló akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetője által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul.
7: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén napos idő lesz, 20 fokos csúcshőmérséklettel.
4: MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
0: Reklám.
10: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
11: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
12: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Pannon reggeli. Köszönjük, hogy velünk ébrednek.
1: Most itt is vagyunk, földobódott egy érdekes kérdés, ez pedig az, hogy mik azok a sportok, amiket, hogyha végzünk, akkor akár tovább élhetünk. Hát biztos igen, van
2: igen,
1: ilyen.
2: Igen, megnyújtja az életünket, a végtelenségig élhetünk. Minél tovább, ugye? Az a fontos mindig. Csak hát sok igen, legyen, mert, hosszú hát, legyen.
1: Nézd, akinek bejön, az biztos, hogy élni akar sokáig. Hát akinek igen. Nem, annak biztos, hogy nem. Legnagyobb öröm taposni ezt a földet, hát most legyünk reálisak.
2: Vannak sportok, amik egyébként elvileg úgy növelik az egészségi állapotunkat, vagy emelik magasabb szintre, vagy hogy is lehet ezt meg jobban megfogalmazni. Biztos, hogy lehet, nyilvánvalóan lehet, csak nekem most nem megy így 7 óra 17 perckor. A lényeg, hogy vannak olyan sportok, amik elvileg hosszabbítják az életet, kutatások is alátámasztják. Kutatták! Sakk, írja Ati. Az lehet, igen, az ilyen nyugis.
1: Fejleszti az agyat.
2: Igen, igen.
1: Azt mondják, hogy az általános halálozás csökkenése azokhoz képest, akik semmilyen hasonló sportot nem űztek, a következő volt. 47% az ütősportokat művelőknél vették észre a nagyon durva javulást. Ez olyan, mint a tenisz, a fallabda, a tollaslabda. Nem tudom, hol lehet tollaslabdázni.
2: Hát a padelpályákon szerintem az is megnyílik lassan, nem?
1: Ja, hogy lehet.
2: Hát ilyen meglehetősen rövid, tehát még rövidebb nadrágba kell felmenni, mint egyébként a padelesek, amiben felmennek.
1: Azok rövid nadrágban vannak?
2: Nem tudom, de így tudom elképzelni. Aki férfikét is, aki tollas labdázik, az ilyen cuccban kell, hogy megjelenjen.
1: De azt mondták, hogy nagyon jó még az úszás, jó ez nyilván, aerobik és a kerékpár.
2: Igen, hát ezek ilyen kardió sportok. Amikkel azért vigyázni kell, mert vannak olyanok, amik ugyanakkor meg hát nem feltétlenül járnak kockázat nélküli, nem tudom.
1: Mire gondolsz?
2: Egészségjavítással. Foci, kosárlabda, nem tudom, vannak ilyen meg a kézilabda. Csomószor hallunk ilyen híreket sajnos az elmúlt évekből is igazából, amikor mondjuk valaki profi sportoló, és mondjuk ezekből a sportágakból él, vagy egyikből, ezekből, és fiatalon elhújnak játékosok. Aha. Tudod, megáll a szíve a pályán, és a sok. Tehát egyszerűen szerintem ott amúgy nem tudom, hogy mi a tényleges mögöttes tartalom, de alapvetően nekem az a sejtés, hogy kicsit az erős túlhajtás azért megtörténik, nem?
1: Hát jó, de egy normális ember nem csinál ilyet. Bár, hogy is volt ez? Van egy jó barátom, aki mondjuk ilyen 50 pár éves, vagy 50 körül, és akkor mit mesélt Mutka? Mutka valami, elmentem hozzá, mert valamit kellett dolgoznom, és ő bicegbe jön ki, mondom, mi történt. És mondja, hogy hát jó kicseszett magával, mert hogy azt mondja, ez most ő megint neki esett, így azt hiszem, hogy egy kosárlabdázásnak, vagy valami úgy, hogy nem melegített be meg semmi, hanem csak felment a pályára, úgy megy ez, mint régen. Felment, én rossz mozdult, fap, a lába, azt mondta, hogy kiment, botott boka környékén, vagy valahol, aztán kész.
2: Igen, igen.
1: Ennyi a történet.
2: Hát bemelegíteni azért kell mindegyiknél talán, vagy nem tudom, esetleg a biciklit nem tudom megfelelően. Ezzel röhögtünk egyszer egy haverommal, akivel gyakran szoktunk együtt biciklizni, hogy nézett valami videót arról, hogy részletesen így tájékoztatták a nézőket arról, hogy hogyan kell bemelegíteni a biciklizéshez.
1: De hát a biciklivel melegítesz benne.
2: Igen, igen. És akkor így mutatták, hogy ilyen lassú ilyen térd mozgatás, akkor térdhajlítás, hát és akkor, hogyha belegondolsz, hát ez mind rosszabbul tudod csak lemodellezni, mint amikor fölülsz a biciklire, és ahogy te is mondtad, ténylegesen elkezdesz tekerni. Tehát, hogy ahhoz, de tehát nyilván nem mindjárt tudod, 40-nál fogsz tekerni, hanem akkor van egy felvezető fázis ugye a történetnek. A futás ilyen egyszerű képlet még szerintem ugye ott van ez, hogy akkor, ha bár ott nyomják ezeket az ilyen izület csavargató kis gyakorlatokat, tudod, hogy nem tudom, stirázzák a lábakat, akkor ugye így emelgetik föl, ugye az izmokat, meg ezeket az izületeket egy picit ugye felkészítsék a folyamatra, nem tudom, én amikor időnként így elmentem futni, akkor mindig így gyalogoltam előtte, az első, nem tudom, 200-300 méteren, akkor egyre jobban gyorsítod, és akkor utána, amikor készen állsz, akkor elkezdesz futni lassan.
1: Végül sprintelsz, nem normális.
2: Hát nem. Nem, habár nehéz, egyébként én erre sosem tudtam rájönni, nem mintha zárójelben csak megjegyezném, nem is nagyon foglalkoztam én ezzel, de mindig az volt a bajom a futással, hogy az elején nyilvánvalóan jól megy,
1: igen.
2: Nem tudom beosztani a kondimat igazából, meg az erőmet, és az elején kilövöm az erő nagy részét, és akkor a végére meg ugye hát nem nagyon jó. Elvileg azért ezzel érdemes foglalkozni, meg nem könnyű ugye erre rájönni, hogy hogyan oszd be az energiádat az adott túrára, amit kinéztél magadnak. Tehát ott is érdemes ugye a fokozatosság, de ez minden sportra vonatkozik szerintem.
1: Na hát ez tök érdekes. tök érdekes a történet.
2: Aerobik.
1: Na nézzük, hát igen, és most ezek érdekes dolgok, mert itt, amiket itt behoztak, például aerobik, én ilyet nem láttam 20 éve, sehol. Biztos, hogy létezik valami. Ez egy időben nagyon divat volt.
2: Hát keverik most már sok mindennel, ugye, mert uncsi, ugye magában az aerobik.
1: Valószínű, de annyira sok minden van most már, hogy néha én zavarba is vagyok. Én azt hiszem, hogy a mai napig nem vagyok benne tisztában, hogy melyik az a spinning, az, amikor biciklin csinálsz valamit? Hát, az a spinning? Szerintem igen.
2: Nézem itt
1: láttam ilyen videókat.
2: Igen, van bicikli.
1: Az, ugye?
2: Szobabicikli, ugye?
1: Igen, az ilyen szobabicikli megy, igen. És akkor a spinning az olyan, hogy láttam olyan külföldön valahol, nyilván a neten láttam én ezt nem élőben, hogy ilyen hatalmas terem, és megy a zene, és mindenki tekeri a biciklit, és közben kezeiddel is valamiket csinálsz, és ilyen közösség így húz előre, valaki vezeti, és akkor tudod ilyen hangosan üvölt, hogy most ezt csináljuk meg, azt csináljuk meg. Hát annyi minden van, én nem tudom, te itt voltál, amikor a... Jó, mondjuk ezt nem az időseknek ajánljuk, vagy nem annak, de ugye ez a kangú világ, ez itt volt, amikor az Emma mesélt erről?
2: Igen. Akkor hozta a cipőt is egyszer, legalábbis, és igen, akkor próbálgattuk.
1: Mi nagyon sokat forgattunk aztán később az Emmáikkal, és akkor egyszer behúztak minket a csőbe, mert hoztak nekünk egy-egy ilyen kangú cipőt. Na és akkor akkor mondtuk, akkor felhúzzuk, és akkor nézzük meg, hogy milyen ez, vagy hogy működik ez a történet. Érdekes az elképzelés, én már el is felejtettem, hogy az igazából eredetileg mire van kitalálva az a kangú, mert amúgy pedig ugye azzal, hogy az elasztikus, ugye leveszi a terhelést az izületeidről. Uh-huh. Úgyhogy igazából abban lehet futni simán, ők szoktak is menni ilyen futásra ezekben a cipőkben, ugye leveszi valamilyen szinten a terhelést, de azért tényleg az nem magától pattog. Én azt hittem, hogy az jobban pattog. Uh-huh. Azért nem, hát azért ott gyorskán kell nyomnod neked az ipart. Az az érdekes, hogy amíg úgy topolzékolsz benne, képzeld el, tudod, csak ugye az egyens, mondjuk állsz, és igen, az egyensúlyodat dobálgatod át így jobbra-balra csak egy picikét, addig olyan érzésed van, hogy full stabil. Amit megállsz, akkor szóval állod arra kényszerítő, hogy mozogjál, tudod? Tehát így nem bíz benne állni. Érdekes egy világ. Mikor a lányok így ezt így csinálták, mint tényleg rengeteg, nem is tudom, hogy hónapokon keresztül vétereztük őket, nekem mindig úgy, hogy elugrálgattak, mit tudom én, most őszintén. Amíg ki nem próbáltam, aztán rájöttem, hogy hát nem, annyira nem csak leugrálgatás az, de
2: szerintem ez kemény. Is egy olyan tárgy, most oké, hogy leveszi a izületekről a terhelés, de alapvetően itt inkább ugye ilyen pszichés vonulatai vannak, tehát ugye, hogy az aerobikból kilépve, tehát hogy ne csak a saját testedet használd, akkor legyen valamilyen kis eszköz, ami így érdekesebbé teszi. Én érzek ebben egy ilyen dolgot amúgy, biztos, hogy akkor ezért húzod föl, és akkor oké, mert őszintén, tehát ugye, ahogy te mondtad, hogyha most nem is ugrasz túl magasra ezáltal, hogy ez a lábadon van, akkor az ahhoz sem tesz hozzá feltétlenül, hogy akkor most nem tudom, ilyen látványosabb valami gyakorlatokat csinálj. Én is ismerek olyat egyébként, akár ugye az Emmáikat, akik ugye itt Szabadkán csinálják, máshol is vannak ilyen csoportosulások. Most láttam egyébként egy ismerősömnél, hogy mentek valami versenyre, akkor ott nyertek, ott már komoly profi koreográfia van, de ebben a kangúcipőben történik ugye az ugrálás. Érdekes műfaj. Ez hogy szokod meg, hogy a lábadon van, és akkor mindig valamilyen furán mozog, tehát már nem a saját lábadon állsz, hanem ugye valamilyen eszközön. Ez van amúgy a görkorival is, hogyha próbáltatok már ilyen fitness görkorit. Az a fitness görkori, nem az a durva felhasználásra van, hogy nem tudom, gördesz kaparkba, menj és ugrassál, ugye azoknak kisebb a kerek, ezeknek nagyobb átmérőjű, mert nyilván nagyobb tempóval tudsz elemenni, meg gördülékenyebb, igen. Azáltal viszont, hogy nagyobb a kereke, nyilván olyan csapágyak is vannak benne, olyan rendszer, hogy ez folyamatosan így siklik, ami tök jó egyébként, hogyha te mész görkorizni. Amíg viszont tapasztalatlan vagy, és a lábadra felhúzod, és nem tudod azokat a megfelelő kis apró kis technikai húzásokat, hogy kell, hogy tarts, milyen pozícióban, hogy te ne gurulj sehova, akkor mindig az, hogy megálltál, nagy nehezen, és akkor még mindig gurul, és láttam, hogy éreztem még az elején, hogy még gurul, még állj, vagy akkor kopaszkodnod kell, akkor azt mondod, hogy elessél, akkor minden bajod van igazából. De rá kell jönni ugye a megfelelő használatra, itt a kangú cipőknél is feltételezem, hogy akkor előbb-utóbb ugye, hogy kialakul az a fajta stabilitás, amit neked ugye érezned kell még akkor is, hogyha csak állsz és nem mocorogsz.
1: Persze.
2: Hogy akkor na, ez a súlypont, közepe, oké, szupi, megtaláltuk, na, ennyi. Tehát, hogy nem kell ezzel foglalkozni.
1: Az egyik hallgatózatja amúgy is magas, plusz még felvettel a kangú cipőt, hát fel. Igen.
2: Én nem vagyok annyira magas, mint Zeci, de én is egyébként úgy érzem magam ilyen furán, amikor mondjuk görkorizok, mert az még úgy dob egy ilyen 10-15 centit ugye rajtam, és mindig csak azt látom, hogy így köszönnek, és mindig így lentről így köszön valaki, így biciklivel, vagy gyalog jön, tudok, ilyen, mindig ilyen piciker,
1: Persze, meg amikor így, amikor eleve magasabb az ember, akkor minden apró ilyen változtatás ugye kiüti a biztosítékot, idézőjelben másoknál is. Én így jártam a télen, amikor rendeltem egy nagy csizmát, és én nem vettem észre különben a képekről, hogy ennek ilyen vastag a talpa. Mm. És itt a brasnyótól kezdve mindenki rám néz így, hogy valami nem stimmel.
2: Tudod, igen.
1: Tudod, elmentem benne egy valami konferenciára, tudod, ott is többiek mondták, hogy beszélgettünk, és látod, hogy a semmiből csak egy ekkora volt? Hát én
2: De
1: most mennyi lehet az? 6 centi?
2: Igen, de már érződik, lehet, igen. Tudod? Még lehet, hogy még annyi se.
1: Lehet, hogy még annyi se különben tényleg. Aztán nézte is, hogy onnan tényleg elég vastag a talpa. Na mindegy. Ugye akkor itt vannak ezek az ilyen, igen, ez a tenisz, ez egy nagy, én soha nem játszottam ilyen salakonzol, hogy milyen az. Én nekem mindig úgy tűnik, hogy ott nem tudsz már csinálni, csak csúszni, de nem igaz, ugye?
2: Nem igaz. Nem. Én stabil csak azon játszottam, amikor jártam még teniszre. Hát ugye nálunk ezek a salakpályák terjedtek el, most már úgy megjelentek ilyen más fajták, de akkoriban, amikor így jártam, ez a 90-es évek vége felé, vagy közepe, vagy nem tudom, úgy salakpálya volt mindenhol. Vagy beton, amit te is mondtál, ugye átaratok meg, nem tudom, Paricson is volt. Most azt a paricsi teniszklubnál található, vagy régen betonpályát, azt most már felújították, az egy olyan jellegű borítást kapott, mint ami mondjuk az Australian Open-t játsszák, vagy tudod, ilyen kék színű. Ilyen...
1: Tudom azt,
2: én nem tudom, hogy mi az igazából, de az már sokkal gyorsabb pálya. Tehát ez a salak, ez nekem amúgy is szimpatikus, amikor tenisz nézel profikkal, mert az mindig egy ilyen kihívás a játékosoknak, mert lassabbak a labdamenetek, lassabban megy a labda, csúszkálnak, és ennek vannak aztán nagy mesterei, és ezáltal egyébként, hogy nem annyira gyors a pálya, mert nem gyorsan pattan el róla a felületéről a labda, annyira nem gyorsan legalábbis, akkor ezáltal sokkal látványosabb, meg hosszabb labdamenetek tudnak lenni, hogyha mondjuk profikat nézel. Hát mondjuk a te esetedben az nem annyira jó, nem te, hanem a laikus esetében, hogyha mondjuk elmegy valaki teniszezni, aki ugye nem profi, csak próbálkozik, hogy akkor ott, tudod, akkor az zavaró lehet, hogy még csúszik is.
1: De sérülés ott? Veszélyes?
2: Szerintem nem. Nekem sose volt. Hát most nem játszottam, nem tudom mennyit, de
1: Gerszet
2: kéne megkérdezni a kollégánkat, a ő komoly teniszes egyébként.
1: Komolyan nyomja, igen, hallottam én is. Igen, teljesen. Igen. Rengeteget fogyott is különben, nem feltétlenül nem tudom, hogy akart-e, vagy csak egyszerűen azért, mert nyomja a teniszt, ilyen nagyon, de tényleg látszik rajta.
2: Mi van ez a zumbával? Most beugrott így az aerobikról.
1: Jó, az hogy eltűnt.
2: Ugye? Azért nagyon nagy. Sorban nyíltak meg a zumbatermek, aztán úgy bezárt, vagy nem zárt be, hanem úgy most már nem hallunk róla.
1: És mi az a másik, ami
2: itt
1: ami
2: mi volt?
1: Környékünkön ment valami? Akao? Ikio?
2: Igen, volt valami.
1: Valami...
2: Makau.
1: Aikidónak, meg a nem tudom minek a...
2: Igen.
1: Valami ilyen ugráltak és ütögettek közben.
2: Aha.
1: Hogy hívták ezt? Nem Taibo, nem Akai, tudom. Kakao, nem tudom.
2: Akai
1: mindegy.
2: Az egy jó hangszermárka egyébként. Igen. Elektromos hangszerek egy.
1: Albert írja, Akafight.
2: Akafight, így fitness, hívták? És akkor még a fitness
1: Akafight
2: is ott
1: fitness.
2: Volt.
1: Akafight fitness, így van.
2: Azaz,
1: Akafight.
2: Igen.
1: Kakaofight. Igen. Állítólag azt meg valaki itt találta ki. Nehéz ezeket átnyomni különben. Nehéz. Hát ez...
2: Jó, de mindig van valami. Szerintem igazából neked amúgy egyszer kell beinvestálni egy ilyen üres terembe, amin parketta van, meg egy tükör a végébe.
1: Valaki mindig,
2: és akkor mindig lesz. És akkor mindig egy másik nevet adsz egy az éppen aktuális
1: de tudod, mi a legszebb ebbe? Hogyha ez mindig kikopik, akkor még mindig lehet társstúdió.
2: Hát, na, igen.
1: Amúgy.
2: Persze, tehát ez működik, csak mondom, tartani kell a lépést ugye az aktuális divat hullámokkal, tehát mindenki zumbázott, nem tudom, 5-10 évvel ezelőtt, most már mindenki ugye teljesen más csinál. Akkor vannak ezek az ilyen crossfit edzések, én nem tudom, most mindent mindennel kevernek igazából, azt látom, hogy sokszor ugye, nem tudom, hogy a hát igazából több oldala is lehet. Az egyik az, hogy mondjuk önmagában, hogyha nem tudtam mondjuk elmész aerobikozni, és akkor tudod, hogy ez a torna, ami még annó a Cindy Crawford, amiket csinál, tudod?
1: Aha, hogy
2: tehát, hogy az előbb-utóbb végtelen unalmassá válhat igazából, akkor kell beemelni ilyen harci elemeket, hogy akkor ütsz, akkor most zumba, akkor most húzza valamit a lábadra, akkor most ugrálsz jobban, vagy magasabbra, vagy nem tudom, akkor ezt csinálod, azt csinálod. Ez történik igazából az ilyen futásokkal is igazából, hogy most már létrejöttek az ilyen Spartan részek, meg amikor már nem elég, és akkor nyilván ugye két oldali a történet, nagyon lecsupaszítva, az egyik, aki nagyon magas szintre emelte mondjuk a futást, és neki az már kevés, akkor azért kell még ilyen plusz feladatokat beiktatni a történetbe. Másik szemszög pedig az lehet talán, hogy akkor tudod, aki meg most kezdeni, annak ne legyen az a végtelen nagy unalmasság, mert a futás az szerintem nem tudom, tényleg tök jó az, hogyha valaki ráérez arra is szereti csinálni, de önmagában nem egy meglehetősen monoton, ugye?
1: Nekem, tudom, volt a bajom. Nekem az volt a bajom, hogy bár most magam ellen veszek, mert fölmegyek a futópadra, nem tudom, én föl szoktam menni ilyen 40-50 percre, néha, vagy néha csak 20-ra, attól függ, de hogy ott egy helyben vagy, és te végtelen unalmas, tehát már rájöttem, mindig muszáj az ablakhoz állnom, meg különben meghűlök.
2: Igen, és nézem mindig a... Oda, hova te jársz, ott mindig néztem a Szent György templomnak a szép cserepeit.
1: Igen, én is mindig.
2: A mintázatot, azt néztem.
1: Mi más nézel, ugye, ezt nézed napokig, hónapokon keresztül.
2: Másik konditeremben úgy adott ebben, hogy mentek ezek az ilyen litty-lötyi, blöttyöm sorozatok, tudod, az ilyen külföldi adókon, ilyen szitkomok, meg nem tudom, és akkor az ment ott a tévében, de az is az még rosszabb, de nekem még unalmasabb volt az egész folyamat.
1: Na, jó, én vagyok a hülye különben, tényleg annyi mindent veszek, és időnként tényleg hülyeségeket, és én még nem vettem magamnak még egy fülhallgatót, azt különben nem, azt senki nem fogja tudni megmagyarázni.
2: Ilyen Bluetooth
1: legalább
2: fülhallgató.
1: Hallgassam a saját zenémet. Na, de azt akartam mondani, szóval, hogy azt csinálom, de hogy viszont volt egy időszak, amikor próbáltam biciklizni kint, de ahhoz ez pontosan tudom, mert te rengeteget mész, hogy amikor biciklivel mész, akkor legalább azért illene lemenni egy, hát azért egy 20-25 kilométert legalább le kéne menni, hogy úgy mondhatod, hogy érdemben mozogtál valamit. Rendkívül unalmassá váltak az útvonalak egy idő után.
2: Ja, igaz, volt a szélés.
1: Ma úgy voltam meg, most megint oda megyek.
2: Mag 7-es felé tudsz menni Kelebiára, az még egy ilyen jó útvonal, és, igen, és nagyjából akkor itt vége, mert amúgy meg keresztül kell menni mindenfajta forgalmi részen, igen. Vagy szóval forgalmas részen. Én ezt most már lecsökkentettem egyébként, nekem is ez volt a bajom, amikor ilyen nagyobb távokat mentem magamhoz képest nagyobb távokat, hogy az az ilyen 20-tól 40 kilométerig általában max, hogy tudod, az még így időigényes is, mert akkor nem tudok, ugye eltekergetsz úgy két és fél órát, hogyha nagyobb távra mész például, emígy meg. Én most ezt azt szoktam praktizálni, hogy kimegyek Paricsra oda-vissza. És igaz, hogy ez ilyen 12-3 kilométernél megáll, max 15, de azt ilyen nagy tempóban lezúzod, és meg vagy fél óra 40 perc alatt az egésszel. Szevasz. Aha, és hogyha nagyobb tempóval mentél, akkor megvolt az az edzés élményed, meg az a, hát most attól függ, kinek mi a fontos szempont, mondjuk egy kalóriafogyasztás, mint ha mondjuk nagyobb túrára mentél volna lassabb tempóban. Uh-huh. Csak tudod, levetted napirendről, tehát ennyi. Jó esett, jó is volt igazából. Remélem, igen, és most akkor... már lehet menni, mert undorító volt az idő tényleg, és nagyon idegesít most már
1: és
2: ez miatt is.
1: És akkor múltkor különben így meggyőztél ezzel az okos óra sztorival. Elleneztem évekig, de tényleg különben. És akkor ő mondjuk azt is meg tudja neked mondani, hogy például ő tud ilyet, hogy nem tudom, akkor most mennyi kalóriát fogyasztasz egy
2: nap. Persze, és minden... meglehetősen pontosan mondja. Személyre szabad, mert beviszed a saját adataidat neki.
1: Jó.
2: Hogy te milyen magas vagy, milyen súlyod van, hány éves vagy, nem tudom mi, miket sportolsz, stb. Tudod, és akkor az alapján esetleg nem tudod testalkat, nagyon részletesen meg lehet adni az információkat, mi a probléma, mint szeretné javítani adott esetben, és kitöltesz mindent, és akkor az alapján viszonylag teljesen személyre szabottan alakítja neked aztán ezeket a méréseket, és egészen pontos.
1: Őrlet.
2: És inspirál. Itt van, őrlet, itt van 90 őrlet. Kalória eddig. Nekem, ma? Nem tudom hány lépés. Hát ma nem. Már lépcsőztem, és itt mondjuk ilyen cégben a változat, kivétel nélkül lépcsőzök, sosem lépcsőzek igazából, mert aha. Én nézem, akkor az is növekszik ez a szám, és akkor kapsz egy díjat a nap végén.
1: Kapsz egy díjat a nap végén? Az igen.
2: Nem minden nap végén egyébként. De mondjuk de volt ilyen. Egy aktívabb heted, akkor gratulál, hogy na, most ezen a héten nem tudom, 3-4 full, amikor mind a 3 körbe töltötted, hogy le a kalappa, csak így tovább, csatlakozz ehhez a kihíváshoz, abahoz, és ezek nem teljesíthetetlenek igazából. Inspirál folyamatosan.
1: Érdekes a sztori. Most 7:34 perc van.
2: Szeretjük egymást az órámmal.
1: Ti mit nyomtak ezek közül, írjátok meg nekünk.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.

0: Minden hétköznap 6-tól 10-ig. A derűs ébredés.
1: Ti azt tudtátok, hogy lesz Trump telefon?
2: A csodálatos.
1: A T1. Trump van.
2: T1. Akarnál egy ilyet? Aranyszínű. Aranyszínű. Biztos lesz majd több színben is igazából.
1: Nem csodálkozunk annyira, de hogy annyira érdekes, hogy tényleg valaki...
2: Donald Trump haja.
1: Hát igen, hogyha valaki ennyire ismert, mint ő, akkor tényleg még erre is vetemetető csinálni egy mobiltelefon. Most én nem értek hozzá, de gondolom, hogy ez normális ebben. Jó, ő ezt nem teheti meg, ugye? Mert hogy ez Amerika! De hogy alapvetően Kínában megrendez valami telefont, azt viszlát, de nem csinálják ezt. 512 gigabár tárhely, 12 giga RAM... Hát jó nagy aksi, meg
2: 100 dodóban lehet beszállni egyébként, hogyha bejelentkeztél arra, hogy kell egy ilyen telefon.
1: Igen, előrendelés, ugye, vagy ilyen foglalás.
2: Nem jött sokáig, most megerősítették, hogy majd jön. Nyugi! Még mindig elég homályosak a specifikációk, ugye ezeket már nagyjából el tudni, amit te is mondtál, de a hát összesítve igazából az, amit tud, az inkább egy ilyen középkategóriás telefonnak minősül. Lehet, hogy itt-ott akad, bagol, meg
1: elválik, de nekem az, ami hihetetlen, hogy tényleg...
2: Trump.
1: Én mobil. Nem hallottam erről, de mikor ezt bejelentették, hogy akkor lesz egy ilyen Trump telefon, a Trump van, és hogy $100-ral be lehet szállni, hogy lefoglalni, akkor igazából az emberek, tehát 600 ezer ember döntött úgy, hogy akkor ők szeretnének ebbe beszállni. Ez azt jelenti, hogy...
2: Tehát,
1: hogy
2: kell egy.
1: Hogy azt mondja Trump, hogy
2: most
1: lesz egy telefon, 100 dodói előret, nem tudom, előfoglalásnak hívják ezt, igen?
3: Hát igen.
1: És az foglaló. Emberek bedobják a pénzt, és ez őszintén beugrott ugye semmiből 60 millió dodó. Milyen tételek.
2: Istenem.
1: Milyen tételekről beszélgetünk.
2: Hát igen, igen.
1: Én úgy csinálnám, hogy már ez sajnos én pici vagyok ehhez, de úgy bírnám, hogyha akkora nevem lenne mindenki, tudod, és mondanám, hogy lesz egy telefon, és így, tudod, így bejönne 60 millió, én mondanám, hogy akkor köszönöm, én most elmentem nyugdíjba. Megyek egy tájföldre, aztán viszlát.
2: De majd. Nincs véget, végignyomják, kiadják ezeket a telefonokat, amik igazából, hát most mit tudom én, ilyen 5000 milliamperes aksi, hát jó van ezzel mondjuk enterbe vel minden iPhone-t, de hát a olcsó kategóriás Android készülékek azok már tudnak ilyen aksi kapacitást adni. Hát most a többire annyira nem tudok kitérni, már mint így összehasonlítási alapon, mert nagyon követem egyébként a piacot, hogy most mi a normál, nem tudom, felbontás általában, mi az, amit elvárhatunk. Itt 1080x2460 pixeles felbontásról beszélhetünk, 120 Hz-es képvisítéssel, 50 megapixeles kamera. Nem, ez a kamera is annyira érdekes igazából, mindig így hasonlítgatják össze, ugye a nagy konkurálás az leginkább ugye az Android és iOS között történik, és akkor mindig ugye, hogy mondjam, tehát mindig az a benyomásom igazából, hogy az iPhone-okat úgy nem nagyon reklámozzák, hanem annak van egy jó kamerája is, szevasz, működik, teszi a dolgát csodálatosan. Mindig az ilyen flagship modellek a Samsungnál, meg nem tudom, egy-két ilyen most már ilyen kínai telefonoknál, és akkor az igen. Így jönnek, és akkor arról meg úgy erőszakosan hozzák azt a tartalmat a videókban, hogy dehogy. És akkor oda is teszik mindig, hogy iPhone, ha, nézd meg ezt. És akkor odáll egy tó mellé, ahol a túloldal nagyon messze van, és ott van egy ház. És akkor rázummal ilyen nagyon.
1: De ez igaz lehet?
2: Hát igaz, de el tudom képzelni, hogy igaz. El tudom képzelni, hogy igaz, de hogy tudod, mit tudom én elég sokat használom videózásra, fotózásra a telefont. Nem kellett még ennyire rázumolnom soha semmire. Tehát, hogy ha kellett, akkor közelebb mentem, és csináltam nagyon-nagyon jó minőségű felvételeket. Tehát,
1: hogy... Jaj, basszus, de képzeld, hogy én a gyorsulási, nekem, én nagyon-nagyon-nagyon lassú vagyok ezekben az Apple dolgokban, mármint a telefonban. És akkor most is én nekem már haverom szólt rám, hogy amúgy nem akarsz már telefon cserélni, mert tudod, hogy örök kivalóságig használom hát, ugyanazt.
2: Használod, meg hogy tudod, erre használod, amire neked de, elég, akkor most így
1: de pont ezt akarom mondani, hogy én alapvetően megoldom ezzel a dolgokat, és amikor a gyorsulási versenyen voltunk, akkor a haverom a kezembe nyomta az ő 16 Pro Max-át, hogy amúgy csinálj már tudod, egy pár videót rólam nekem. És akkor tudod, hogy belemegyek, és nézem, hogy Jézusom, hogy mennyi lehetőség van a Zoom-ra, meg a mindenre, és így nyom is ilyen rájöttem, hogy amúgy ez fantasztikus.
2: Igen.
1: Amúgy elég komoly dolgokat lehet csinálni. Tudod, mert így nekem mindig oda kell mennem mindenhova. Ezzel meg akkorákkal tudok zoomolni, hogy igazából itt
2: van. Lehet, most már ezekkel is lehet, persze.
1: Hogy lustálkodsz, aztán így
2: igen.
1: messziről tudod.
2: Igen, de hogy úgy, tudod, tehát hogyha te most attól függ, hogy mire kell, tehát arra, hogy távcső helyet használd, akkor vegyél egy ilyen Samsungot 1500 euróért, és akkor tudod, akkor nagyon-nagyon jó beközelíti meg, mint én, le is fotózhatod, abár szerintem az a kép az már egy picit ilyen mákos lesz, hozzáteszem, és akkor aztán nézegetheted, hogy is úgy, de nem, tudom, nem tudom elképzelni a szituációt, hogy mikor, érted, tehát most mit tudom, hogy tényleg látsz egy ilyen szitút, hogy nem tudom, megállsz a...
1: Egy madarat.
2: Mi az a VM? Egy madarat, egy fáj, messzi fáj, és akkor lefotózod így messziről. És így mutogatod valakinek azt a amúgy nem egy ilyen világbajnok fotó, tudod? Mert ha mutogatod is, akkor nem azért fogod mutogatni, mert annyira jó sikerült, hanem a zoomnak a lehetőségeit fogod megmutatni, és akkor aha, húha.
1: Jaja.
2: Érted? Tehát, hogy ezért szerintem kár, de lehet, hogy valakinek ezek a fotós szempontok az életében, tudod. De alapvetően meg ez a típusú ember, aki ezért vesz egy ilyen telefont, az szerintem soha nem fogja aztán kihasználni. Csinál néhány ilyen képet ilyen nagyon messziről, hogy hú, nézd meg, mennyire rá lehet zoomolni, és aztán tudod, egy, hogy soha nem nézi meg, a másik meg az, hogy lehet, hogy aztán előbb-utóbb már nem is fogja használni igazából. Szóval a kérdés a fejemben az, hogy tudod, mennyire fontosak ezek a zoomok, mert ott még nem tart az egész technológia szerintem, hogy te most nem tudom, olyan természetfotókat tud csinálni, mint a...
1: Ja nem, hát azt azért nem, de...
2: Érted? Mint a természetfotósok, hogy akkor beszélünk azért... egy medvét, mert...
1: Na, azt jó, hát azt nem, de hát azért, a videókat fad, fú, hát
2: azokat jó megcsinálni. Igen, valóban.
1: Na jó, hát most például is elkalandoztunk már megint, de itt a Trump telefonnál, hát na, hát jön, nézzétek, most egy-két csúszás ide vagy oda,
2: jön, érkezik.
1: Trump 1, T1.
2: Igen.
1: Nálunk ez a mi piacunk a kicsit fura,
2: mert... Nagyban rajta, hogy T1.
1: De nem volt egy T1 szolgáltató? Mobil szolgáltató? Valahol?
2: Á, így van.
1: De tudok egy olyan céget, aminek ez a neve, de hogy mobil szolgáltató nem volt ilyen?
2: Hát nem tudom, lehet, hogy volt.
1: Amúgy annyira adná. Uh-huh. De mindegy. Na oké, 7:52 perc van, mindjárt jövünk hírekkel.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből TV.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz.
12: Hírek röviden.
13: Az esős idő ellenére hétvégén is sokan kilátogattak a május 16-án megnyílt 93. nemzetközi mezőgazdasági vásárra az újvidéki rendezvényen. Csütörtökig 40 ország 1200 kiállítója mutatja be termékeit. Az egy hétig tartó esemény sorozat partnerországa idén Csehország, a látogatók pedig gépkiállítások, élelmiszeripari bemutatók és nagyszabású állattenyésztési programok közül válogathatnak.
14: Szerbia és Azerbajdzsán közösen fog gázerőművet építeni Nis közelében. A szerb elnök bejelentette, hogy a két ország 2027-ben közösen kezdheti meg egy 500 megawattos gázerőmű építését, amely várhatóan 2030-ra készül el. Vucic emellett arra bíztatta az azerbajdzsáni vállalatokat, hogy fektessenek be Szerbiába.
13: Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon a május 18-a és 31-e között zajló akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetője által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul.
12: Időjárás.
14: Szabadkán és környékén napos idő lesz, 20 fokos csúcshőmérséklettel.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
15: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A vajdasági vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál. Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
0: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Móraalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat. Csobbanás, élmény, közös pillanatok Móraalmon. További részletek erzsébetfürdő.morahalom.hu. Szent Erzsébet Móraalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
9: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Nos, hát én nem tudom, hogy nektek a hétvége az hogy telt, de folyamatosan, jó, most túlzok nyilván, de egy 6 ember legalább elküldte nekem azt a videót, ahol egy elektromos rolleres megy, és így fejbe cínezi egy nyúl. Mert mindenki ezzel rölgött a napokba. Én úgy megnéztem először, én nem értettem, hogy mi történik, aztán rájöttem, hogy aha, ez egy roller.
1: Ebbe játsszuk. Csúnyán beszél az illető.
2: Mindegy, hadd menjen, hát most ez ilyen volt. Hát most...
1: Ilyen. Elpróbálom, várjál.
2: Na, megy. Na.
1: Hát először reklám, jó? Reklám.
2: De mind játsszuk ezt,
1: hát
2: hogy
1: ott
2: van
1: a cikkből származó videót szeretném.
2: Ja.
1: Tart még.
2: Milyen érdekes az, amikor...
1: Na, megy. Nem? Újabb reklám.
2: Hát akkor hagyjon mindig, szóval...
1: Már, ugye, levegy.
2: Igen?
1: Megvárjuk.
2: Milyen oldalak vannak, ez milyen hülyeség ez különben.
1: Index.hu-ról hozta le a...
2: És ők tele vannak
1: ilyen cikket itt a műsorba. Tele van reklámban.
2: Hát gratulálok nektek, ez jó. Na. Szerintetek hány ember nézi ezt
1: így
2: meg?
1: Na most akkor hírek, akkor azt is bevágják. Igen, a hírekben is beszámoltak
2: ez
1: róla.
2: Akkor ez, nekem meg volt különben a videó maga, gondolom, ezt megbeszéltük volna. Instagramban megnyitom, akkor csak a videó van. Nincs ezzel baj.
1: Reklám!
2: Komolyan!
1: Hírek!
2: Azt
1: beszél,
2: mennyire,
1: mondja!
2: Mennyire, ne arra mondja, hogy mennyire nem jó ez így.
1: Hát tudom, végtelünk. Ennek lehetünk, ezt tapasztaljuk nap, mint nap, hogyha valahonnan másodat nyitsz meg egy videót. Ugye, meg nincs, na? Ugye? Felsőt.
3: Hát mi a
1: ja, hát ez ilyen, hát ilyen nyilván így abszolút rádióbarátra szerkesztették a történetet. Jó, talán jobb is így igazából. Csúnyát mondott, az volt a jelenet, hogy ment valamilyen random úton, ilyen szántóföldek között, rollerrel, szaladt egy nyúl így az út felé, majd mikor kiért a szélre, így ugrott egyet, és így rárepült
2: a fejére.
1: Aki lerepült. Miért ugrott?
2: Nem tudom.
1: Mennyire gáz ez igazából. És ezen gondolkodom én is, mindig van egy ilyen elméletem, hogy éjszaka vagy este sötétben nem szeretek motorozni, mert akkor sokkal van. Nem biztos, hogy igazam van, de nekem az a logikám, hogy olyankor lecsendesednek az utak, és akkor nagyobb mennyiségben vonulnak át ugye az útfelületeken.
2: Én nem is látok olyankor semmit, szóval.
1: Én láttam egyébként, nekem volt ilyen, hogy pont amikor ettől tartottam, elmentük egy haverommal Kanizsára, mondtuk, hogy jó van, megjárjuk ezt sötétedés előtt, aztán úgy eldubáltuk ott az időt, hogy ránk sötétedett, és aztán ilyen óvatosan mentünk hazafelé, és Horgos Szabadka között.
2: És ez nem én voltam,
1: ott volt egy momentum,
2: mert mi is jártunk egyszer így.
1: Mi is mentünk így, akkor nem láttam vadat, lehet, hogy közelítettek meg minket. Pont volt egy ilyen jelenet, hogy mikor elhagyod ezt a horgosi csárdát, és attól följebb.
2: Ami ki van festve.
1: Hát pont ez, hogy nincs ki festve.
2: Hát nincs.
1: Ki volt festve. Na mindegy, és volt egy ilyen jelenet, hogy így pont így megindult egy ilyen nyuszi. Ugye az úton, és az előttem lévő, tehát a haveromnak a motorja az egész közelét, és az út szélén, akkor meggondolta magát, és visszafordult. Na, és ezt szerencsen. Pont megvilágítottam, igen. Úgyhogy tud problémát okozni, mert ugye hát ő is kicsinek tűnik, de alapvetően azért nagy testű, hogyha nagy tempóval érkezik, meg te is, akkor hogyha koccantok, az lehet, hogy leröpít téged.
2: Ja, Istenem. Hát én mentem most itt nemrég este egy hétvégi házból haza valami nagyon szép ilyen természet területen keresztül, és annyira sok volt a vad, hogy én ilyet életemben nem tapasztaltam. Minden oldalról jöttek, és mentek, és olyan volt, mint nem tudom, valami vadonban lennék.
1: Igen.
2: Őzek. De ilyen, hogy úgy kezdve, hogy amíg kiértem az útra, nem tudom, hogy egy 6-7 őz, nem tudom, egy 10 nyúl, rengeteg, tudod.
1: Tud
2: ahhoz képest, hogy előtte meg nem látok sose. Mondom, hogy biztos itt én vagyok a zavaró tényező, ez egyértelmű. Jó, hogy autóval mentem, nem gyalog, azt nem is tudom, hogy... Bár különben mindig...
1: Kocsival oké, hogy egyiket taposod el a másik után, az belefér. Mert hogy ilyen kisebb.
2: De lassan mentem föl, de súr. Mondom, hogy a természet lágyal, én voltam kint a semmi közepén. És akkor az különben tök jól nézett ki. Kicsit a spooky is volt, vagy a creepy, de érdekes egy élmény volt. Na aztán a másik pedig az, hogy emlékszel, te velünk voltál akkor, amikor elmentünk Kunfejtől, és sétáltunk egy nagyot az erdőbe?
1: Nem.
2: Nem voltál. Mert akkor volt egy olyan, hogy sétáltunk az erdőbe, és ott csak egy halasz, egy ilyen hangot, és ilyen gyorsan el tudnak ugrani és futni az őzek az erdő mélyén. Tehát annyira gyorsak. Nekem olyankor mindig azért teszem, hogy nyilván vadászásnál ugye kivárják és megvárják, még megáll, mert menet közben lehetetlen. Tehát annyira gyors, lehet, hogy valaki tudja. lelőni. Most nem az jutott eszembe, hogy lelőni, hanem az jutott az eszembe, hogy mennyire gyors igazából. És igen, eszembe jutott, hogy lehet lelőni. Jó, valljuk be. De hogy én nem akarom lelőni,
1: oda csak... pukkant a szennyed. Lőttem én ilyen vadászpuskával egyébként. Uh-huh. Nagyot rúg. Igen. Amúgy, de ereje is van.
2: Még a darázs is leropog, hát nem, hogy a nyúl. Most nem tudom, mire
1: hát nagyot koppan, inkább azt mondanám, nagyon tudod, az fáj nekem, amíg nem volt motoros kabátom, azért tűni, hogy átéltem ezt az érzést, amikor most darázs, nem tudom, valamilyen nagyobb rovart, akkorát üt a válladon, hogy meghalsz. Hát a sisakon szokott néha az hallatszódni, amikor neked repül egy ilyen nagyobb méretű akármi, hogy akkor az mekkora zajjal jár igazából. Hát most gondoljuk bele, hogy egy nyúl, mikor eltalál. Nekem nagyon érdekes sztorim van, vagy nekem igazából hallottam egy ismerősömtől. Mesélte, hogy hát ő is motorozott régen, akkor beszéltünk arról, hogy miért nem, mit tudom, és hát mit tudja ő, mert majd lehet, hogy majd egyszer, de hogy volt egyszer egy ilyen kisebb balesete, és az abból állt igazából, hogy egy őz kiszaladt az útra, és az oldalba találta motoron, és ráadásul úgy találta el, hogy ő talpon maradt, vagy keréken maradt, képzeld.
2: Jó.
1: Csak hát így megütötte, akkora ütést kapott, hogy be is horpadt, nem tudom, így az oldala megsérült, de ő valahogy talpon maradt.
2: Azt a mindenit.
1: És aztán így megállt, így tudod akkor újra gondolni az életét.
2: Hát jó,
1: mert azért
2: ne.
1: Csak mész olyankor, mint amikor feltételezem, hogy ismertet azért egy 70-80-nal minimum. Tudod, nem mindegy azért olyan tempónál sem már, hogy akkor, hogyha történik egy ilyen váratlan szituáció. És tényleg ugye ez nagyon kellemetlen, millió ilyen felvétel van egyébként a neten, ahol ugye GoPro-val megy mondjuk a motoros. Azért ezt hozzuk be, hogy a roller is egy reális példa lehet, de hát mondjuk szerintem azért az viszonylag ritka, főleg itt nálunk, ugye múltkor beszéltünk arról, hogy itt nagyon nagy teljesítményű rollereket nem is lehet útra helyezni, nem legális használni, úgyhogy most azzal tudod, ilyen szituációt nem tudsz elképzelni, tehát maradjunk a két keréknél. Motorral viszont hát hányszor van az, hogy akár csak kiugrik az úton elé, tehát nem téged talál el, és akkor hirtelen mit csinálsz? Sokszor az okozza a balesetet, nem az, hogy belecsapódsz, vagy összeütközök, hanem hogy tudod, akkor megijedsz, és akkor kicsúszik a motor alólad, vagy nem tudom, vészfékezést hajtasz végre, stb. Tehát ez tud azért problémát okozni, úgyhogy a vadak azok ilyen kis csalafinta lények, kikiugrálnak.
2: Ilyen szempontból a kutyák is azért megérik a saját pénzüket.
1: Hát van is egy közös ismerősünk, barátunk, motoros, aki szervizeli a motorjainkat
2: igazából. Ja, hogy ő kutyával találkozott?
1: Ő kutyával találkozott, nem ment gyorsan, mesélt, hogy 50-60-nal, kiszaladt egy kutya egy udvarból, ahol természetesen, ahol a kutya tartózkodott, nyitva volt a kapu, miért is ne lett volna, és akkor kiszaladt elzavarni őt ugye a területéről, mert tudnátok ez, hogy nyitva van a kapu, már az utca is az ő területe. És akkor gyorsan így elcsúszott, és hát tetebes kár keletkezett a motorban, ő szerencsére nem nagyon sérült meg, úgyhogy vannak ilyen váratlan szituációk.
2: A kettő ilyen fickó van, akit követtek a neten, nagyon szeretem a videóit, az egyik az azt csinálja, megy motorran, és a kutyák jönnek és elkezdek ugatni, abban a pillanatban ledobja a motort az oldalára, és elkezd ugatva rohanni a kutyák felé. Nagyon szórakoztató. Nagyon szórakoztató. És a kutyák olyan szinten menekülnek előre, mint az állat. Tehát az elképesztő.
1: Én is valamiért egyébként, nyilván hangoltattunk mi már erről évek során, hogy nem annyira vagyunk kutyásak. Én olyan videót is láttam, és hangosan röhögtem rajta, amikor egy csávó azzal terrorizálta az ilyen utcai kutyákat, hogy drónnal ment utána, és ezt kamerázta. És így menekültek, tudod, és így végig, amíg menekült, így követte, és így végén már nem tudom, micsoda, volt egy kutya, aki feladta, sarokba szorította a drón, igen. És akkor még úgy ijeszgett, akkor így közel ment, hirtelen, hogy vissza, akkor megint közel, tudod, és akkor ilyen hangos, meg ráadásul azt szerintem még úgy is szerelte fel a motorját, hogy ilyen nagyon hangos legyen. És kutyát így a sarokba szorított, és akkor láttad, hogy már így, ő is látta, hogy nincs vissza, és akkor fölvett egy ilyen harci állás, hogy lesz, ami lesz, tudod, akkor így morog, meg minden, csodálatos. Lába egyébként hozzáteszem, olyan kutyákat zavart meg, akik ugyanezt csinálták az emberekkel, meg a biciklisekkel, tehát hogy
2: jó,
1: kicsit példát statuált a történetben. Hát, értem én, hogy a kutya az másképp gondolkodik, hagyjuk meg mások az érzései, vigyázni kell rá, figyelni, szeretni akkor is, ha megharap, megsimogatni, hogy jól van, tudom, hogy a területed védted. Neked volt igazad, hogy megharaptál, és az most elfertőződött, és te taruszt kell felvennem ez miatt, de semmi baj. Na mindegy, szóval ez
2: a szóval igen, a másik, legalább tudjuk, hogy Zolit mit triggereli. A másik viszont az pedig azt csinálja, hogy egy elektromos motorral megy, és amikor a kutyák így elkezdik üldözni, akkor visszafordul, és akkor elkezdi üldözni a kutyát. És közben hangos ilyen bú-bú-bú-bú-bú, ilyeneket csinál.
1: De lehet ilyen, sosem erre megcsinálni.
2: És akkor ilyen végtelenség követi a kutyákat. És akkor látod, hogy azok milyen pálikban vannak, minden rohannak ide, oda, át, ezen, ide. Annyira vicces ezt nézni. Mert tényleg ezek a kutyák különben rettentő idegesítőek különben. De mondom, erre most nem térünk ki megint, mert olyan sokat beszéltünk már de erről.
1: Persze,
2: nekem tényleg nekem nagyon vicces például van, a szomszédom, jóba vagyok vele. Ugye van egy nagy közös udvar ott ebbe a nagy sorházba, ahol én most vagyok részben. És akkor a lényeg az, hogy valamelyik nap így nyitva volt a balkonajtó, és így hallok valami ugatást, és így de mi az Isten, és oda megyek, és a szomszédnak a kutya, ilyen pici kutya, ilyen kis fajkutya, ilyen fancy. Az, hogy már ott volt az én ajtóba, érted? És ugat befelé, és mondom, hogy és akkor most mit akarsz? Dobjanak meg egy
1: téglába. Most mi lesz?
2: Dobjanak meg egy téglába, és akkor jó lesz? Vagy mondom, mit akarsz? Mit hangolsz, érted? Az apja fülét. Úgyhogy vannak ilyenek, mert tényleg minden. Én nem tudom, hogy mi ez a... Egyszer majd valakik magyarázzák el, vagy nektek, akinek van esetleg több kutya, írjátok már meg amúgy, hogy én csak szeretném megérteni. Semmi baj nincs ez. Csak mi ez a kutya már? Mit ad ennyi embernek a kutya? Én csak ezt szeretném megtudni.
1: Szeretheted, előtteted.
2: Tehát ott vannak az udvarban, 80%-a.
1: Viktor megijedt, hogy furán volt, hogy hát mikrofonnal van a baj.
2: De Zoli, hát nem szeretetről szól, hát ott van, tehát örüljön az a kutya, adna neki enni. Minek vállalják be a kutyát?
1: És nincs az a baj, ugye mindig meghatározok ezt a pontot, és ugye a mondandunk mit? Során, hogy aki szereti, gondját viseli, az megfelelően más. Tartja, az teljesen korrekt. Látok én ebbe fantáziát, nyilván, hogy mondjam, tehát a kutya az a fajta önzetlenség, amit a kutya ad érzelmileg az embernek, az nyilván pótolhatatlan, és elhiszem, hogy aki alkalmas arra, hogy akkor belemenjen ebbe az érzelmi kis körbe, hogy akkor tudod, annyira megszereti a kutyáját, hogy mindennél fontosabb. Nekem inkább ez az általános megítélés, az általános, a köztudatban igazából ugye a kutyákról való vélekedés, meg az, hogy tudod, hány ilyen eset volt, hogy tudod, kutyaharapás, mert hogy mondjam, tehát értem, hogy domestikáltuk ezt a fajdát, ezek vadállatoknak a leszármazottai, tehát ugye itt ösztönök vannak, itt területi leosztás van, védi azt minden áron, tudod,
2: jó, különben szalad utánad,
1: megharap, nem tudom, tehát nekem ez sok ott, amikor nehogy Isten, nem tudom, mondjuk egy ilyen kutyát így elviszni, és emlékszem, amikor mi ezekről is cikkeztek, hogy hát nincs hol tartani, úgyhogy egyébként van néhány kutyamenhely itt a környéken, tényleg, tehát az emberek ingyen dolgoznak, meg szerzik be, meg etetik, meg gondját viselik ezeknek az állatoknak, meg próbálnak gazdát találni, meg hasonlók. Nem végtelen a befogadó képessége, nyilván van kint az utcákon is. És akkor időnként, amikor mondjuk lehoztak olyan híreket arról, hogy nem tudom, begyűjtik, és akkor nem tudnak velük mit, csak akkor elaltatják, akkor tudod, az a közfelháborodás, hogy mi, hát akkor mi nem fogadtad örökbe az összeset, tudod? Tehát merül fel a kérdés, hogy oldanád te meg ezt a problémát? Szaporodjanak még, mert náluk nincs ilyen, hát ők szaporodnak. Nyilván olyanok a körülmények itt a városban, hogy valaki eteti, mindig megtaláljuk a módját, hogy etessük, valahol oda szoktassuk őket. Ő előbb-utóbb elkezd pározni, jóval ivartalanítgatják, ugye ez egy jó megoldás nyilván, de hogy ő szaporodik, tehát ez egy természetes ösztöne, ugye? Ösztön lényeg gyakorlatilag, és akkor végtelenség, és akkor az lesz a megoldás, akkor még több kutya legyen mindenhol, tudod? Tehát amit nem tudunk felügyelni, tehát tartsd te otthon, de akkor ne szólj bele abba, hogyha mondjuk nem tudom, kim van az utcán. Értem, hogy emberi probléma ez, meg olyan szempontból, hogy emberi felelőtlenség, hogy elszaporítottuk itt a környéken, meg kiengedtük, meg tudod, kicsapod, meg nem tudom, de na, nem tudom, tehát olyan nagyon sokrétű probléma ez is, de nem értek egyet azzal, amikor mondjuk tudod, a közvélekedésben az, vagy most miért bántod azt a szegény kutyus, mit ártott az neked? Hát mit ártott, nem tudom, megharapott például, vagy nem tudom, marjákot egymást a játszótér mellett palicson, meg tehát ilyen jeleneteket kell nézni, de nem szabad bántani, mert jobban kell rájuk vigyázni, mint az emberekre, de nagyobb büntetés kapsz már lassan, érted, meg a közmegítélésben rosszabb pozícióba kerülsz, mint ha nem tudom, mit csináltál volna, érted, hogyha mondjuk egy kutyát, nem tudom, hogy belerúgsz, mert éppen meg akarta harapni a gyerekedet, érted? Tehát ugye nonsense, kicsit olyan irreális lett az egész, hogy nem, fura az egész rendszer, meg a megítélés, ugye, megítélése a helyzetnek.
2: Dobálda Robi mondja, hogy én múltkor székkevertem őket, úgy összeverekedtek. Nem volt más megoldás.
1: És az ér valamit olyankor?
2: Nem tudom, de ott nagyon komoly kutyák vannak Dobárdánéknál, én csak képen láttam, ilyen husky, meg amerikai Stafford, meg azoknak a keveréke, meg az olyan, jaj, értem. Igen. Én múltkor mentem ilyen akcióba, hallom, van egy ilyen közös macskánk, meg vannak ilyen...
1: Lehet, hogy valaki fel fog jelenteni ezért, Robi, mert megütötted a kutyát székkel.
2: Nem lehet. Szóval, és akkor az volt, hogy hallottam, hogy már megint valami macska leszámolás van az udvarban, azért van hangja, tudod.
1: Az igen, az hangos.
2: Kimentem most már rendet tenni én is. Az idegen macska az úgy meg volt zavarodva, hogy próbált menekülni minden irányba, de hát kerítés van mindenhol, nem olyan könnyű azon átmászni. Próbált alól, elbáltunk vele rendesen, aztán most elment. Nem tudom, hogy visszajön, de az egyik oldalon támadtam én, a másikon az én macskám. Tudod, milyen az a... Jó, már én macskám, így nem az én macskám, az közös macska. De az az érdekes, hogy tudod, hogy olyan kis...
1: Elszóltad magad már a tiéd?
2: Igen.
1: Te már itt tekintesz
2: rá. Kis, nem tudom, ezt ebben... Most mondhatnám ilyen egy kis félénk, meg nem, konkrétan beszari. És az van, hogy de tudod, hogyha én kimegyek, vagy valaki, akkor itt elős erőre.
1: Megnövekszik a szönbizalma.
2: És akkor is úgy van, hogy na most gyere! Tudod, jáááá, most én szétszedlek.
1: Csak együtt? Egy csapatban harcolva?
2: Egy csapatban, ilyen hülyeségekkel foglalkozunk. Ezért kell házi állat, tudod. Csak azért szerintem a macskákat, mert azok elmennek, az viszlát, érted? Meg én nekem ez így tetszik, hogy a macska csinálja a dolgát, eszik, néha bejön, alszik, megy a dolgára, érted így?
1: Ez a... Érdekes, nálunk az illés ugye elég nagyméretű jószág már most is.
2: Hát ez egy nagy állat.
1: És volt egy kis verekedés, meg ilyen-olyan szituáció, amiben gyanús volt, hogy ő is benne volt a balhéban, aha, de ez ilyen kora tavasszal, és most már lenyugodtak, és érdekes, hogy attól függetlenül, hogy ő kint van, ott van, vagy megjelennek szomszéd macskák is, de ilyen békességben élnek. Lehet, hogy egy ilyen dílt kötöttek, hogy akkor na, akkor kap mindenki a másik területéből. Tehát, hogy nincs ilyen harc, most már így megnyugodtak. De hozzáteszem egyébként nagyon praktikus dolog, én egyszer vásároltam magamnak még évekkel ezelőtt egy ilyen profi csúzlit, ilyen fém, megvan, célzóra cucc is van, tehát nagyon pontos egyébként. Ebben még azt a fém golyót is lehet tenni, most nyilván nem azt teszek bele. Nem azt teszek bele, mert az veszélyes lehet. Neki vettem ilyen műanyag golyókat, amik régen ezekben a kis lövős puskákba lehetett, emlékszel.
2: Hogyne.
1: És azzal szoktam, és volt, hogy nem tudom, nem nálunk, hanem anyáméknál jelentett problémát, egy szomszéd macskák mindig jöttek, megették az ő macskájuknak a kaját, és mentem, és kézzel el tudom találni, most megint pontosan megtanultam vele lőni.
2: Tényleg?
1: És akkor jó, oda suhint egyet neki, és mindjárt átgondolja a dolgokat, hogy akkor érdemes ide ellátogatni, meg tudod így raddalírozni.
2: És sikerre jártál?
1: És sikeres, igen, azóta nem nagyon jött oda.
2: Az igen.
1: Igen.
2: Az igen, mert apámnak vannak néha ilyen őrült ötletei, hát nyilván én nem esek ez messze attól a fától, ugye végül is, mert énnek is talán vagyok hülye ötleteket, ő is. Ő múltkor azon gondolkodott, hogy az ebédnél, hogy azt mondja, hogy azon gondolkodott, hogy jönnek ezek a macskák, hogy kéne ezeket távol, vesző egy nyilas puskát.
1: Hoppá!
2: Mindjárt
1: azt!
2: Mondom, pater! Vó! Állj le! Hátrébb az agarakkal, mondom! És akkor mit csinálsz ki? Azt mondja, te rossz ez a nyilas puskám, hogy vadász, te meg mondod, normális? Azt mondja,
1: meg azt mindig, meg azt a kínű, hogy kínű, hogy az drága, azt mindig visszakökélni a szomszédet, aki belát így az ajtajába.
2: Szomszéd autógumiába, hogy pssíú, szóval aztán mondta, hogy jóval ezt tényleg nem gondolta át, nem akarja kivégezni azokat az állatokat. De azt mondja, van annak olyan tompa hegye, de nincs tompa hegye.
1: Mi, jó, neki azt tetszik. Azt tetszik. Ilyenkor fontos szempont az, és te is jól lész ki azzal a fegyverrel a kezedben, nem? Most, hogy csúzni az azért nem annyira férfias, de hát legalább
2: de ugye most már megtanultok nem nyilas puska, bocsánat, számszerű, ugye? Hát az,
1: igen, ja, az igen. Igen.
2: Szóval, mondjuk az, hogy faternak biztos, hogy mi menő lenne, biztos, bevágó, nem tudom, szomszéd néniknél. Látjátok? Biztos, hogy beolajozna így a kezét, meg minden, és akkor benne kijön. De ezt nézzétek ma már.
1: Ilyen lovagi elmezbe. Lovon.
2: Lova alig félre az udvarba.
1: Ilyen ős magyarnak költözik be.
2: Hát nem, nem ős magyar.
1: Az nem baj.
2: Ja.
1: Az nem baj.
2: Identitás szavar?
1: Igen.
2: Lehet.
1: Persze. Hun harcosnak.
2: Úgy tényleg hazamennek, hogy gyakorod a ló hátán úgy áll a számszerűje.
1: Igen.
2: Na mindig szóval. Bozsidár bácsi nyomnál. Na, 8:35 perc.

0: STK-ből, a Pannó reggeli hivatalos támogatója.
1: Reklám.
0: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as a csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyás Drávia Poliklinikán. 06

0: napot!
1: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
2: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
7: Média támogató a Pannoner TV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: reggeli műsora. Magyarul.
1: Most itt kérdezgetik nagyban, hogy Nagyfény és Csantavő között van ugye az autópálya, hogy az ott megvan-e, vagy ha feljáró, hogy az megvan-e nyitva. Nem, különben tegnap én is mentem arra, és láttam, hogy mindig le van zárva. Múltként beszívtam, meg képzeld, de nem tudom, hogy azt itt voltál-e, vagy hallottad-e, hogy jöttem haza valami rendezvényről, eseményről, még egy hónapja, vagy másfél, és akkor a baleset történt, képzeld, Szabadka bejárata előtt még pár kilométerre, Csantavő irányából, Szabadka irányába, hogy hogy a teljes út le volt zárva. És akkor mondták, hogy vissza kell fordulni, és gondolkoztam, hogy hogy jutok haza. És akkor rájöttem, hogy majd Csantavénél felmegyek az autópályára, és akkor kiderült, hogy Csantavénél meg le van zárva. És akkor rájöttem, hogy át kell mennem Zsednikig, és akkor úgy jövök haza.
2: Az jó,
1: mondom, az úgy szuper.
2: Szép kerülők.
1: Hát igen, főleg majd éjfél körül volt, úgyhogy nagyon volt kedvem még autókázni, de hát gondolom, akik a balesetben részt vettek, azok nagyon bajuk is volt, mint hogy most én át tudok-e menni, vagy nem.
2: Lehet.
1: Valószínű, megkockáztam, úgyhogy van egy ilyen határ.
2: Május 18-a és 31-e között fokozott rendőri aktivitás az utakon, kétkerekű járműveket, gyalogosokat csekkolják elsősorban. Erre készüljétek fel lelkileg, ugye mától aktuális ez a történet. Vigyázzatok ilyen pesacska zónákban, ne nagyon biciklizzetek és hasonlók.
1: Hát kapaszkodjatok, különben képpen ti hírja, hogy igen, zárva még mindig ő is éppen látja. A másik pedig a határ az rendben van. Haverom, és ilyenről nem hallottam 20 éve legalább. A haverom most meg lett állítva biciklivel, így, amit mondasz, ilyen gyalogos rész, és el lett küldve rendesen így a bíróságra. És mondta, hogy most így...
2: Most majd átgondolja.
1: Hogy most ez így komoly?
2: Mikor csinál megint
1: ez, ez egy vicc? Vagy?
2: Azért probléma ez sokszor, mert én a fiammal elég sokat szoktam biciklizni a városi környezetben is, és annyira sok bicikli út nincs, hogy te el tudj jutni egyik helyről a másikra, főleg, hogyha gyerekkel mész, kisebb gyerekkel, azért kibenni a forgalomba, ebbe az őskáoszba, ami uralkodik az útjainkon, itt Szabadkán legalábbis, ott azért egy kicsit olyan bizonytalanul érzed magad. Tehát vannak olyan szituk, amikor mi is így felmegyünk valahova, például a sugárúton, mert ott az két oldalt tudsz menni, rohannak az autók, parkolóautók, minden történik, tehát egyszerűen veszélyes, és ha megbüntet, akkor büntesse meg, ez legyen a legnagyobb baj. Ha nekik ez a legnagyobb baj, akkor legyen. Na nézzük, időjárásról azt kell tudni, 12 fok van, fúj a szél, viszont napos idő lesz ma, nem lesz eső, 19 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban. Holnap már 20 fok felett alakulnak a maximumok, a hétvégére akár 23-4 fok is lehet. Csapadékra hét közepén, meg a hétvége felé pénteken van némi nemű esély, de komoly mennyiségtől elvileg nem kell tartanunk. És nagyjából ennyi. Aztán a következő hét elején pedig tovább melegszik a levegő, akkor már úgy néz ki, hogy tényleg jön a jó idő.
1: Igen, utána a prózivkán vannak a kukák, ezt mindenféleképpen jól tudni. Áramkimaradásban pedig érintett Szabadka, Bácskos út, Falva, Palics és Magyar Kanizsa. Ennyi röviden, mi nem sokára hírekkel jelentkezünk.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs, telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
3: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
8: Hírek röviden.
9: Az esős idő ellenére hétvégén is sokan kilátogattak a május 16-án megnyílt 93. nemzetközi mezőgazdasági vásárra, az újvidéki rendezvényen. Csütörtökig 40 ország 1200 kiállítója mutatja be termékeit. Az egy hétig tartó esemény sorozat partnerországa idén Csehország, a látogatók pedig gépkiállítások, élelmiszeripari bemutatók és nagyszabású állattenyésztési programok közül válogathatnak.
10: Szerbia és Azerbajdzsán közösen fog gázerőművet építeni Nis közelében. A szerb elnök bejelentette, hogy a két ország 2027-ben közösen kezdheti meg egy 500 megawattos gázerőmű építését, amely várhatóan 2030-ra készül el. Vučić emellett arra biztatta az azerbajdzsáni vállalatokat, hogy fektessenek be Szerbiába.
9: Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon a május 18-a és 31-e között zajló akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetője által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul.
6: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén napos idő lesz, 20 fokos csúcshőmérséklettel.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
11: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
13: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
14: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá?
1: Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Wi-Fi, internet, televízió, telefonos szolgáltatások, biztonsági rendszerek. Ismerd meg az STK-ből. Csúcs technológiás továbbképzés. Abban a reggeliben. Technikáról egyszerűen és könnyedén. Ismerd meg az STK-ből a Panna reggeli hivatalos támogatóját.
1: Technikáról egyszerűen és könnyedén, futótechnikáról fogunk ma beszélgetni, hogy egészen pontosak legyünk. Vendégünk Gruncsics Jaszminka, az STK-ből HR menedzsere. Egy visszatérő vendégről van szó. Szia Jaszminka, köszöntünk itt nálunk újra.
2: Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Hát elsősorban azzal kapcsolatban hívtunk meg téged. Egy picit lazábbra fogjuk most a témázást, nem akciókról, aktuális dolgokról beszélünk. Aktualitása van természetesen ennek is, hiszen most már ugye megindult a szezon, és indultak a futóversenyek, amelyeken az STK-ből is hát rendszeresen képviselteti magát, és ennek vagy te lényegében a mozgató rugója, mint HR szakember, és mint futó is, én azt gondolom.
2: Igen, igen, mind a kettő személyében jelen vagyok. HR menedzserként már itt vagyok a Szantanokban majdnem 8. éve, úgyhogy kimondani is sok. Fél évre jöttem, aztán 8 évet maradtam. Itt ragadtam. És
1: 8 lett maradt, hát ugye Magyarországon szokták az árusok kérdezni, aztán akkor kicsit igen, több igen. Az áru.
2: A futás az pedig teljesen spontán jött, mivel én kezdtem futni 3,5 évnek ezelőtt, és akkor ugye olyan vagyok, vagy olyan az embernek az agymenete, vagy nem is tudom, hogy mondjam azt, hogy amikor valamivel foglalkozol, akkor mindent meglátsz magad körül. Azért szokták mondani, hogy a terhes nem mindig terheseket fog látni maga körül, hogy attól függ, milyen periódus van. Na, akkor kezdtem futni, és én futókat láttam magam körül, meg minden, ami futós cucc. És akkor tudtam meg, hogy a Szatrakt valójában szponzorálja a Szabadkai Félmaratont. Akkor én már futottam körülbelül egy évet, és mondtam, hogy mi az, hogy nincs futó a Szabadkai Félmaratonon? Olyan nincs.
3: Tehát, hogy nincs futó? Hol?
2: Hát nem volt a Szatrakból, nem volt senki, aki futott. Volt egy-kettő néha-néha valamelyik évben, de hogy általában nem volt egy olyan tömeges rendezvény. És mondtam, hogy lehet az, hogy nincs futó? És akkor engedélyt kértem rá, valójában így indult ez az egész mozgalom, hogy kiküldjek egy közös e-mailt az egész cégre, és megmondjam, hogy aki futni szeretne, és a Szabadkai Félmaraton az jelentkezzen. És meglepően nagyon sokan jelentkeztek, az első körben 25-en. És hát itt különböző, meg kiderült akkor, hogy hát bizony vannak komoly futók, akik mindjárt 21 kilométerre jelentkeztek, én akkor csak egy laza 5-ös volt még, még 10-es, tehát hogy akkor az még nálam nem volt nagyon túl hosszú táv, de viszont voltak 10 kilométerre jelentkezők, voltak, akik teljesen kezdők voltak, és akik nagyon szeretnének, hogy tudnak csatlakozni. Na és akkor elindítottunk egy ilyen programot, volt rá az egész nyarunk, készültünk, és akkor a Szabadkai után odajött hozzám az egyik futó, ő a szány segédem most már, a Kati, és azt mondta, mikor lesz a következő. Hát mondom, hogy ha ez ennyire komoly, akkor kezdjünk neki, és akkor lehet-e tovább? Hát lehet, és akkor így indult Topolya, hát Topolyán nem lehet az, hogy Topolyán nem futunk a székhelyébe a cégnek, és akkor később arról is beszéltünk, hogy milyen szuper volna olyan helyeken futni, ahol a mi felhasználóink ott vannak, és látnak, mert azért egyforma pólóba csapatoston megjelenni, azért látványosak vagyunk. Tehát, hogy azért észrevesznek bennünket az emberek, hogy akkor már fussunk együtt, de akkor már abból legyen egy kis PR, egy kis reklám, egy bármi más, illetve akkor a promó csapattal, és akkor még az értékesítők csinálták, akkor kivonultak ők is, és akkor az egy ilyen teljes körű munka volt. Én azt mondom, hogy ez munka, közösségépítés, de munka is egybe. Úgyhogy a standokkal, vagy hát ugye a pavilonnal, ahol a reklámanyagot osszák, most már az is már úgy fejlesztve lett gyerekjátékokkal, ilyen, nem tudom azt, hogy mondják, lezibek? Úgy mondják azokat a
1: babzsákok. Mindig babzsák.
2: Babzsákokkal. Igen, tehát azért most már nagyon-nagyon látványosak vagyunk, és így 2,5 év után eljutottunk oda, hogy hívnak bennünket. Gyertek ide, gyertek oda, csak mi nem jutunk oda. Tehát, hogy azért, meg kellett húzni a határt, hogy hány versenyen veszünk részt, mert hát na, azért és arra készülni is kell.
3: De hogy húzzátok meg a határt? Nem, mint úgy, hogy hát ez gyenge lesz, de nem megyünk.
2: Nem. Azért az első mindig az, hogy van-e felhasználónk, vagy nem. Aha. Tehát az első, az mindig prioritás, hogy mi ilyen módon szeretnénk visszaadni a közösségnek azt, amit mi kaptunk tőlük, tehát, hogy akkor mi részt veszünk az ő közösségi rendezvényeiken, és akkor futunk azért a faluért, vagy a városért, aki éppen ott ahol éppen vagyunk, vagy ahol éppen rendezik ezt a versenyt. Tehát ez inkább ilyen közösségépítés gyanánt is szolgál, nem igazi teambuilding, hanem inkább én közösségépítésnek hívom, azért, mert a teambuildingre sokszor kötelezően kell menni. Erre nem kötelező.
3: Igen, és akkor, kérem, és akkor ilyen van, hogy akkor, na, és akkor milyen volt az első alkalom, hogy akkor csináljunk közös pólókat, vagy micikát.
2: Az már mindjárt volt. Az már mindjárt volt. Tehát olyan nem is volt, tehát úgy ki sem mentünk volna, hogy nem vagyunk uniformisba. De ez egy óriási lendületet adott szerintem a cégnek, az egy kis emberi csoportjának, mert ide jelentkeztek menedzserek, közép vezető menedzserek, értékesítők, technikusok, szerelők, tehát hogy azért elég széles körű, és eltűnnek valójában a határok. Mm. Itt mindenki együtt van, és mindenki fut, és húzzák magukat többi. Tehát mi most már nem csináljuk azt, vagy én nem csinálom többet azt, hogy nem küldök ki közös e-mailt, hogy na most lesz még egy verseny, ki akar csatlakozni. Ott vagyunk, hogy a business roundra, amit ugye most voltunk májusban, már 3-4-en úgy csatlakoztak, hogy jöhetünk. Tehát, hogy mi is jöhetünk futni. Igen, jöhetsz futni is. És vannak vadi új emberek, akik most kezdtek el edzeni az elmúlt pár hónapban, és őket ez motiválja, hogy tartoznak valahova.
1: Van erre példa egyébként, hogy mondjuk valaki nem futott, időnként csatlakozik a céges futásokhoz, és elkezdte ezt magánéletben is praktizálni?
2: Igen, ilyen is van.
1: Sok ilyen van?
2: Hát sok nem.
1: Lassan.
2: Ilyen sok nem, de van néhány példa rá. Igen. Mert azért az 5 kilométert az könnyedén le tudod futni sétával párosítva. Tehát arra, hogy picikét készülsz, azért megnyomod, azt megcsinálod. A 10-esre azért már kell készülni. Főképp a 21-re. De jó van, 21-ből azok már rendszeres futók, illetve vannak triatlonistáink, tehát hogy azért van itt egy komoly társaság, amikről nem is tudtuk, hogy ki van mindaddig, még nem hirdettük hogy ez van.
1: Ők meg csak arra vártak, hogy akkor na, hirdessetek már egy futóversenyt.
3: De különben a futóversenyek közül melyik, hogy tűnik neked, hogy melyik a leglátogatottabb, vagy hol az, ahol a legtöbben vannak, ha kéne egy ilyen top listát csinálni itt a környéken?
2: Szabadka és a Business Run.
3: Ez a kettő. Ez a Palicsi Business Run?
2: Igen, itt 30-an voltunk. És én volt úgy...
3: Csak ti, nehogy a hallgatók félreértsék.
2: Persze, hát itt egy 1500 ember fölül itt ezen beszélünk.
3: Ez látogatott rendezvény, ott legalább 30-an összejönnek, az már jó.
1: Igen. Pillanatban PQ volt.
2: Igen.
3: Közösséget épít.
1: Nem nagyon sokan, és itt egyébként szerintem azt a témát is érdemes érinteni, hogy alapvetően a cégek mennyire sportosak, hogyha már így mutatkoztak, tudod, közösségi rendezvényeken máshol, és azért ott vannak más cégek, adott esetben képviseltetik magukat, és nem csak a bizniszára gondolok, hanem többire is. Mennyire sportosak úgy általában? Vagy hol jár a szatrakt mondjuk ilyen viszonylatban?
2: A szatrakt szerintem élen jár. Tehát azért én relatív elegendő időt vagyok már ebben a sportban, hogy lássam, hogy melyik cég honnan jön. Tehát ha jönnek egy cégből, akkor ketten-hárman. Nagyon ritka az, amikor nagyon nagy számú látogatottság van egy versenyen. A szatrak szerintem ebből a részből élen jár. Én biztos vagyok benne, hogy azért, mert ezzel foglalkozni kell. Tehát, hogy azért erre időt kell szánni. Most szerencse vagy nem szerencse, hogy én itt vagyok, és pont HR-esként futó vagyok. Lehet, hogy ez az ő szerencséjük, nem tudom, de ezzel tényleg van munka. Tehát, hogy ez nem olyan csak, hogy na, megyünk futni, hanem, hogy ennek van egy beharangozója, egy kis belső marketingje a csoportban, van már egy futócsoportunk, és akkor na, akkor kijön, szavazunk ide, oda, amoda, na, akkor itt még hiányzik valaki, van-e még kedve, akkor ez lesz, akkor bemutattam ugye a posztokat, én is kísérem, elmondom a pályákat, akik mondjuk még nem ismerik, vagy én már voltam, akkor elmondom, hogy na itt akkor egy kicsit ilyen lesz a pálya, vigyázzatok erre, könnyen lefutható, tehát hogy azért ezzel pont, tehát tényleg oda kell figyelni.
1: És hát ösztönözni is kell az embereket, gondolom.
2: Igen.
1: Azért
2: igen.
1: Sokszor. Tehát ez is a munka része lényegében. És itt lép be egy picit szerintem a HR-esi aspektus,
2: igen.
1: Nem? Tehát, hogy így, és ha már itt tartunk, akkor tudod, ilyen szemszögből vizsgálva milyen végezni ezt a munkát? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy ezzel is kiegészült a te munkaköröd, ez mit ad neked vissza, illetve a munkaközösségnek így a cégen belül?
2: Teljesen, mint ahogy mondtam, teljesen spontán indult, és amikor én elkezdtem foglalkozni az STK-ből csapattal, futócsapattal, akkor vettem észre, és arra figyeltem föl, hogy az emberek sokkal jobb kedvűek lettek, akik futottak először például, tehát hogy első ötösüket megcsinálták, vagy végig gyalogolták, hogy, hogy azért a gyalográsra is készülni kellett gyakorolni, hogy ezt az 5 kilométert egybe tempósan megcsináljad, hogy abban is komoly munka van, és még mindig jobb, mint hogyha otthon ülne a kanapén, vagy pedig, és mondjuk is sok ember ülő munkát végez a szatrakba, mondjuk a szerelőkön kívül, de mondjuk az értékesítők, vagy a fejlesztők, akik futnak velünk, azok nagyon sokat ülnek. És amikor te készülsz egy versenyre...
4: Hoppá!
3: Majd én mindjárt, majd én megoldom, hogy csak beszéljetek.
1: Leírt egy ilyen kör.
2: Vagy elszégyelte magát, amit mondok, hogy ő nem fut.
1: Megszorítja itt az eci szakavatot, kezek.
2: Igen, köszönöm.
1: Igen, igen. Jó lesz szerintem, tökéletes.
2: Azt vettem észre, hogy, hogy az emberek ahhoz,
1: ott hogy... tartott, hogy a szerelők nem szoktak futni.
2: Igen, de ők azért többet mozognak, mert ugye csak kibejárkálnak. Igen, de hát mondjuk a lányok főképp, akik az ügyfélszolgálatokba ülnek, vagy a fejlesztők, akik egész nap a számítógép előtt ülnek, egy mozgás, technika bármilyen módon nagyon-nagyon sokat segít. És azt az örömet, ami nekem, mint HR-esként adja vissza, az az, amikor befejeződik a verseny, és amikor visszajelzések jönnek személyre, tehát személyesen tőlük, hogy megcsináltam. Úgy köszönöm, hogy rábeszéltél. Úgy köszönöm, hogy ezt is megcsináltam. Ugye nekem ez sikerült. Ezek annyira jó érzéssel töltenek el, hogy jó volt értelme. Igaz, volt egy kis nehézség, volt már olyan, hogy jaj, tudom, nem jelentkeztem be, de tudtam, hogy be fogsz jönni, rád nézek, és azt fogom, jóban bejelentkezek. Tehát, hogy elegendő ahhoz, hogy megjelenjek, és akkor feliratkozzanak a listára.
3: De bocsánat, csak akkor ilyen, hogy én már hallottam ilyen sztorikat, hogy ugye ez a futás, ez... Szóval itt azért van egy-két dolog, ami fontos. Például nekem mondjuk, hogy kis előadást tartottak a cipőről. Bizony. Hát, hogy azért ezt elmondod nekik, vagy valami, hogy azért, szóval egy lapos talpú valamiben, én egyszer pórul jártam, így csak azért tudom, hogy szóval ezekben is segítesz nekik, meg mindenben?
2: Nagyon sok minden segítek. Mondjuk az, aki 5 kilométert fut, és néha-néha jön, arra nem szoktam szólni. Tehát, mert ugye néha-néha jön, de hogyha látom, hogy rendszeresen fut, akkor én beszélek a futócipőről is, tehát hogy azért az fontos. Amiről szoktam nekük beszélni, az, hogy minden verseny előtt elmondom, mennyit egyél, mikor egyél, mit egyél. Azért, hogy ne legyél rosszul.
1: Szaktanácsadás is van
2: akkor. Tehát akkor egy lista megy, mikor találkozunk, miért kell előtte, melegítsél be, nyúltsál, tehát hogy ez mind benne van, mert hát elfelejtik.
1: De itt már beköszön egy picit ugye a futói éned.
2: Igen, igen, ugye? Meg tudom, hogy nekem mi volt jó, meg mi volt nekem igen. Fontos. Tehát, hogy én ugyanazokat elmondom nekük, meg hogy kis emlékeztető. Akkor például most legutoljára, akik újra kapták a pólót, beírtam nekük, hogy ha elfelejtettem szólni, akkor ezeket a pólókat öblítő nélkül mosod, mert bebüdösödik. Tehát, hogy azért ilyen dolgokat is elmondunk, mert hogy hát ezt a pólót őrizzük, mert hogy egy közös uniformisunk van. Tehát, hogy ezekről mi beszélgetünk, igen. Van, amikor személyesen is, van, amikor akik újak, tehát akik régi futók, vagy már régóta edzenek, azoknak ilyesmi csak úgy futólag átmegy, ők már tudják. Tehát
1: pont erre a témára gondoltam itt váltani, hogy mi a helyzet. Ugye ezek ők a kezdők. Ők, akiket igen, időnként rá kell beszélni, vagy időnként most már mennek maguktól, de hogy igen. Alapvetően kell a segítőkéz. Ki a tapasztalt futó, kik a csapatban azok, akik esetleg ugye részt vesznek, milyen távokra szoktak menni, milyen eredményeket értek el. De ez mindenkire vonatkozik, az eredmények természetesen.
2: Természetesen, tehát minden eredmény fontos, de azért, amikor versenyzünk, akkor azért jó eső, amikor fönt látsz egy szatraktos, pólós embert a dobogón, és előtte tartsa az ászlót, hogy esztékéből az ászló, tehát van ilyen, hogy leggyorsabb becseink, leggyorsabb becsei futónőnk, tehát az tavaly már volt, az idén csak éppen a Edina nem volt itt, úgyhogy elvették a titulusát, mert nem volt becsén, de a Zoli továbbra is a leggyorsabb becsei futónk. Akkor már volt ilyen, hogy korosztályba, ugye, hogy a hosszabb futásokon ott korosztályba is mérik az eredményeket, és ott már bizony voltak. Az 50-es fölött is, a 20 éves, 25 éves közöttiek dobogón, első, második, harmadik hely, attól függéppen, hogy melyik, illetve a Business Run-on tavaly harmadikok lettünk az 50 pár cégből. Azért az úgy...
1: Nem semmi.
2: Nem
1: igen,
2: semmi, igen.
1: Igen.
2: Igen. Abszolút. Az idején 8-ak lettünk, de épp oda, hogy hozzám az egyik futónk, az Oli Ükölment triatlonozik becséről, és ott azt mondja, hát az idén nagyon nehéz lesz, össze kell kapnunk magunkat, láttam, hogy kik vannak. vannak itt, akik tavaly nem voltak. Ugye azért a fütőközösségben mi azért relatív ismerjük egymást, meg azért tudjuk, hogy kinek mi a kapacitása. Az idén 8-ak lettünk, de akkor is 51 között, és erre is nagyon büszkék vagyunk.
3: Na, de van itt nálad valami díja, ahol viszont 3-ak lettetek, vagy mi ez? Ez a
1: business, ja, ez volt a business
2: run. Ez volt a business, ez a tavaly, igen.
3: Ah.
2: Tavaly viszont 3-ak lettünk.
1: Retyi. Ugye ezt írja. Nem arra, hogy nekem muszáj volt behoznom ezt. Leesett a tévetű. A képen látható egyébként, úgy takarom így az ujjammal.
2: Igen.
1: Retyi, igen. Bocsánat, igen. Szóval, igen, hát nagyon aktívak vagytok, ezt azért el lehet mondani. És ilyenkor ugye, hogy te is mondtad, különböző részlegek jönnek össze, találkoznak. Akár olyan emberek is, akik amúgy lehet, hogy nem is nagyon találkoznak egymással, tudnak a létezésükről, mert egy cégnél dolgoznak, de hogy tudod, akkor ilyenkor is van egy ilyen, egyfajta közösségépítő hatása ennek. Ez visszahat-e az eredményes munkára a későbbiekben? Akár olyan szempontból, hogy tudod, kifutották magukból a feszkót, na, most új volt erővel.
2: Na, ez a lényeg.
1: Ezt?
2: Valójában tényleg ez a lényeg, hogy én, mivel egyedül vagyok konkrétan így HR-es, ami ezt a szakmát végzem, ezt azért az egy kis magyarázat tartozik hozzá, hogy a menedzsereknek van egy kis HR-es felelősségük, és azért vagyok én csak egyedül konkrétan ebben a pozícióban. De ugye mindegyikük foglalkozik a saját emberükkel, meg megvan a saját munkájuk velük, de ebben a szemszögből én vagyok egyedül, és hogy én egyszerűsítsem a munkámat, arra jöttem rá, hogy milyen jó, akik fut, az mind boldog, az a feszkót kifussa magából, tehát én magamnak könnyítettem a munkát. Minél több embert rábeszélek a futásra, annál jobbak lesznek az emberek. Úgyhogy ez kicsit ilyen a saját munkámat is segítettem, de tény az, hogy viccet félretéve, ha bár ebben is nagyon sok igazság van, teljesen más a viszony, egy ideig legalábbis, biztos, amikor összejönnek az emberek a futáskor, mert ugye itt mondtam, menedzsertől kezdve, top menedzsment, a középmenedzsment, az ő beosztottjaik mind együtt vannak, eltűnik az a különbség, ami munkán kötelezően azért ott kell, hogy legyen, hogy ugye vannak szintek meg felelősségek, de sokan más pozícióba tudnak beszélgetni egymással, megismerik egymást más helyzetekben, lefussa a menedzsert az alkalmazottja.
1: Ebből nincsenek tehát, konfliktusok
2: egyébként? Nincsen konfliktus.
3: De hogy nem.
2: Tehát ugye ez is egy sikerélmény. Úgyhogy ez mind pozitívan hat ahhoz, hogy utána hetekig, nem mondhatom, hogy hónapokig, de hetekig beszélgetnek róla, akkor jönnek a képek ugye a Facebookról, vagy pedig megjelennek az albumok az interneten, profi fotósoktól, akkor válogatjuk azokat a képeket, nézel, akkor egy-egy képről följön egy-egy sztori, mi minden történt, és akkor arról viszont lehet beszélgetni, és biztos vagyok benne, hogy az új futók, akik most is a Business Run-hoz csatlakoztak, ebből ezeket a sztorikat hallották, és hogy jöhetünk. Tehát, hogy azért más
3: a... Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy nekem, én nagyon-nagyon külsős vagyok, ami a futást illeti, és engem azért, hogy nekem valaki azt mondja 10 évvel ezelőtt, hogy figyelj, lesz majd egy olyan pillanat, amikor az emberek futnak, maguk veszik meg a felszerelést, és utána egy jó komoly összeget fizetnek az, hogy futhassanak, akkor mondanám, hogy ilyen nem lesz.
2: Igen, én ugyanezt mondtam.
3: De közben van, és ráadásul, hogy például, hogy én most azt mondom, hogy én figyeljétek, a hétvégén most én engedem meg, hogy fuss palicson, és a szattak befizet 30, jó, nem ilyen egyszerű, de szóval, hogy de mit kaptok cserébe? Erről sose beszél senki. Miért kell ezt a pénzt fizetni? Nem kell az összeg, meg semmi, csak hogy mit kaptok cserébe? Vagy ez az ér, vagy csak tényleg azért, mert valaki vette fáradtságot, és mondta, hogy ma akkor fussunk ezzel a néven.
2: Ez szóval tényleg jó kérdés, hogy mit kapunk ezzel
3: valami
2: vissza.
3: Valami póló aján. Nem, gondolom.
1: Élményt.
2: Tehát nagyon örülünk minden
3: olyan. Akkor annyi szervezek jövőre futást, ha akartok, jöhetnek.
1: De figyelj, most akár bizniszre, ugye ez céges megmutatkozás.
2: Tehát valahogy, ez az egészen
1: jár. E mögött van egy olyan vonulat, mint az Eurovízió mögött, tudod, hogy országok képviseltetik magukat, hogy most érted, és ahogy sikerül, nyilván van egy közösségépítő jellege, mozogsz, meg hogy ott vagy. Ott vagy, és hogy hiába az a rekreáció,
2: értem,
1: meg a boldogság a lényeg, van egy versenyszele mögött, szerintem ez is tök fontos mozgatórugó.
3: De őszintén kíváncsi vagyok, kaptak egy pólót,
1: ja,
3: egy érmét.
1: Ezt majd te mondod.
3: Erre vagyok kíváncsi.
2: Ez mind benne van, de én elmondom esetleg az én szemszögemből, hogy én nekem miért fontosak a versenyek. Tehát, hogy miért megyek versenyre. Nem a megmérettetés, mert nem vagyok egy egy gyors gyalogkakuk, tehát egyik középosztályú futó vagyok. Későn is kezdtem futni 48 évesen, tehát nem várhatok el, hogy nem tudom, mit fogok kezdeni a karrierem, a sportkarrieremmel. Viszont az, ami engem vonz, és amit láttam néhányukon, az arcukon, amikor elindul egy futás, az a bevezető, az adrenalin, amit adnak a zenével, az egész szervezéssel, főképp a szabadkai nagyon-nagyon szép, tehát azt tényleg meg kell dicsérnem, hogy nagyon-nagyon jó szervezés, és az, amikor úgy elindul, tehát ilyen különben vannak a környékeinken ilyen jó futók, most nem menjek külföldre, például Pesten az a kezdés, a Brahmsra az egy egyedi szerintem, tehát hogy te úgy indulsz, hogy Brahms zenére indulsz megfutni, tehát az egy hidegrázki, tehát azt át kell élni, és amikor valaki ezt egyszer átéli, akkor ezért, ezekért a pillanatokért megy, vagy pedig futsz be a célba, kiabálják a nevedet, várnak a többiek, szurkolnak, és most ki kell hoznom azt, hogy ugye a business run-on két kört futottunk, két egyforma kört, és akik, mert voltak gyaloglóink is, külön mentek a gyaloglók, és akik gyalogoltak, azok odaálltak a félkörnél, és hangosan kiabálták a nevünket is, szurkoltak, hogy ez mennyit jelentett. Pedig már régóta futok, de nekem is, aki régóta futok, hát az, aki nem régóta kezdett futni, mennyit jelent a szurkolás, és akkor megkapjuk a startcsomagot, a startcsomagban általában van póló, mondjuk nálunk itt még Szerbiában az tradíció, hogy pólót kapunk, nem mindenhol kapunk pólót, de mondjuk itt kapunk egy pólót, akkor azt utána viszed, visszaemlékezel rá, érmét kapsz, ugye a maga pályán ott vannak a Vöröskereszt, vagy pedig a tudod, biztonságban érzed magadat, hogy csak ott van a mentő, irányítanak, tehát szurkolók vannak, és a zene megy út közben, tehát a hosszabb a pálya, akkor néhány ponton ott vannak a zenészek, ez mindegy olyan adrenalin löketet ad, ami szárnyaz, és akkor szokták mondani, hogy hát hú, de a verseny, hogy nem vagyok annyira gyors, nem értem el azt a gyorsaságot, versenyen gyorsabban futsz, tehát hogy az hihetetlen, hogy
1: visz
2: a közeg is, illetve az akkora adrenalin löketed van, hogy mindig gyorsabb vagy versenyen, mint általában az edzéseken.
1: Olyan sztori van-e, tudom, hogy kicsit már érintettük ezt a témát, aki mondjuk elkezdett, és akár nem csak futni, hanem mondjuk akár bármilyen fajta mozgásformába, hogy belekezdett azáltal, hogy mondjuk egyszer-kétszer elment veletek, és akkor úgy döntött, hogy hát ezek igazából tényleg jól esik, tudod, és vannak ilyenek. Amellett, hogy nyilván visszatérő azóta ő is ezeken a versenyeken.
2: Más formára nem tudom, nem néztem utána, az
1: akkor
2: az igazság.
1: Akkor direkt futás?
2: Én a futásról tudok beszélni, hogy van, aki igenis folytatta a futást, azóta már futócipőt vett, mert látom, amikor eljön a versenyekre, hogy az már akkor azért befektetett, mint ahogy Deci is mondta az előbb, hogy hát azért itt komoly pénzek vannak, tehát hogy azért nem olyan csak, hogy felveszek végül bármilyen
1: persze, de minden
2: bármilyen cipőt és nekiindulok, hanem azért itt azért van. A cipő a legfontosabb minden esetre, a többi az ahogy jön, de a cipő az tényleg fontos.
3: Jó, de aztán másik oldalon meg van ennek, és akkor most már ez a lazább része, amikor már valaki tényleg egy ideje fut, azért nem tudom, te például szoktál divatozni?
2: Igen, ugye? Nagyon fontos.
3: Na,
2: most már nagyon
3: hogy
2: fontos.
3: Hogy megy ez? Hogy kell felöltözni, hogy divatos legyen?
2: Minél színesebb legyen, legalábbis most már eljutottam oda, hogy minél színesebb, minél bohócabban nézel ki, annál jobb. Most már a hosszú zokni is van, előtte csak mindig ugye a rövid zokni volt, most már nálam hosszú, és
3: de az
2: külön
3: a menő,
2: válogatom.
3: Hosszú?
2: Hát most nálam az.
3: Jó, hát kérdezem, azt hittem, hogy van, nem
2: nálam
3: tudom, van egy általános
2: az
3: trend, vagy hogy megy
2: nem,
3: ez?
2: Nem. Vannak, tehát például az UB-n, az Ultra Balatonon, most van, hogy minden évben kiadnak egy-egy ilyen limitált széria valamit, akkor te abban rakod össze, és nem sajnálod érte a pénzt, megveszed, mert azt abba futottál.
3: Tudtam, hogy van ennek egy ilyen oldala?
1: Persze, hogy mindennek van egy ilyen oldala.
2: Persze,
1: ez alapvető. Nekem is föltűnt egyébként, most egy pár ilyen futóversenyen már voltam veletek, hogy mindig van egy ilyen, nem tudom, ezt mindig egy ilyen gyagyásnak nevezem, tudod, egy ilyen nagy bajszú ember.
2: Igen.
1: Fején van egy ilyen, mint a régi repülő pilótáknak egy ilyen bőrsityak, meg egy olyan szemüveg, tudod, és gesztikulál, meg mindent igen, úgy túltol, akkor nem tudom, volt egy másik, aki ilyen törpére hasonlított, olyan kis sityak is volt
2: van,
1: a fején. Nagyon vicces, tehát vannak ilyen extravagáns megmutatkozások, de ezek is poénként hatnak igazából. Nem azt nézed, hogy most egy Jézusem, hogy öltözött fel, hanem van egy ilyen,
2: de azután már úgy összerakod a színeket, hogy nem csak feketébe futsz, arról tudod, hogy kezdő valaki, vagy pedig tényleg nem a kitűnési, vagy föltűnési mániáé fut, fut, mert van olyan is, akkor azok feketébe öltözködnek többnyire. A színes az már akkor jön, amikor már van egy tapasztalatod, évtapasztalatod, és akkor elkezdesz színesen öltözködni, úgyhogy azért meglátszódik. A feketébe úgy talán még eltűnsz egy kicsit a tömegbe, többiben nem.
1: Milyen futásokon vagytok túl idén, és mi lesz a következő, vagy akár következő néhány, hogyha tudunk ilyenekről beszélni?
2: Igen, Becsével kezdtük, tehát Becse különben is a mi egyik nagyobb központunk. Meg kell hagyni, hogy a futási szervezésük, a futam szervezése is nagyon-nagyon jó, tehát nagyon profik. Oda szeretünk most már visszatérni, másodszor voltunk. Azután volt ugye a Business Run, ami szintén visszatérő, meg az egy kicsit így a futásoknak az elitje, így tudnám mondani, mert ugye ott tényleg nagyon sokan vannak, illetve cégesen szervezik, és ugye az előbb kérdezted még, hogy mi van itt a futóknál, hát az, hogy itt akkor meg van szervezve a kaja, meg van szervezve egy koncert, tehát vagy egy teljes körű szolgáltatás, élményadás. Amire most készülünk, az majd a szabadkai futás lesz a következő, tehát a szabadkai félmaraton, azt azért nem hagyjuk ki.
3: Az szeptember körül? Vagy mi?
2: Igen, augusztus utolsó hétvégéje.
1: De Zentán is lesz egy félmaraton.
2: Két hét múlva, hogy emlékeztetsz, igen, hát készülünk. Zentán lesz az első félmaraton, amit ők szerveznek, és oda megyünk, mert hát Zentán is van egy nagy központunk, illetve ugye könnyebb a futóknak is a környező falvakból, városokból oda jönni, könnyen megközelíthető, úgyhogy ott is lesz egy 15 fős képviselő csapatunk, és Zentán vettem először észre, hogy a csapatunk általában úgy szokott benevezni, hogy nagyon sok 5 és 10 kilométeres van, és van 4-5 félmaratonos. Hát most bizony eljutottunk oda, hogy a fele félmaratonos lett.
3: Igen,
2: úgyhogy már van, aki szintet ugrott, igen, és a másik fele az az 5 meg a 10, és inkább a 10, tehát hogy azért az 5-ösre nagyon kevesen jelentkeztek.
1: De az is nagy vállalás, tudod, amikor abszolút valaki bevállalja, hogy te is mondtad, a 10-et lefutni azért, ahhoz már tapasztalat kell. Én egyszer futottam el a 10-et összesen, de nem versenyen, magamnak. Igen.
3: És az milyen érzés volt?
1: Rossz. Jó, de én annyira sose szerettem futni. Ott sikerült egyszer lehúznom 6 perc alá a pace-t per kilométer.
2: Az igen.
1: Picivel. 5,58, na jó van, oké, de akkor már is vicces, hogy amint ez megtörténik, amikor a bűvös 6-os alá mész, nekem legalábbis azt tűnik ki a bűvös ilyen számnak, akkor jöttek a gratulációk egyébként futóismerősök, hogy bravo. Na,
2: hát az már
1: addig csak
2: kemény tempó.
1: Tudod, hogyha
2: igen, addig
1: az
2: egy kemény tempó. Tehát az annyit jelent, hogy 1 kilométert nem egész 6 perc alatt tettél
1: igen,
2: meg.
1: Jó, az
2: ahhoz
1: az
2: már azért,
1: volt,
2: igen. Igen, azért az már egy komoly teljesítmény.
1: Úgyhogy tök jó, hát én nem fogok futni veletek, nem hiszem, annyira nem szeretem, de igazából nagyon jó buli, meg
2: azt,
1: hogyha valamikor kín vagyunk egyébként ilyen eseményeken, vagy kín van valaki, akkor azt láthatja tényleg, hogy tehát főleg, hogyha külsősként néz ki, és így kintről nézett az egész folyamatot, akkor úgy megjön a kedved hozzá, hogy én is beállnék, tudod, azért milyen buli.
2: Én is így kezdtem futni.
3: Igen.
2: Pont így. Tehát ez ennek az örömlöketnek, mert inkább örömnek nézem, hogy azt mondtam, hogy ezek a futók ennyire boldogok, akkor én is akarok. Gyorsan elillant a kedvem pár hét után, mert hát azért, aki soha nem futott, azért megérzi ezt az ízületet, a másik ízületet. Fáj mindene, na és azon kell túl lendülni. Tehát én úgy kezdtem el futni, hogy beírtam a naptárba, hogy ekkor edzés van, és én megyek. Tehát ha kisbalták esnek, akkor is emegyek. És azt is mondhatom, hogy nagyon sokáig nem szerettem futni. Mentem, mert úgy éreztem azt, hogy nekem jó utána. Tehát én jó érzem magam, én nekem utána, tehát megnövekedett a teljesítményképességem, az állóképességem, sokkal könnyebben vettem a stresszes helyzeteket, ezeket mind megfigyeltem, hogy nekem ez jót tesz, akkor miért ne futnák? Hát mondhatom, hogy egy évnek ezelőtt kezdődött az, hogy hát élvezem a futást, addig el kellett jutni.
1: Kitartás kellett igen hozzá, igen. Hogyan csapódik le a felhasználó körében egyébként ez a fajta megnyilvánulás? Mert ugye nyilván hangot adtok, jelet adtok arról, hogy ott igen voltatok valamelyik futóversenyen, akármikor kint találkoztok felhasználókkal egyébként, akkor hogyan ítélik meg a szituációt, vannak ismerősök, tudod? Tehát hogy milyen képet mutat önmagáról az STK-ből ezáltal?
2: Biztos vagyok benne, hogy jó, tehát annyira nem voltam első vonalban, hogy azt mondjam, hogy ezt láttam volna, viszont utólag jön innen-onnan vissza komment, hogy láttunk benneteket, néztük az SZTK-bölös pólót, milyen szépek vagytok, tehát, hogy innen-onnan azért visszajön az információ, és amit tudom, hogy nagyon-nagyon szeretnek a mi standunkonhoz odajönni, mert mindig szép ajándékokat osztunk, illetve nagyon kedves munkatársaink vannak, és akkor ugye a futók is ott vannak mindig a pavilon körül, úgyhogy azért szép képet mutatunk, és ez mindig egy kellemes a szemnek is, meg a ugye a közérzetnek is, amikor te egy ilyen környezetbe odajössz.
1: De meg inspiratív is lehet, nem? Hogyha mondjuk egy ilyen sportos képet lát valaki.
2: Igen. Annyit tudok, hogy hálás a szervezők, azok közérzetnek is, amikor te egy ilyen környezetbe odajössz.
1: De meg inspiratív is lehet, nem? Hogyha mondjuk egy ilyen sportos képet lát valaki.
2: Igen. Annyit tudok, hogy hálás a szervezők, azok utólag is mindig megköszönik, hogy hozzájárultunk a közösségépítéshez,

0: Hát úgyhogy azért messziről kiszúrjuk egymást, és amikor ugye megkapjuk a képeket, amikor befejeződik a futás, és akkor keressük, kijön az ezer meg ezer kép, akkor csak azt nézzük, hogy hol a fekete és az STK-ből felirat. Úgyhogy igen, nagyon könnyen megtalálható.
1: Ez a legfontosabb igazából. Jaszminkát, köszi szépen a beszámolókat.
2: Köszi.
1: És hogy itt voltál, Gruncsit Jaszminkával, az STK-ből HR menedzserével beszélgettünk. Ezúttal most a futásokról, futóversenyekről és az ezen való részvételekről, meg arról, hogy milyen jót is tesz az emberi testtel és a lélekkel, ugye, az, hogyha mondjuk részt veszünk ezekben a kis megmozdulásokban. Köszi szépen még egyszer, hogy itt voltál.
0: Köszönöm nektek.
2: Köszönöm.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikon völgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online www.pannonrtv.com.
1: Nos, hát ennyi volt a móka mára. Holnap Edinával jövünk, az mindig érdekes. Az én feladatom az lesz, hogy megpróbálok úgy levezetni most holnap én műsort vele, hogy tényleg valami megpróbálok elkerülni azt, hogy kimondja azt, hogy kolbász.
2: Mert terendel a figyelmét, igen.
1: El kell valahogy terendem a figyelmet, hogy ne gondoljon a kolbászokra, mert őrületű minden műsorban tud beszélni a kolbászokról. Nem tudom, hogy ez hány évig lenne képes csinálni. Embert nem ismerek, aki...
2: Bármeddig szerintem, de ez most teljesen más téma. Hát, na, akkor megvan a küldetésed holnapra.
1: Ez a küldetésem, az van.
2: Szurkolok neked. Aki én viszont... veled vagyok.
1: Köszönöm.
2: Mikor nem is leszek itt.
1: Megírom utána, hogy sikerült.
2: Mondjuk az ember. Jó, mindenképpen.
1: Aki itt volt a Sánta Zoltán.
2: Ez Bekán Péter és Nagy Hegyesi helyett Nagy Viktor. Csak vicceltünk. 9:48 perc van, búcsúzunk, sziasztok!

0: Vita.
1: Reklám.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
9: Programajánló.
10: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
11: hellovajdaság.com
12: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
6: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
5: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
7: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
5: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
8: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Azerbajdzsánban, Bakuban tárgyal Alekszandár Vucic. A szerb elnök beszámolója szerint hasznos és eredményes egyeztetések zajlottak az azeri elnökkel. A két ország 2027-ben közösen kezdi meg az 500 megawattos gázerőmű építését Nis közelében, amely várhatóan 2030-ra készül el. Vucic emellett arra biztatta az azerbajdzsáni vállalatokat, hogy fektessenek be Szerbiában, hangsúlyozva az ország gazdasági és politikai stabilitását. Kiemelte, hogy Szerbia államadósága az uniós átlag alatt van. Az államfő szerint a szerb-azeri együttműködés a jövőben az energetikán túl más gazdasági területekre is kiterjedhet. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartanak Szerbiában a hónap végéig. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járműek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárlóközpontok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járművek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést. Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet az Ebola új fajtája miatt. Az új gócpont a Kongói Demokratikus Köztársaság. Ez egy másféle vírus, mint ami a korábbi járványokat okozta. A térségben 245 gyanús esetet és 80 halálesetet regisztrált a szervezet. A vírus testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján vagy bőrsérüléseken keresztül terjed. A korai tünetek közé tartozik a láz, az izomfájdalom, a fáradtság, a fejfájás és a torokfájás. A WHO szerint az ebola átlagos halálozási aránya körülbelül 50%. Több száz kiállító, köztük 150 borász várja a vendégeket május 21-én csütörtökön a Szegedi Borfesztiválra, amely idén 11 napig tart. Magyarország egyik legnagyobb és leghosszabb gasztrokulturális eseményét az idén 30. alkalommal rendezik meg. Minden nap szól majd a jazz és a blues, de lesznek pop műfajához közelebb álló énekesek és bulizenekarok is. Idén is rendeznek borversenyt. A jubileum év fontos változása, hogy a domtéri kavalkád már a nyitó hétvégén elindul.
4: Időjárás.
11: Szabadkán és környéke jelenleg 17 fok van, és gyenge északnyugati szél fúj. Változóan felhős, ugyanakkor napos időszakokkal tarkított és melegebb időre számíthatunk, mint tegnap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 22 Celsius fok között alakulhat.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyazdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, visszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyazdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Hey, yo, big wave. Tell the mic on.

0: Egy erős fekete? Vagy egy habos teljes? Ahogy te szereted. Pannon Presto.
1: 10 óra 17 percen egy igazán ütemes dallal kezdjük a mai Pannon Pressót, mondom mindjárt így a műsorunk elején, hogy milyen témák lesznek. Nos, hát képzeljétek, valóságos baby dumping van a belgrádi állatkertben. Az elmúlt időszakban ugyanis több állatkölyök is született, köztük egy kétpupú teveborjú és egy alpaka is. Az állatkert szakemberei szerint az idei év különösen sikeresnek számít, hiszen több ritkább, illetve különlegesebb állatnál is szaporulatnak örülhetnek. Hogy mennyi munka, mennyi odafigyelés, illetve szakértelem szükséges ahhoz, hogy ezek a kis jövevények egészségesen fejlődjenek, arról beszélgetünk ma Óvári Krisztián biológussal, a belgrádi állatkert munkatársával. Ezen kívül lesz egy kis filmes téma is, sorsdöntő kérdésekben kihez forduljon az ember a tanácsért, ahhoz, akiben leginkább megbízik. Sándor Zoltán író novellájában a kiszolgáltatottság, illetve a bűn kérdését járja körül egy olyan téma kapcsán, amely akár ma is előfordulhat lényegében bárkivel. Az elbeszélésből pedig Barát Attila forgatott egy kisfilmet. Az író, illetve a rendező mesél erről a kisfilmről. És hát hétfő van, akkor a napunk a sport körül forog, lesz harmadik félidő Tóth Tibivel, és lesznek itt még aktuális érdekességek, sok-sok menő programajánlat is, úgyhogy számítunk a figyelmetekre. Nagy Viktor és Fackovit Melissa alkotja a mai Pannon Pressós csapatot, töltsük együtt a napot ma is.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények, táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. Műsorajánló.
8: Emlékszel a korszakra, amikor még sehol nem volt a Spotify, a YouTube, és teljesen normális volt, hogy a zenei állományod kazettákon volt meg, amit a kívánság műsorból vettél fel? Amikor 20 percig rágtad a körmöt, hogy megírja a géped a CD-t, és utána lejátsza a Jugó autórádiója? Akkor eljött a te időd, eljött a te műsorod!
9: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
10: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
9: A lemezjátszóknál és a mikrofonnál Molnár B! Ez a Klasszik Fantasztik!

Klasszik Fantasztik. Minden hétfő este 10-től a Pannonrádióban. Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a klasszikfantasztik.hu weboldalon.

0: pörgesd fel a napod. Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.
1: Pannonrádió, a te hangod, ez itt a Presszó. Továbbra is valóságos baby dömping van a belgrádi állatkertben. Az elmúlt időszakban több állatkölyök is született, köztük egy két pupu teveborjú is, egy alpaka is. Az állatkert szakemberei szerint az idei év különösen sikeresnek számít, hiszen több, ritkább, illetve különlegesebb állatnál is szaporulatnak örülhetnek. Hogy mennyi munka, odafigyelés, illetve szakértelem szükséges ahhoz, hogy ezek a kis jövevények egészségesen fejlődjenek, arról beszélgetünk most Tóvári Krisztián biológussal, a belgrádi állatkert munkatársával. Szervusz, üdvözöllek a Pannon Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Szóval hát ez nagyon szép bevezető az idei évre, de hát hogy is ne lenne szép ez az év, mikor pelikán dévvel kezdődött, rögtön január 2-án. És akkor ez így hát nagyon érdekesnek alakult, mert nem sokára még indult a többi bébi is. Pelikánunk nagyon hosszú ideig nem volt, és hogy nemrég hoztuk őket eszékről, és még a karanténba lerakták a tojásokat a fészékbe, akkor ez így nagyon érdekesnek sikeredett. Természetesen nem sokára utána a medvék is gyönyörűen megjósolták a szép időt, ezt megint nagyon jó közreműködésnek köszönhető, ugyanis hát valójában a Magyarországról medve otthonból érkeztek a matkok, és nagyon szépen viselik itt a környéket, nagyon szépen játszanak, nagyon gyönyörűen megjósolták az időt, és utána hát sorba jöttek a sikerek, ugyanis hát a gólyák is beköltöztek a vadonból az állatkertbe, raktak egy gyönyörűséges fészket, és hát megindultak a fészek anyagon behozni a piciket is. Úgyhogy nemrégiben a tevebébi az, ami a legújabb jövevény az állatkertben. Nagyon-nagyon idegeskedtünk, hogy mi lesz, hogy lesz, ugyanis anyuka Júlia Szegedi Vadasparkból érkezett, az apuka Martin az meg Horvátországról jött hozzánk, és hát valójában az első bébiük, és akkor hát hogy fogja most az anyuka föltalálni magát az első bébivel, mi lesz, hogyan lesznek a dolgok, viszont minden gyönyörűségesen alakult, attól függetlenül, hogy az első bébi. Szegeden látta már a többi nagynénit, meg a többieket, hogy hogyan nevelkednek, hogyan viselik a piciket, és akkor nagyon szépen ő is rájött arra, hogy nagyon gyorsan, hogy mint. Nagy érdekesség volt azon kívül, mert hát nagy péntékre született a pici, és az összes látogató a képpont a jegyet akart venni az állatkertbe, hát az látta a piciket, mint látta az egész születési dolgot, hogy hogyan is alakult minden, hogy áll le a teve. Úgyhogy ez ilyen érdekes volt, de viszont gyönyörűségesen fejeződött az egész mese. Nem sokára rá az alpakák is picivel bírnak dicsekedni, és akkor most megindult a többi, most már van egy bébi antilopunk is, marák, úgyhogy nagyba egymás után jönnek az új állatok az állatkertben. Kérdezték tőlem azt, hogy hogy miért, ugye, hát az egészséges gyűjteménynek valójában egy pont ez az alapja, hogy az állatok bírjanak gyarapodni, hogy bírjanak tenyészteni, bírjuk őket tenyészteni, és de viszont csak úgy, hogyha tudjuk, hogy a bébik utána hova fognak menni. Most mindez az állat, amit felsoroltam, ez valójában nagyon érdekes fajok, Szerbiában a pelikán, még ezek nem olyan gyakoriak, úgyhogy biztosan bírunk egy szép kis helyet egy másik állatkertbe biztosítani, ha más nem, hát akkor a szomszédi állatkertben Szerbián kívül.
1: És van-e olyan állatkölyök, amely különösen nagy odafigyelést igényel?
2: Hát valójában az összes bébi egy ilyen nagy odafigyelést igényel, mert hát nagyon érzékenyek. Másik dolog az, hogy a természetben mindössze 10%-a éli túl az első életévét, viszont itten nem bírunk olyasmiről beszélni, mert mégis állatkert, mégis kontrollált körülményekről beszélünk, és akkor nem szabad, hogy akkor legyen veszteség. A vadonban meg ez a trófikus láncnak az alapja, ugye hát mindenki valamivel táplálkozik, és akkor másképp minősülnek a dolgok. Az állatkertben mondjuk rá most például a pingvin bébik, amire nagyon oda kell figyelni, van kanalas gémünk, aki inkubátorba kelt, és akkor arra is nagyon oda kell figyelni, pláne ott az etetések nagyon érzékenyek. Úgyhogy mindig van valami olyan bébi, amire különösen oda kell figyelni, de viszont a csapat ezt már megszokta, és másrészt nem esik senkinek se nehezére, mert hát ki nem szereti a bébiket.
1: És mit jelent ez a gondozók, illetve a biológusok számára a mindennapokban? Itt gondolok a feladatokra. Például van olyan, hogy minden egyes kölyöknek saját gondozója van, vagy mindenkiért felelős, vagy hogyan néz ki ez a gyakorlatban nálatok?
2: Hát valójában az úgy néz ki nálunk, hogy megvan mindenkinek a saját részlege. Természetesen mindenkinek megvan az, hogy miben jobb a többitől. Hát akkor van, aki a pingvinekkel foglalkozik, van, aki a párducokkal foglalkozik, mindig megvan az, hogy melyik részlegre ki van beosztva. Meg hát természetesen, mikor ilyen külön picik vannak, ilyen külön érdekesség, akkor arra miénk is nagyon odafigyelünk. Mindannyian, szóval az állatorvos, és meg én is külön figyelmet szentelünk ezeknek a bébiknek, mert hát őnek ez a legfontosabb ebben a pillanatban. Úgyhogy be van szépen osztva a részleg, mindenki be van járva, ami a munkát illeti, úgyhogy itt nagy meglepetésre általában nem kerül sor.
1: Nagyon örülök ennek a nagy szaporulatnak, szerintem ez egy szuper visszajelzés ugye nektek is. Engem mindig is érdekelt az, hogy egyébként mennyire nehéz összehangolni az állatkertben az állatoknak a nyugalmát, illetve a látogatóknak az érdeklődését.
2: Hát valójában ez egy érdekes kérdés, mert hát elsősorban pontos tudni azt, hogy az állatkertben az állatok azok több generáción keresztül itt születtek, itt nőttek fel. Úgyhogy a másik dolog meg, hát az ugyanúgy, mikor egy kis kutyus hozunk a házhoz, és akkor ő rögtön megszokja a háziakat, és akkor megvan ez, hogy örül nekünk, mink is örülünk neki, tudjuk, hogy mit akar. Úgyhogy ilyen szempontból ez is szépen működik, mert hát az állatok megszokták a gondozóikat, és mikor az állatkerti állatokról beszélünk, akkor ezek nem vad állatok mind a vadonban, hanem valójában nagyon jól ismerik a gondozókat, nagyon jól ismerik a járást, és akkor ez egy külön ilyen közreműködés, mert hát mikor valamilyen állatot kell beidomítani arra, hogy az állatorvoshoz oda menjen, hogy vért vegyen tőle, vagy valami vizsgálatot végezzen, ez mégis egy nagy-nagy bizalomnak az alapja kell, hogy legyen, mert hát az állat meg kell, hogy bízzon abba, hogy semmi probléma nem lesz, és hogy megszokja azt, hogy általában, mint mindannyian, mikor valami rossz történik, akkor utána van egy ilyen kis valami, amivel kedveskedünk neki, kis gyümölcs, vagy valami, amit nagyon szeret, és akkor mégis ez a negatív, és nem annyira negatív, úgyhogy valójában itt nálunk egy ilyen külön harmónia van, ami az állatápolókat és az állatokat illeti. Az állatok számára meg a látogatók az a mindennap. Ugyanúgy, amikor elmegyünk az erdőbe, sétálunk egyet, és akkor ott van a többi állat körülöttünk is, nem igazándiból veszük őket észre, az állatkák számára és a látogatók, és egy olyan háttéri zaj, amit néha ki lehet használni, hogy ki akarok könyörögni tőlük valamit, vagy egyszerűen ott vannak, és nem veszik őket figyelembe.
1: És a látogatóknak melyik kis jövevények a kedvenceik, vagy melyik a kedvenc állataik? Erről van-e visszajelzésetek?
2: Ami a látogatókat illeti, minden, ami egy kis plusz mackóra hasonlít, az mindig nagyon érdekes. Úgyhogy a bébik azok mindig érdekesek. Hát természetesen amúgy meg ezek a nagy állatok, mint például a zsiráf, máskülönben a zebra, a fókák. Szóval ez mindig érdekes, mert hát valójában ezek azok az állatok, akik az állatkertnek az ikonjai, és akkor olyan szempontból érdekesek.
1: Uvári Krisztiánnak köszönöm szépen az információkat, én minden szépet és jót kívánok nektek az elkövetkező időszakra.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből family csomagok, az ultra

0: Uniós internet a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
2: Műsorajánló.
3: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napot.
1: 10 óra 50 perc a Napresszó folytatásában, pedig egy figyelemfelhívás a közlekedőknek, mert hogy mától fokozott közúti ellenőrzésre kell számítani Szerbia útjain, erről tájékoztat a belügyminisztérium. A hatóság emberei most nem csak az autósokat, hanem a kétkerekű járművekkel közlekedőket, és még a gyalogosokat is komolyabban ellenőrzi, és ezt egészen május 31-éig. Az országban az idei év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművel közlekedő személy halt meg, akik a legveszélyeztetettebb kategóriába tartoznak. Az illetékesek tehát arra kérik a gépjárművezetőket, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra, a motorkerékpárosokra, és csökkentsék a sebességüket a zebrák közelében, valamint azokon a helyeken, ahol nagyobb a gyalogos forgalom, például a piacoknál és a bevásárlóközpontoknál is.
2: Csak te vagy az a lány, akiben a lány.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választék a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió? Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
4: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
7: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Azerbajdzsánban, Bakuban tárgyalt Alekszandr Vucic. A szerb elnök beszámolója szerint hasznos és eredményes egyeztetések zajlottak az azeri elnökkel. A két ország 2027-ben közösen kezdheti meg az 500 megawattos gázerőmű építését Nis közelében, amely várhatóan 2030-ra készülhet el. Vucic emellett arra biztatta az azerbajdzsáni vállalatokat, hogy fektessenek be Szerbiában, hangsúlyozva az ország gazdasági és politikai stabilitását. Kiemelte, hogy Szerbia államadósága az uniós átlag alatt van. Az államfő szerint a szerb-azeri együttműködés a jövőben az energetikán túl más gazdasági területekre is kiterjedhet. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartanak Szerbiában a hónap végéig. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járműek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első négy hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárlóközpontok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és kétkerekű járműek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést. Megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita magyar külügyminiszter Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andriy Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon keresztül. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fűzte hozzá. Erős földrengés rázta meg Kínát, két ember meghalt, több mint 7000-et evakuáltak és 13 épület összeomlott. A Richter skála szerinti 5,2-es erősségű földrengés az ország délnyugati részén történt. Többen megsérültek, a mentési munkálatok még tartanak. A hatóságok földrengési adót rendeltek el, miközben az infrastruktúra és a közszolgáltatások továbbra is működnek.
4: Sport.
7: Nyert a magyar férfi kézilabda válogatott, de a szerbek jutottak ki a kézilabda VB-re. A szerb csapat 31-30-ra kapott ki Magyarországtól a világbajnoki selejtező visszavágóján Veszprémben. Ez azonban nem bizonyult elegendőnek a továbbjutáshoz. Az első mérkőzésen szerzett előnyöket a szerbek megőrizték, így összesítésben egy góllal vívták ki a részvételi jogot a németországi tornán, amelyet jövő januárban rendeznek.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környéke jelenleg 18 fok van, és gyenge észak-keleti szél fúj. Ma sok napsütésig ígérkezik, csapadék nem valószínű a térségben. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: keverve, nem felrázva. A Nespresso. 11 óra 15 perc van pontosan. Sorsdöntő kérdésekben kihez forduljon az ember tanácsért? Ahhoz, akiben ugye leginkább megbízik. Sándor Zoltán író novellájában a kiszolgáltatottság és a bűn kérdését jelje körül egy olyan téma kapcsán, amely akár ma is előfordulhat bárkivel. Az elbeszélésről Parát Attila forgatott egy kis filmet, és erről beszélgetett a készítőkkel Orosz Ildikó kolléganőm, a Forog a kamera műsorunkban. Én egy kis kettcsinálót, egy részletet hoztam el a beszélgetésből, hogyha a teljes beszélgetést szeretnétek visszanézni, visszahallgatni, vagy belenéznétek a kisfilmre, akkor látogassatok el a pannonrtv.com-ra.
1: Szárbusztok!
2: Szia!
1: Úgyhogy tisztázzuk, hogy ki mit írt, meg ki mit csinált. Tehát Sándor Zoltán írta a novellát, ami alapján a kisfilm készült, és maga az elbeszélés pedig a novellás kötetében volt, amely 2015-ben jelent meg a Zetna gondozásában, aminek a címe Térdről a világ. És a kisfilm egy évre rá, 2016-ban készült a Subway szervezet keretében, Barát Attila rendezésében. Hogy jutottál hozzá ez a novellához? Honnan jött ez az ötlet, vagy az ihlet? Elolvastad a novellát, és azt gondoltad, hogy ez filmért kiállt, vagy hogy történt?
2: Hát maga a novella kiválasztására már nem emlékszek pontosan, hogy miért erre került a választás. Abban az időben még aktívabb volt a Subway színházi szervezet, és időnként irodalmi esteket, illetve kötet könyvbemutatókat tartottunk. És ez ugye hasonló formában működött, mint a Karc irodalmi kávéház, tehát hogy voltak felolvasások. Ebben az esetben ugye, amikor kötetbemutató, akkor nyilván a szerző is ott volt, beszélgettünk vele, illetve voltak filmes bejátszások, vagy ugye megzenésítés, vagy a novella esetében gondolkoztunk azon, hogy milyen módon jelenjen meg a képi anyag, a film, vagy animáció, vagy bármi ezen az irodalmi esten, és hát lett ez a novella, ez lett kiválasztva, és utána pedig megfilmesítettük. Röviden ennyien pontosan, hogy kiválasztotta ki, ugye ennek már 10 éve, lehet, hogy a Kalmár Zsuzsa volt, aki kiválasztotta magát a novellát, de ebben nem vagyok biztos.
1: Jó, de hát akkor mindenképpen te dolgoztál a novellával, és hát mi az, ami megfogott benne, amikor elkezdted a munkát, ugye a megfilmesítését a novellának, mi az, amire fókuszálni szerettél volna?
2: Hát elég erős maga a története, és másrészt meg nem távoli, tehát hogy egy olyan dolog, ami igazából a környezetünkben bármikor megtörténhet, és meg is történik valószínű, és nagyon emberi, és egy olyan dolgokat boncolgat, ami ugye az erkölcsi normákat feszegeti, vagy hogy hogyan állunk bizonyos kérdésekbe a vallás terén, ugye egy lány és egy pap beszélgetéséről van szó, egy nagyon mondhatni egyszerű és meghitt beszélgetés, nincs nagy mozgástér, tehát hogy egy templomban legalábbis így forgattuk le. Játszódik a film, és hát maga a téma az, ami erős, tehát képileg sincs, nem tudom, hogy manipulálva a történet maga, tehát nem kellett ezen erősíteni, mert maga a történet az viszi a lényeget.
1: No, hát akkor Zolihoz fordulok, aki írta ezt a novellát is, meg ugye hát a teljes kötetet, hogy amennyire én ebben belástam magam, itt emberi sorsokról írsz, akik a történelmi hatásoknak, meg politikai és egyéb hatásoknak vannak kitéve, a társadalmi hatásoknak is akár, ezekben a novellákban ez a témád, gondolom én. Milyenek ezek a novellák?
3: A Térdről a világ című kötet, már maga a kötet címe is egy kicsit árulkodó, tehát kétféleképpen lehet értelmezni. Tehát azok az elesettek, azok a megnyomorítottak azokról, tehát akik térden vannak. Ugyanakkor, amikor Istenhez fohászkodunk, akkor is térdre borulunk. Tehát ez a kettőség valamilyen módon végig vonul a köteten. Az egyik kritikussa a kötetnek azt írta, hogy ezek nem is balkáni, talán nem is vajdasági novellák, hanem vidéki novellák. Ugye budapesti kritikusról beszélünk, és ő onnan így látja. Én inkább úgy szoktam mondani, hogy ezekben a novellákban, amelyeket ebbe a kötetbe összegyűjtöttem, a 2000-es évek után történő események, a mindennapok, a hétköznapok valamilyen módon megjelennek, tehát ezeket szerettem volna egy történetekbe foglalni, és itten megjelennek azok is, akik részt vettek a 90-es évek háborúiban, ők most hogyan élnek, mit csinálnak, és egy ilyen társadalmi látlet szeretett volna lenni a kötet. Visszacsatolva a kötet bemutatóra, vagyis a filmre, hogy hogyan készült, egy kicsit pontosítanék, én úgy emlékszem, hogy 2015 decemberében mutattátok be ezt a filmet, ugyanis ez egy meglepetés volt a számomra. A kötet 2015 júniusában a könyvhétre jelent meg, a budapesti könyvhétre, és Szabadkán a könyvbemutatót a Subway színházi szervezet szervezte a Klein House-ban, és akkor a Bíró Tímia beszélgetett velem a könyvről, és hát emellett volt ez a vetítés, tehát ez teljesen meglepetés volt. Én nem tudtam róla, nem tudtam, hogy készítik, tehát nem is tudtam beleszólni, tehát ez talán jobb is. És volt még egy, tehát nem csak a film, hanem volt egy ilyen színházi produkció is, a kötetzáró novellát, a Szép új jövő, ami egyik kedvenc novellám, azt pedig megjelenítették ilyen színházi kellékekkel is színházi módon, tehát egy kis színházi produkciót készítettek, úgyhogy a kötetnyitó és a kötetzáró két novellái valamilyen módon megjelent, és hogy miért lett belőle film, azt nekem utólag már nem emlékszem, hogy ki mondta, hogy ezt sokan egyébként írják, hogy a novelláim filmszerűek. Tehát, hogy úgy van megjelenni, úgy van megírva, hogy minthogyha ilyen filmjelenetek lennének. És ez különösen ez a kötet, mert ez egy ilyen jellegzetessége, mondjuk stilisztikai jellegzetessége, hogy nincsenek benne belső monológok, mindegyik harmadik személybe íródott, és tényleg úgy van megírva, minthogyha egy kívülálló nézne.
1: Ez lett volna kérdés különben, hogy te tényleg azt írta a kritikus rólad, de te is ezt így megéled, hogy képekben látod a történeteket először, vagy pedig ez így automatikusan így jött ki belőled éppen? Most.
3: Nekem nagyon fontos, hogy egy kötet valamilyen kompakt egységet képezzen, és ebbe a kötetbe ilyen novellákat, mondjuk a legutóbbi novellás kötetem az Apátlanok, ott mindegyik novella első személyben íródott, tehát az alcíme is, hogy vallomások. Ott kicsit másra fektettem a hangsúlyt, hogy valaki hogyan szólal meg, hogyan mondja élete sorsát, élete történetét, és így mindegyik elbeszélés egy kicsit más, mert mindenki valami kicsit másképpen beszél. Másképp beszél egy középkorú, vagy egy idősebb vidéki ember, vagy egy újságíró, vagy éppen egy gyerek. Itt pedig arról volt szó, hogy ilyen térbe vonul az író, és csak megjeleníteni szerettem volna azokat a képeket, és ez lehet, hogy tényleg ilyen nagyon filmszerűre sikerül.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Fáj a foga, hiányos a mosolya.
3: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Műsorajánló.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Esszó, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 11 óra 36 perc van, jubileumi fecske pályázatot hirdettek, képzeljétek el, Szerbiában. Idén már 25. alkalommal szervezi meg a Vajdasági Magyar Madártani és Madárvédelmi Egyesület a népszerű pályázatát, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a fecskék védelmére, illetve a jelentőségére is. A szervezők elsősorban óvodások, általános és középiskolás diákok alkotásait várják most. A pályamunkák készülhetnek rajz, festmény, fotóvers, vagy akár rövid videó formájában is, minden, ami kreatívan kapcsolódik a fecskékhez, illetve az élőhelyükhöz. A fecskék nagyon fontos szerepet töltenek be a természetes környezet egyensúlyának a fenntartásában, hiszen jelentős mennyiségű rovart fogyasztanak el, ezt képesek vagyunk elfelejteni. A pályázattal a szervezők arra szeretnék ösztönözni a fiatalokat, hogy jobban megismerjék, illetve óvják is ezeket a védett madarakat. A részletes pályázati feltételek, illetve a beküldési határidő mind megtalálható a Vajdasági Madártani és Madárvédelmi Egyesület felületein.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
3: Persze. Ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
2: Tényleg?
3: Igen. Nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
2: Akkor irány Mórahalom.
3: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
2: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Popcorn, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban. 11 óra 46 perc van, és ez itt a Presszó továbbra is. Történelmi pillanatnak lehettek tanúi az Eurovíziós Dalfesztivál nézői, ugyanis Bulgária először nyerte meg a versenyt. A jubileumi 70. Eurovízió döntőjét idén Bécsre rendezte meg, ahol a 27 éves Dára vitte el a trófeát a Bangaranga című dalával. A produkció látványos

színpadi showval, erőteljes vizuális világgal, illetve modern pop hangzással győzte meg a közönséget, illetve magát természetesen a zsűrit is. Dára összesen 516 pontot szerzett, ezzel maga mögé utasította a többi döntőst, és történelmet is írt ezzel a hazájának. A siker azért is különösen jelentős, mert Bulgária az elmúlt években többször is visszalépett a versenytől pénzügyi nehézségek miatt, így ez a mostani győzelem a valódi visszatérésnek is érezhető lényegében. A finálét követően Szófiában hatalmas ünneplés kezdődött, Dáriát pedig nemzeti hűsként fogadták hazatérésekor. A győzelemnek köszönhetően jövőre várhatóan Bulgária rendezheti meg az Eurovíziós Dalfesztivált, ami újabb mérföldkő lehet az ország számára. A folytatásban pedig akkor ne csak beszéljünk erről a dalról, hanem hallgassuk meg Darának a győztes Eurovíziós dalát.

Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a Híradó főbb témái. Jelentős mennyiségű csapadék esett Vajdaságban, örülnek a termelők. Zajlik a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár Újvidéke. Mától fokozott közúti ellenőrzésre kell számítani Szerbia útjain, és erős földrengés rázta meg Kínát, mondom a részleteket. Jelentős mennyiségű csapadék érkezett a vajdasági termőföldekre. A legtöbb helyen 20 és 50 liter közötti eső hullott négyzetméterenként. A májusi csapadék sok gazda szerint életmentő volt, hiszen a tavaszi vetések és az őszi kalászosok is kritikus fejlődési szakaszban vannak, különösen a búza van veszélyben. Bár az eső fellélegzést hozott, a termelők szerint a jó terméshez a nyár folyamán is szükség lesz további csapadékra. Mecseri Kanita riportja.
2: A kalászosok, különösen a búza és az árpa jelenleg szemtelítődés, illetve korai érés fázisban vannak, amikor különösen érzékenyek a vízhiányra. A szakemberek szerint a jelenlegi, vagyis a 25 fok alatti hőmérséklet most kedvez a növények fejlődésének. Ugyanakkor a korábbi szárazság már látható nyomot hagyott. Sok táblán sárgulás és a kalászok részleges visszafejlődése is megfigyelhető, ami már most terméskiesést vetít előre. 40 mm eső esett Csantavér környékén szombat éjjel. A csapadék szinte minden kultúrának kedvezett Vajdaságban. Kecsenovics János, csantavéri termelő.
3: Óriási segítség volt ez a növénytermesztésben. Ez most mindennek nagyon jól jött az elvetett kultúrnövényeknek, a lekaszált herékre, a másodvetésekre, a gabonákra nagyon jól jött. Most legalább a szemek, amik képződtek, azok meg tudnak telni. Hát reméljük, hogy hoz valami segítséget.
2: Szabadka környékén valamivel kevesebb, átlagosan 26-27 liter csapadék esett, mondta Richter Frányó. Az elmúlt napok alatt lehullott eső már most megtette hatását, a növények felélettek, fogalmazott a szabadkai termelő. Az északbácskai gazdák leginkább a búza állapota miatt aggódnak.
4: Az árpák azok elég jó kinevelődtek, a problémák vannak a buzákkal. Itt a mi környékünkön a buzára szinte megkésett az eső. Leveli teledobálta, mikor épp permeteztük a kalász védelemre, és mikor lássuk a földről, permetezőből lássuk a földet, az már nem jó. Szóval a levelek, sok levelet már elhullasztott a gabona, ugye kiszáradt. Ha olyan fázisban volt, hogyha pár napig nem lett volna eső, akkor nem lett volna semmi termésünk. Úgyhogy az utolsó pillanatban érkezett az eső, úgyhogy károk vannak. A buzákban nem lesz az a termés, ami kellene. Szerinte fele lesz annyi, mint tavaly volt. Ez a mi részünk. Most másfél lehet, hogy volt több csapaték, nem tudom, de itt nem lesz olyan termés.
2: A gazdák szerint ugyan sokat jelentett az elmúlt napok csapadéka, a földek továbbra is szárazak, így a talaj rövid idő alatt szinte teljesen elnyeli a lehullott esőt. Úgy vélik, a jelentősebb terméskiesés elkerüléséhez a következő hónapokban is rendszeres, legalább a mostanihoz hasonló mennyiségű 24-25 liter csapadékra lenne szükség.
1: Az esős nap ellenére tegnap is sokan kilátogattak a május 16-án megnyílt 93. nemzetközi mezőgazdasági vásárra. Az újvidéki rendezvényen csütörtökig 40 ország 1200 kiállítója mutatja be termékeit. Paracki László és Dudás Dániel összeállítása.
5: Az egy hétig tartó eseménysorozat partnerországa idén Csehország, a látogatók pedig gépkiállítások, élelmiszeripari bemutatók és nagyszabású állattenyésztési programok közül válogathatnak. Vasárnap többen konkrét vásárlási szándékkal érkeztek. Tóth Zoltán.
6: Minden évben járunk a kiállításra, hát ha látunk valami újdonságot, hát ha valami megtetszik. Most az idén célzottan jöttünk, egy kapállóekét szeretnénk venni. Itt nagy a kínálat, úgyhogy gondolkozunk, hogy a Szatexból vásárolunk egy 4 soros kapállóekét.
5: Külön standon mutatja be a termékeit a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége, a Vajdaságban élő magyar ajkú mezőgazdasági termelők egyik legnagyobb érdekvédelmi szervezete, amelyhez 73 alapszervezet társult és 20 falu gazdásszal dolgozik. Schneider Sándor, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének alelnöke.
7: A helyi termékek és a helyi kézműveseket mindig összeszedjük, aki a falu gazdászaink már ismerik a helyet, valamelyikkel együttműködnek is, és főleg azokat elhoztuk ide, és képviseljük őket. kiraktuk a termékeit egy-egy katalógus, és akkor ez a fő tevékenységünk most itt a kiállítása.
5: Az újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár Dél-Kelet-Európa legnagyobb és legjelentősebb agrárszakmai rendezvénye, valamint a térség legfőbb gazdaság és kiállítási eseménye, mondta Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
0: Nekünk vajdaságiak számára is nagyon fontos, hogy a gazdák el tudjanak jönni, lehetőséget biztosítani számukra az agrárfejlesztési trendek, az agráriumban aktuális fejlesztéseket megtekinteni, és egy nagyon fontos lehetőség ez a gazdák számára, hogy találkozhassanak az új technológiákkal, agrotechnológiákkal, digitalizációval, okos megoldásokkal, mert ez mind-mind azt segíti elő, hogy fenntarthatóbbá tudják tenni a gazdálkodásukat.
5: Az újvidéki vásáron idén is külön figyelmet kapott az innováció, a digitalizáció, az élelmiszerbiztonság és a fiatal gazdák szerepe. Ugyanakkor folytatódik az állattenyésztési kiállítás, amely keretében mintegy 750 kiemelkedő tenyészállatot tekinthetnek meg az érdeklődők.
1: Azerbajdzsánban, Bakuban tárgyalt Alekszandar Vucic. A szerb elnök beszámolója szerint hasznos és eredményes egyeztetések zajlottak az azeri elnökkel. Bejelentette, hogy a két ország 2027-ben közösen kezdi meg egy 500 megawattos gázerőmű építését Nis közelében, amely várhatóan 2030-ra készülhet el. Vucic emellett arra biztatta az azerbajdzsáni vállalatokat, hogy fektessenek be Szerbiában, hangsúlyozva az ország gazdasági és politikai stabilitását. Kiemelte, hogy Szerbia államadósága az uniós átlag alatt van. Az államfő szerint a szerb-azeri együttműködés a jövőben az energetikán túl más gazdasági területekre is kiterjedhet.
8: Arról tárgyaltunk, hogy hamarosan lezárjuk és aláírjuk a megállapodást a Nis közelében épülő gázerőműről. Ez egy hatalmas beruházás lesz. A kapacitása körülbelül 500 megawatt. Megállapodtunk arról is, hogy hogyan és milyen módon használjuk fel a gázt, valamint mik lesznek az ellátási források. Ez egy óriási potenciált jelent, és egy jelentős új kapacitást a villamosenergiaiparunk számára.
1: Fokozott közlekedési ellenőrzést tartanak Szerbiában a hónap végéig. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első négy hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárlóközpontok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járművek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést és tartsák be a közlekedési szabályokat. Erős földrengés rázta meg Kínát, két ember meghalt, több mint 7000-et evakuáltak, és 13 épület összeomlott. A Richter skála szerinti 5,2-es erőségű földrengés az ország délnyugati részén történt. Többen megsérültek, a mentési munkálatok még tartanak. A hatóságok földrengés riadót rendeltek el, miközben az infrastruktúra és a közszolgáltatások továbbra is működnek. Megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita, magyar külügyminiszter Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrej Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon keresztül. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fűzte hozzá Orbán Anita. A pontos idő 12 óra 10 perc.
9: Időjárás.
10: Szabadkán pillanatnyilag 17 fok van, és kellemes napsütésben van részünk, és lesz ennél melegebb is. A nappali csúcsok a 20 fokot is elérhetik, és végre visszatér a térségünkbe a kellemes tavaszi időjárás.
9: Hallgass napjaink slágereit,
11: és légy tájékozott.
9: Ez a Pannorádió. Reklám.
12: Önnek is van takargatni valója?
13: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
12: Bármilyen van, befedjük.
13: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
12: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
13: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
13: 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
16: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
12: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
17: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskaraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
4: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: ebben.
1: A Presszó folytatásában hoztam nektek egy igazi balkáni érdekességet, mert hogy megnyílt Ljubljanában a világ első balkáni humornak szentelt múzeuma, amelyben mintegy 400 viccet, tréfát és szatirikus feliratot mutatnak be. A múzeum a ljubljanai Brégváros részben kapott helyet, és több tematikus szobában mutatja be a balkáni humort. Külön rész foglalkozik például az ételekkel, az italokkal, az emberi kapcsolatokkal és a szervezők egy gyermeksarkú is kialakítottak a múzeumban. A kiállított vicceket úgy válogatták össze, hogy azok ne csak a Balkánról érkező látogatók számára legyenek érthetőek, illetve érdekesek, mert hogy a szövegek a térség nyelvein, valamint angolul, németül és olaszul is olvashatók. A múzeum ötletgazdája Borut Kokei, aki fiatal kora óta gyűjti a balkáni graffitiket, vicceket, szellemes feliratokat, és a gyűjteménye lényegében már a több mint 25 ezer darabból áll. Ezekből választották ki a múzeumban látható mintegy 400 darabot. A szervezők szerint a cél nem a komolykodás, ugye egyértelműen, hanem az, hogy a balkáni humor, amely ugye túlélte a háborút, az átmenetet, a politikusokat is, végre saját kiállító termet kapott. És hát a szoj.net képgalériája alapján, ahogy nézem, a kiállítás nem hagyományos múzeumi vitrinekben mutatja be a balkáni humort, hanem a poénokat ilyen nagyméretű falpanellekre, plakátokra, képregényszerű táblákra, illetve installációkra is kikerültek. Szerintem igazán érdekes lehet ez a múzeum, szívesen megnézném.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Itt a Pannorádió.
1: A Presszó folytatásában egy jó kis programötlet hamarosan felpesdül Szeged belvárosa. Erről már biztos hallottatok, hamarosan elindul a Szegedi Borfesztivál, és most a programok közül ki szeretném emelni Rúzsa Magdi koncertjét, mert hogy az énekesnő május 23-án szombaton fog színpadra lépni, amely minden évben, ugye ez a rendezvény, rengeteg látogatót, több ezer látogatót vonz, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon kedvenc és várt koncert lesz. A fesztiválról még néhány szó. A magyarországi borászatok mellett gasztronómiai különlegességek, kézműves vásár, illetve széles kulturális programok is várják az érdeklődőket. És hát a szervezők szerint idén is nagy hangsúlyt kapnak majd az esti koncertek, amelyek közül mondanom sem kell, Magdi felépése az egyik legjobban várt esemény. A többnapos rendezvény, konkrétan 11 napos, Szeged belvárosának különböző pontjain zajlik majd, ahol a látogatók nem csak borokat és helyi ízeket élvezhetnek, hanem változatos zenei programokat is lehet hallgatni. Egyébként van egy weboldal, a fesztivál weboldala, ott megtaláljátok a teljes programot. A Szegedi Borfesztiválról még annyit, hogy ez Magyarország egyik legnépszerűbb szabadtéri eseménye, amely minden évben családokat, turistákat és zenekedvelőket is megszólít.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez pedig a legújabb dalom, a Karma.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
1: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: holding me back.
1: Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyermekük gyilkolja meg. Emelte ki Tatjana Macura, a nemi egyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter, a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Az országban csökkent a családon belüli erőszak a nők ellen, azonban a gond mélyen gyökerezik. Tavaly Szerbiában legalább 18 nőt gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt, az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak, leggyakrabban az áldozatok fiai. Macura szerint sok esetben az erőszakot nem jelentik, mert az áldozatok félnek vagy szégyellik a helyzetet. Különösen igaz ez akkor, amikor a bántalmazó a saját gyermekük. Hangsúlyozta, hogy nem csak az áldozatoknak, hanem a környezetüknek is kötelessége lenne jelezni az erőszakot a hatóságok felé. Macura elmondta, az erőszakot gyakran megelőzi pszichológiai és anyagi bántalmazás, ezek pedig figyelmeztető jelek. Úgy véli, a megelőzés, a gyorsabb bírósági eljárások és a szigorú büntetések kulcsfontosságúak a tragédiák számának csökkentésében. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartanak Szerbiában a hónap végéig. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első négy hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. Magyar Péter tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a magyar kormány Ukrajnával. A magyar miniszterelnök Facebook oldalán közölte. A kormányülés megkezdése előtt telefonon tájékoztatta António Costát, hogy technikai szintű egyeztetést kezdtek az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. António Costa közölte, hogy az ukrán elnök számára vasárnap világossá tette, minden további lépést meg kell, hogy előzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása, olvasható a bejegyzésben. Erős földrengés rázta meg Kínát, két ember meghalt, több mint 7000-et evakuáltak, és 13 épület összeomlott. A Richter skála szerinti 5,2-es erősségű földrengés az ország délnyugati részén történt. Többen megsérültek, a mentési munkálatok még tartanak. A hatóságok földrengési adót rendeltek el, miközben az infrastruktúra és a közszolgáltatások továbbra is működnek. Különleges programmal várja az érdeklődőket a Szabadkai Városi Múzeum a Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából. A látogatók részt vehettek a műszaki gyűjtemény kiállításán, valamint a Filmoszkóp meséinek világában című foglalkozáson, amit Mirnics József kishegyesi gyűjtő vezetett. A program során régi filmoszkópokat, diavetítőket és filmtekercseket mutattak be, valamint rajzfilmeket vetítettek le. A szervezők célja, hogy a fiatalabb generációk is megismerkedjenek a régi vetítési technikákkal és audiovizuális világgal. Pénteken mutatja be legújabb előadását a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Gogol a Köpenyek című művének színpadi változatát. Az előadást Kokám Mladenovics rendezésében láthatja a közönség. A történet pedig ezúttal nem csak egy kis ember sorsáról, hanem az engedelmességről, a rendszerekről és a hétköznapi felelősségről is szól. Az előadásban Kucsó Boris alakításában megjelenő főhős egy jelentéktelen hivatalnok, aki egész életében csak egyetlen dolgot akar, nem útban lenni senkinek, csendben dolgozik, engedelmeskedik, és közben lassan maga is a rendszer részévé válik. A színpadi változat erőteljes képekkel és mai hangvétellel beszél hatalomról, félelemről és közönyről. Arról, hogyan válhat az ember észrevétlenül egy embertelen rendszer részévé. A bemutató május 22-én este 19:30-kor kezdődik, valamint 24-én is megtekinthető lesz ugyanebben az időpontban.
0: Időjárás.
10: Az előrejelzések szerint kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk. Kora reggelre 10 fokig hűl a levegő, a délutáni csúcsérték 23 fok körül alakulhat.
11: Pannonrádió.
9: Az interneten
11: és az FM 91,5-ön.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
6: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannonrádió Lifestyle magazinja. Pannonpresszó.
1: A Presszó utolsó órájában járunk a folytatásban egy felhívás, de most nem a közlekedőknek, hanem egy kicsit felhívás arra, hogy gondoljunk a természetre is, mert hogy a természetvédők arra kérik az autósokat és a kerékpárosokat is, hogy a következő hetekben fokozottan figyeljenek az úton átkelő teknősökre. A mocsári teknősök számára ugyanis most zajlik a tojásrakási időszak, ilyenkor gyakran elhagyják a vizes élőhelyeket, és akár több kilométert is megtesznek a megfelelő fészkelőhelyt keresgélve. A szakemberek szerint a teknősök sok esetben utak kereszteződésére kényszerülnek, ezért különösen fontos az óvatos közlekedés tavak, folyók, mocsarak területén. Ha valaki teknős lát az úttesten, akkor meg kell állni és segíteni a kisállatot az átkerésben, de csak abba az irányba szabad őt segíteni, amerre maga az állat is tartott. A Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület arra is felhívja a figyelmet, hogy nem csak a teknősökkel, hanem más kisebb állatokkal, például sünökkel, gyíkokkal vagy kígyókkal is gyakrabban lehet találkozni az utakon ezekben az

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
7: hellovajdaság.com
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: Harmadik félidő. A Pannonrádió sportmagazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat a harmadik félidő 565. adásában.
0: A régió sporthírei.
1: A labdarúgó Szuperliga felsőházi rájátszásának utolsó előtti fordulójában a már bajnok Crvena Zvezda 0-0-as döntetlent ért el a Szurdulice Radnik otthonában. A többi eredménye következő: Novi Pazar, Zseleznicsár 2-2, UFK Beograd, Vojvodina 1-2 és Csukaricski Partizán 0-0. Első a Crvena Zvezda 86, második a Vojvodina 73, harmadik a Partizán 70 ponttal. Az alsó házban a TSC 2-1-re kikapott otthon a Nisi Radnicskitól, és az utolsó fordulóban dől el bennmarad-e a ligában, a Spartacus pedig szintén hazai pályán 1-0-ás vereséget szenvedett az IMT gárdájától. A többi eredmény: Napredák Rójeváci Rádnicski 0-0 és Javor Lucsani Mladost 2-4. Az alsó házat a 49 pontos IMT vezeti, a TSC 44 ponttal a harmadik, a Spartacus 21 ponttal a hetedik helyen áll. Az utolsó körben a TSC a belgrádi IMT vendége lesz. A Vajdasági Liga északi csoportjában az Adorjáni Tisza 7-0-ra legyőzte a Bács-Petrőci Mladost együttesét. A többi eredmény: Ókéri Obrics Paripási Rádnicski 3-0, Apatinir Mladost Kicskéri Szutyeszka 5-0, Kulai Hajduk Dunagálosi Budújtnosz 3-1, Kucorai Iskra Bácsföldvári Vojvodina 2-3, Becse Bajsa 0-2, Sztapári Hajduk Bajmaki Rádnicski 4-0 és Újsóvé Proleter Mladenovói Budújtnosz 1-1. Első a Tisza 58, második az Apatinir Mladost szintén 58, harmadik a Bajsa 56 ponttal. A Vajdasági Liga déli csoportjában a temerini TSK küzdelem nélkül 3-0-ra nyert az időközben a ligából kilépett Pirosi Jedinstvo ellen. A mezőnyt továbbra is az újvidéki Index vezeti, a 29 pontos TSK a 13. helyen áll. A szabadkai körzeti ligában a Csantavér saját közönsége előtt 4-1-re kikapott a Szent Tamás együttesétől. A többi eredmény a következő: Túré Mladost Csóka 0-3 küzdelem nélkül, mivel Mladost kilépett a ligából, Tavankút Törökkanizsai Obrics 5-2, Györgyén Feketicsi Jadrán 6-0, Szabadkai Bácska Tomislavci 3-0, Kelebiszka Sumanyegosovi Proleter 3-1, Szekhegyi Nyegos Adai AFK szintén 3-1, Zenta Torzsai Budújtnosz 2-1. A ligát a Nyegos vezeti 65 ponttal, második a Kelebiszka Suma 57, harmadik a Bácska 54 ponttal. A Szabadkai Városi Ligában két rangadót játszottak a hétvégén. Az elsőn a hajdújárási Villogazár mintegy 200 néző előtt otthon kapott ki 2-1-re a Szolid csapatától, a Palics pedig 4-1-re verte az UFK Mála Boszna gárdáját. A további eredmények a következők: Udárnik Békova 4-2, Lokomotiva Hajduk 3-0 és Elektro Vojvodina Prozivka 4-8. A Preparot szabad volt a hétvégén. Két fordulóval a vége előtt a ligát a 42 pontos Palics vezeti, a 40 pontos Szolid és a 38 pontos Lokomotiva előtt. A Tiszamenti Liga rangadóján a Tornyos 4-1-re győzött a Szanádi Jadrán pályáján, és óriási lépést tett a bajnoki cím felé. A többi eredmény: Horgos Gyárlai Granicsár 1-0, Podlokányi Hajduk Oromi Champion 0-3 küzdelem nélkül, mivel a Hajduk kilépett a ligából, Oroszlámosi Szlávia Szerb Keresztúri Jedinstvo 0-2, Tisza Szent Miklósi Sloga Moholi Bácska 1-0, Majdáni Tromegya Paddi Tisza 1-4 és Martonosi Jedinstvo Magyar Kanizsai Potiszje 0-14. Első a Tornyos 59, második a Jadrán 53, harmadik a Keresztúri Jedinstvo 48 ponttal. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi ligában a szomszéd rangadón a Bácskasútfalvi Szloboda 2-1-es vereséget szenvedett Pacséron a Bácska otthonában. A további két eredmény: Zenta Gunarasi Szlávia Péter Révei Jedinstvo 2-3 és Nádai Napredlak Csikira Pusztai Mladost ugyancsak 2-3. A kishegyesi egység szabad volt. A tabellát a 35 pontos Jedinstvo vezeti, a 30 pontos Mladost előtt, harmadik a Szloboda 28 ponttal. A Pancsovai körzeti ligában a torontálvásári Spartacus 3-1-re kikapott Pavlison a Crvena Zvezda csapatától. A ligát továbbra is a torontálszigeti Bórác vezeti, a Spartacus visszaesett a 9. helyre. A Nagybecskereki körzeti ligában a Szent Mihály MSK 1-1-es döntetlent ért el az Alexandrovai Bórác otthonában. A török becsei Jedinstvo 2-1-re legyőzte a török topai Napredakot, a múzsai Lehel pedig 5-4-re nyert Széchányban a Biletyanin ellen. Az első helyen továbbra is ott Omla Dinac áll, az MSK a harmadik, a Jedinstvo a tizedik, a Lehel a 13. helyen áll 3 mérkőzéssel a vége előtt. A nagybecskereki A osztályban az Erzsébet Laki Mladost 5-2-re nyert a Járkovaci Szloga otthonában, és a tabella 8. helyét foglalja el. A ligát továbbra is a nagybecskereki Bórác vezeti. A Nagykikinda Begaszentgyörgy községközi ligában a magyar csányai Roham a rangadón 1-1-es döntetlent játszott az éllovas Vojvoda Sztépai Cunazvéza otthonában, a magyar Itta B Bega 8-2-re nyert a Páldányi Proletér vendégeként, a Tordai Olimpia pedig 5-2-re legyőzte a tiszahegyesi Bórác csapatát. Továbbra is első a Cunazvéza, a Roham a harmadik, a Bega a negyedik, az Olimpia pedig a 8. 2 mérkőzéssel a vége előtt. A zombori első osztályban a Szilágyi Törekvés 5-2-es vereséget szenvedett a Haraszti Pólet pályáján, és továbbra is sereghajtó. Első is már bajnok a Bácsordasi Pólet. A Spartacus kosárlabdázó 83-66-ra nyertek a Csácsaki Bórác ellen a szerb bajnokság negyed döntőinek első mérkőzésén. A két győzelemig tartó párharc második összecsapását holnap 19 órakor a szerbiai városban tartják. A négyes döntőben már ott van a Partizán, a Cunazvéza és az FNP csapata. Dario Basic Pálkovics, a Spartacus atlétája 100 és 200 méteren is vajdasági csúcsot döntött Pozsonyban a Tomás Babiak emlékversenyen. A szabadkai atléta 100 méter selejtezőjében elért 10,58-as idejével 46 éves tartományi rekordot adott át a múltnak, a döntőben azonban már nem állt rajthoz, mivel a 200 méteres futamra összpontosított, amelyet 2 órával később rendeztek. A hosszabb sprintávon Dario 20,91-es egyéni és vajdasági csúcsra az első helyet szerezte meg 41 versenyző közül. Diana Basic-Palkovic 400 méteren állt rajthoz, és 59,74-es idejével a 6. helyen végzett. Hiába nyert tegnap délután Veszprémben a magyar férfi kézlabda válogatott 31-30-ra Szerbia ellen, Csemad Rodriguez csapata mégsem jutott ki a világbajnokságra, mivel a párharc első mérkőzésén Nizsben 31-29 arányban kikapott a szerbektől. A VB-re a selejtezőket követően még Norvégia, a Feröer-szigetek, Spanyolország, Görögország, Lengyelország, Franciaország, Szlovénia, Olaszország és Észak-Macedónia jutott ki. A magyar jégkorong válogatott 2 vereséggel kezdte a svájci rendezésű A-csoportos világbajnokságot. A magyar együttes szombaton Finországtól 4-1-re, tegnap Ausztriától pedig 4-2-re kapott ki. Javítani az Egyesült Államok, Svájc, Lettország, Németország és Nagy-Britannia ellen lesz lehetőség. A Palicsi Paligó Pálusz Ultramaraton Klub versenyzői 1 arany és 1 ezüstérmet nyertek az esztergomi Backyard versenyen. A részleteket Jánosi Elvira, klub elnöke és edzője mondta el.
2: Április 25-én a Paligó Pálusz Ultramaraton Klub néhány tagja Esztergomba utazott egy nagy nemzetközi Backyard versenyre, ahol volt 1-körös, 6-körös, 12-körös és a végtelen. 3 futóval indultunk volna, viszont Vörös István, a legfiatalabb tagunk előtte való nap lebetegedett, így sajnos ő itthon maradt. Horváth Dániel a 12-körösen indult. Nagyon meg vagyok vele elégedve, és nagyon boldog vagyok, hogy végre dobogóra állt, mert ő a legszorgalmasabb talán a klubba. Jó futó, hogyha akar, és most végre beleadott apait, anyait, és sikerült neki a férfi mezőny második helyezésén fejezni. Rosszul volt a végén, de hát ő nem tudja kezelni azt, amikor ő rosszul van, ez a gond. Plusz utána hazafelé kanyargós út, lefeküdt, akkor szintén rosszul volt, de hát hazaértünk, anya, apa kézbe fogta, és most már rendben van. Most már készünk a következő versenyre. A másik tagunk, a Sebőkcsáki Tiana, akit már nem kell bemutatni, nagyon jó indult ez az éve is, ami a versenyeket illeti. Spanyolország után most itt ezen az esztergomin korosztályos első lett, az a VU, azaz 23 éves korig a hölgyek. Kicsit többet vártunk tőle ezen a versenyen, viszont ez is nagyon jó, mivel nagyon meleg lett hirtelen, és nagyon sok versenyző időnap előtt abba hagyta. Például volt egy, aki a 40 köröst célozta meg, egy nagyon jó futó magyarországi, és a 19. kört már nem tudta befejezni. Megette őket a hőség. De hát erre szokni kell, meg kell tanulni, hogyan kezelni, és remélem most már melegek vannak, hogy a következő versenyben a nap nem fog gondot okozni nekik.
1: Ami a Sándorfalvi verseny lesz.
2: Igen, Sándorfalvára 24-én megyünk. Ott van egy 6 és egy 3 órás sima ultramaraton, nem backyard, és mivel túl közel vannak a versenyek, Ők most a 3 óráson indulnak, és így kárpótoljuk Vörös Istvánt is, aki ide végre el fog jönni, és hogy kipróbálja, hogy mit tud.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. Jaksi Krisztián műszaki munkatárs nevében köszönjük figyelmüket a sportműsor szerkesztője és vezetője Tóth Tibor. Jövő héten újra számítunk megtisztelő figyelmükre. Viszontlátásra!

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Az autóban.
1: Vagy bicajon.
0: Pannon Rádió. A legjobb utitárs.
1: Ez volt a hétkezdő Pannon Presszunk, ennyi fért bele a mai műsorban. Holnap Balogh Sári számít a figyelmetekre és készített érdekes témákat. Én búcsúzom mára, Nagy Viktor és Fackovics Melissa alkották a mai csapatot, további szép tüntet kívánunk nektek. Sziasztok!

0: jó.
1: Reklám.
2: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: A Szabadkai Mediclub Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyerekük gyilkolja meg. Emelte ki Tatjana Macura, a nemi egyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter, a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Az országban csökkent a családon belüli erőszak a nők ellen, azonban a gond mélyen gyökerezik. Tavaly Szerbiában legalább 18 nőt gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt, az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak, leggyakrabban az áldozatok fiai. Macura szerint sok esetben az erőszakot nem jelentik, mert az áldozatok félnek vagy szégyellik a helyzetet. Különösen igaz ez akkor, amikor a bántalmazó a saját gyermekük. Hangsúlyozta, hogy nem csak az áldozatoknak, hanem a környezetüknek is kötelessége lenne jelezni az erőszakot a hatóságok felé. Macura elmondta, az erőszakot gyakran megelőzi pszichológiai és anyagi bántalmazás, ezek pedig figyelmeztető jelek. Úgy véli, a megelőzés, a gyorsabb bírósági eljárások és a szigorúbb büntetések kulcsfontosságúak a tragédiák számának csökkentésében. A katonaságot is bevonták a belgrádi szenyák ügyben folyó nyomozásba, amely AN feltételezett meggyilkolásával kapcsolatos, nyilatkozta Dragan Vasijević, a rendőrség igazgatója. A hatóságok 10 embert tartóztattak le, közülük 9-en előzetes letartóztatásban vannak, egy nő pedig házi őrizetbe került. Az ügyben kihallgatták a bűnügyi rendőrség korábbi vezetőjét is. A rendőrség szerint megtalálták azt a Hyundai típusú járművet, amelyet a gyanú szerint a holttest szállítására használták. Az autóban savat, kesztyüket és vérnyomokra utaló nyomokat találtak. Ayan holttestét továbbra sem találták meg. A gyanú szerint az áldozatot május 12-én ölték meg egy szenyek étteremben. Új pályázatot hirdetett meg a tartomány energetikai építésügyi és közlekedési titkársága a helyi önkormányzatok számára, melynek célja a fényvisszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén. Tette közé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár. A támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése lakott területeken. A kiírásra Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak, egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet. A pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29-e. A Szerbiai Madárvédelmi és Madártani Egyesület idén 10. alkalommal hirdette meg a háztartás, amelyet a fecskék választottak elnevezésű pályázatot. Ennek keretében azokat a szerbiai háztartásokat keresik, amelyekben fecskék fészkelnek. A jubilómi év alkalmából az Egyesület megnövelte a díjalapot is. Az első három helyezett pénzjutalomban részesül, de minden olyan háztartás kap ajándékot, ahol legalább egy aktív fecskefészek található. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a fecskék védelmére, és arra, milyen fontos szerepet töltenek be ezek a madarak az emberek környezetében. A versenyre május 29-én lehet jelentkezni.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 20 fok van, gyenge északi szél foly. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, kora reggelre 10 fokig hűl a levegő, a délutáni csúcsérték 23 fok körül alakulhat.
4: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
1: Editor's Choice.
4: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka. Bomax.
4: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A 13. világvárosi fórum zajlik Bakuban. A találkozóra 41 ezer résztvevő érkezett a világ mintegy 180 országából. A rendezvény középpontjában a fenntartható városfejlesztés, a modern infrastruktúra és a megfizethető lakhatás kérdés áll. A szerb államfő a fórum megnyitója után több nemzetközi találkozón is részt vett. Alekszandar Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbia számára fontos a részvétel az intelligens városfejlesztéssel, az energetikával és a közlekedéssel kapcsolatos nemzetközi párbeszédben. A bakui fórumon állam és kormányfők, miniszterek, üzleti vezetők, urbanisták és civil szervezetek képviselői vitatják meg a városokat érintő legfontosabb globális kihívásokat. Szerbiában a családon belül erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyermekük gyilkolta meg. Emelte ki Tatjana Macura, a nemi egyenlőséget felelős tárca nélküli miniszter, a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Az országban csökkent a családon belüli erőszak a nők ellen, azonban a gond mélyen gyökerezik. Tavaly Szerbiában legalább 18 nőt gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt, az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak, leggyakrabban az áldozatok fiai. Macura szerint sok esetben az erőszakot nem jelentik, mert az áldozatok félnek vagy szégyellik a helyzetet, különösen igaz ez akkor, amikor a bántalmazó a saját gyermekük, hangsúlyozta, hogy nem csak az áldozatoknak, hanem a környezetüknek is kötelessége lenne jelezni az erőszakot a hatóságok felé. Új pályázatot hirdetett meg a tartományi közlekedési titkárság a helyi önkormányzatok számára, melynek célja a fény visszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén. Tette közzé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár. A támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése lakott területeken. A kiírás a Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak. Egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet. A pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29-e. Magyar Péter tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a magyar kormány Ukrajnával. A magyar miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a kormányülés megkezdése előtt telefonon tájékoztatta Antonio Costát, hogy technikai szintű egyeztetés kezdtek az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. Antonio Costa közölte, hogy az ukrán elnök számára vasárnap világossá tette, minden további lépés meg kell, hogy előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása, olvasható a bejegyzésben.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van, és gyenge északnyugati szél fúj. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk. Kora reggelre 10 fokig hűl a levegő, a délutáni csúcsérték 23 fok körül alakulhat.
0: Készen állsz?
10: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannonrádióban.
10: Nóta!
11: Egy diót látok a kezemben, fölemelem a fejem, és apámat látom előttem. Adná a következőt, mély barna a tekintete. Aztán fölemel, a nyakába tesz. Eléred, mókus. Nyúlok a következő dióért, és én vagyok a világon a legboldogabb gyerek. A dióról mindig apám jut eszembe. Valamiért ez köt bennünket össze. A dió, apám, meg én.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Híradó.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a híradó főbb témái. Világvárosi fórumot tartanak Bakuban. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét saját gyereke gyilkolja meg. Erős földrengés rázta meg Kínát. Fényvisszaverő mellények beszerzésére pályázhatnak az önkormányzatok. 31. nemzetközi tudományos konferencia Szabadkán. Jönnek a részletek. Ha most nem biztosítjuk az energiatartalékokat, semmi sem marad a nyárra, a térre pedig még annyi sem. Erről is beszélt Alekszandr Vučić a 13. világvárosi fórumon Bakuban. A találkozóra 41 ezer résztvevő érkezett a világ mintegy 180 országából. A rendezvény középpontjában a fenntartható városfejlesztés, a modern infrastruktúra és a megfizethető lakhatás kérdése áll. Mecserik Anit összeállítása.
9: A miniszterek és szakértők a Bakuban tartott Városi Világfórumot vasárnap nyitották meg. A találkozón egyik fő témaként a globális lakhatási válság kezeléséről tárgyalnak. A résztvevők szerint a gyors urbanizáció, a klímaváltozás és az infrastruktúra hiány miatt a problémát már nem lehet csupán nemzeti szinten megoldani. A találkozón Alekszandr Vučić is részt vesz. A szerb államfő beszédében jelentette be, miszerint a 2027-es belgrádi expo keretében egy új platformot mutattak be, ahol a városi problémák megoldására szolgáló új technológiákat és ötleteket ismertetnek. Több mint 140 ország mutathatja be majd saját fejlesztéseit, főleg a közlekedés, a mobilitás és az életminőség javítása területén, emelte ki. Az Expo 2027 házigazdáiként egy olyan platformot biztosítunk több mint 140 országnak, ahol a világnak bemutathatják kreatív és innovatív megoldásaikat, a zenétől a sportig. Egyúttal büszkék vagyunk arra is, hogy a belgrádi Expo 2027 lehetőséget ad konkrét innovatív megoldások bemutatására, amelyek segíthetnek a közlekedési problémák megoldásában, javíthatják a mobilitást és növelhetik a polgárságot. polgárok életminőségét, beleértve az elektromos repülőgépek új generációit, vagyis a légi járműveket és az intelligens közlekedési rendszereket is. Alekszandar Vučić a fórumon beszélt még a Szerbiában zajló legalizációról is, amelyről úgy nyilatkozott, minden eddiginél nagyobb sikert ért el. Szó esett továbbá a világ konfliktusairól, valamint az olaj és a gáz áráról is. A sajtónak nyilatkozva elmondta, nehéz és bizonytalan időszakok jönnek, ezért fontos az olaj és gázkészletek biztosítása, mivel ezek Európában és Ázsiában is gyorsan fogynak, miközben az árak emelkednek. Amint visszatérünk az országba, már holnap vagy holnap után új csapatokkal kell megbeszélést tartanunk. Már beszéltem Sinisa Málival is, nehéz, kihívásokkal teli időszak el előttünk. Biztosítanunk kell az energiatartalékokat, mert ha most nem biztosítjuk őket, nyáron semmink sem marad, télen pedig főleg. Ezért logikus az Egyesült Arab Emírségek döntése is, hogy olajvezetéket építenek Fudzsairába, amely a Hormuzi szoroson túl van. Így tankereik szabadon tudnak áthaladni. A résztvevők 6 napon keresztül tárgyalnak a modern városvezetésről, az infrastruktúráról, a zöld energiáról, a fenntartható közlekedésről, valamint arról, hogyan válhatnak a városok ellenállóbbá az éghajlati és társadalmi változásokkal szemben.
8: Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen Alekszandar Vučićjal folytatott beszélgetésében megerősítette, az Európai Bizottság támogatását Szerbia számára az Európai Unió felé vezető úton való előrehaladásban, jelentette ki a bizottság szóvívője. Paola Pinho hangsúlyozta, a megbeszélés középpontjában a júniusban megrendezésre kerülő EU-Nyugat-Balkán csúcs találkozó lesz, valamint az EU csatlakozással kapcsolatos reformok jelenlegi helyzete és a Nyugat-Balkán növekedési terve.
0: Ebben az összefüggésben von der Leyen elnök megerősítette elkötelezettségünket Szerbia támogatása mellett az EU felé vezető útján, és továbbra is teljes mértékben elkötelezetten és aktívan részt veszünk Szerbia EU csatlakozása felé tett előrehaladásának támogatásában.
8: A katonaságot is bevonták a belgrádi szenyák ügyben folyó nyomozásba, amely AN feltételezett meggyilkolásával kapcsolatos, nyilatkozta Dragan Vasiljevic, a rendőrség igazgatója. A hatóságok 10 embert tartóztattak le, közülük 9-en előzetes letartóztatásban vannak, egy nő pedig házi őrizetbe került. Az ügyben kihallgatták a bűnügyi rendőrség korábbi vezetőjét is. A rendőrség szerint megtalálták azt a Hyundai típusú járművet, amelyet a gyanú szerint a holttest szállítására használták. Az autóban savat, kesztyüket és vérnyomokra utaló nyomokat találtak. AN holttestét továbbra sem találták meg. A gyanú szerint az áldozatot május 12-én ölték meg egy szenyaki étteremben. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyereke gyilkolja meg, emelte ki Tatjana Macura, nemi egyenlőségét felelős tárca nélküli miniszter a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Az országban csökkent a családon belüli erőszak a nők ellen, azonban a gond mélyen gyökerezik. Tavaly Szerbiában legalább 18 nő gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt, az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak, leggyakrabban az áldozatok fiai. Macura szerint sok esetben az erőszakot nem jelentik, mert az áldozatok félnek vagy szégyellik a helyzetet. Különösen igaz ez akkor, amikor a bántalmazó a saját gyermekük. Hangsúlyozta, hogy nem csak az áldozatoknak, hanem a környezetüknek is kötelessége lenne jelezni az erőszakot a hatóságok felé. Macura elmondta, az erőszakot gyakran megelőzi pszichológiai és anyagi bántalmazás, ezek pedig figyelmeztető jelek. Úgy véli, a megelőzés, a gyorsabb bírósági eljárások és a szigorúbb büntetések kulcsfontosságúak a tragédiák számának csökkentésében. Magyar Péter tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a magyar kormány Ukrajnával. A magyar miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a kormányülés megkezdése előtt telefonon tájékoztatta Antonio Costát, hogy technikai szintű egyeztetést kezdtek az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. Antonio Costa közölte, hogy az ukrán elnök számára vasárnap világossá tette, minden további lépést meg kell, hogy előzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása, olvasható a bejegyzésben. Erős földrengés rázta meg Kínát, két ember meghalt, több mint 7000-et evakuáltak, és 13 épület összeomlott. A Richter skála szerinti 5,2-es erőségű földrengés az ország délnyugati részén történt, többen megsérültek, a mentési munkálatok még tartanak. A hatóságok földrengés riadót rendeltek el, miközben az infrastruktúra és a közszolgáltatások továbbra is működnek. Új pályázatot hirdetett meg a tartományi közlekedési titkársága a helyi önkormányzatok számára, melynek célja fényvisszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén, tette közé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár. A támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése a lakott területeken. A kiírásra Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak. Egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet. A pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29-e. A Szabadkai Közgazdasági Karon megrendezték a 31. Nemzetközi Tudományos Konferenciát, melynek keretében a kar fennállásának 66. évfordulójáról is megemlékeztek. Az idei tanácskozás központi témája a globális instabilitás üzleti környezetre gyakorolt hatása volt, amely napjaink egyik legfontosabb gazdasági és társadalmi kihívásainak számít. Rózsa Krisztina riportja.
10: A konferencia közgazdaságtudomány több ágát is felölelte. A résztvevők több mint 10 európai és régiós országból érkeztek, hogy előadások és szakmai beszélgetések keretében mutassák be kutatási eredményeiket és osszák meg tapasztalataikat. Korhec Réka, a közgazdasági kar tanársegéde, előadóként is részt vett az eseményen, kollégáival közösen a körforgásos gazdaságról és annak alapelveiről tartottak előadást.
11: Én nagyon szeretem ezeket a konferenciákat, mivel hogy szerintem az egyik fő céljuk az a kapcsolatépítés, illetve a kapcsolati tőkének a kibővítése. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindenkinek megfelelő alkalom arra, hogy akár a kollégákkal ugye többet barátkozzunk, aki a jelenlegi karról, ugye, akik vannak, illetve hogy bővítsük az ismeretségünket ugye a környező országokból érkező kollégákkal szintén.
10: A Szabadkai Közgazdasági Kar az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolat erősítését kiemelt stratégiai irányként kezeli, és ezen a területen folyamatos növekedést tapasztal abban, hogy a hallgatók a szakmai gyakorlat elvégzése után sikeresen elhelyezkednek a munkaerőpiacon. Alexander Csucskovics, a Szabadkai Közgazdasági Kar dékánja. Ami a kulcsfontosságú dolog, azt mi már megértettük. Ezt az üzenetet próbáljuk már körülbelül 5-7 éve megvalósítani, mégpedig a gazdaság és az oktatás összekapcsolását. Mi ezt a jövőt építjük, mi egyetemként működünk, nincs duális képzésünk, de igyekszünk kapcsolatot kiépíteni a helyi gazdasági közösséggel, egyéni vállalkozókkal és azok vállalataival is. Többek között a kötelező szakmai gyakorlat formáján keresztül, amely 2 héttől akár 6 hónapig is tarthat. A Szabadkai Közgazdasági Kar az Újvidéki Egyetem egyik jelentős felsőoktatási intézménye, amely évtizedek óta képez közgazdászokat és gazdasági szakembereket. Az intézmény Szabadka mellett Újvidéken és Bujánovácon is működtet tagozatokat, és évente több száz hallgató kezdi meg tanulmányait.
8: A pontos idő 16 óra 12 perc.
3: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fokot mérhetünk. Holnap változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk. Csapadék nem várható, a szélmozgás pedig mérséklődni fog a mai naphoz viszonyítva. A csúcsértékek 20-21 fok körül alakulnak kedden.
12: Hallgass napjaink slágereit!
7: És légy tájékozott!
12: Ez a Pannorádió.
3: Reklám.
13: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
14: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
13: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
14: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
1: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
13: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

0: Egy mai kedvenc, ez volt Another Age a Talk to You itt a mai csillagulás kezdetén. Hétkezdő hangulatban kívánok, tehát kellemes időtöltést mindenkinek. Egészen 20 óráig jönnek a legnagyobb kedvencek. Itt a 91.5-ön. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől napjainkig. 19 óráig teltitek ezt majd meg a 063-621-605-ös SMS, illetve Viber elérhetőségen, és ott van még a Facebook is, Csillaghullás Pannonrádió. Hát ugye véget ért az Eurovíziós Dalfesztivál, talán ugye nem a legnagyobb favoritok győztek, vagy legalábbis a dobogó tekintetében. Az biztos, hogy Bulgária nagyot ment, és rengeteg-rengeteg pontot, talán az egyik legnagyobb különbséggel győzött. Na, 70. Eurovíziós Dalfesztivál, nem megyünk majd ez a dal mellett, illetve Eurovíziós győztes dalokat is hallgatni fogunk, erre majd a mai csillagulás harmadik órája lesz rászámva. Abban az órában indulva a Bangarangától lesz még 14 másik, tehát összesen 15 győztes Eurovíziós dal az elmúlt mintegy 30 évből, úgyhogy szövegmentesen Eurovíziós óra lesz majd 18 órától, és sem tételkedek addig, hiszen leugrok majd a TV stúdióba és a közbeszédbe is, zenei témák, köztük az Eurovíziót is érinteni fogjuk, aztán pedig jövök vissza ide a rádióba, mozgalmas délután, mit mondhatnék. Szóval, itt a csillaghullásban lesz 18 és 19 óra között egy egész óra Eurovíziós győztesekkel való társalgás, mint egy 15 győztes dalt hallhatunk majd, jobbnál jobb felvételek. Most viszont így kezdésképpen jön Lady Gaga és a Shape of a Woman, aztán pedig Norma Jean Martin és az Encore, aztán pedig már az első mai kérések teljesülnek. Én kívánok kellemes időtöltést, tehát jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, a továbbiakban pedig a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, I'm Robbie Williams.
4: Hey, it's Katy Perry.
5: What's up, this is Pink.
6: Hey, this is Lady Gaga.
7: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: volt Norma Jean Martin. És szóló dal az Encore itt a csillaghullás kezdetén. A folytatásban már az első mai kérések teljesülnek. Hello Alan, a Destination Calabria-t szeretném, ha lejátszanád, küldöm a kollégáknak. Jó munkát nekünk. Üdv Valentin Magyar Kanizsáról. Jó munkát bizony. Jön majd Alex Gaudino és a Destination Calabria, még pedig a blokk végén. Üdv, ha mesélek a bornak lenne a kérésem, azoknak, akik ugyancsak szeretik. Ezt már Attila kérte. Itt lesz a 4S Street, és egy nagyon jól ismert dal. Ezt hallgatjuk másodikként. Szia, Andi vagyok Tompáról. Tom Walker, Leave a Light On című dalát szeretném. Köszönöm. Nincs mit, ezt is játszom. Hello mindenkinek, a Destől a Pannóniát szeretném meghallgatni. Köszi, Nati. Egy jól ismert magyar kedvenc, Des, Youngfly és Azaria előadásában. Illetve szép napot, Alan, jó munkát kérném Duke Dumont, Ocean Drive, és küldöm minden hallgatónak, aki ismer, ezt pedig Tigi kérte. Úgyhogy összeállt a mai kezdőblokkjon, Duke Dumont, előtte 4S Street kezdésnek Tom Walker, aztán Des, Youngfly-jól és Azariával, majd pedig Alex Gaudino és a Crystal Waters közös dala, a Destination Calabria.
1: And you're listening to Chilla Kula.

Csillaghullás a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol iskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetőségek.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
3: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
4: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
6: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
5: 21 órától.
7: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
5: 22 órától.
8: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
5: So have a word at work.
9: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
10: Éjféltől pedig.
11: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
12: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
5: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
7: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to Pannon Radio.
13: I find my way through the darkness.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
8: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
6: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
7: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
9: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
7: On your number one hit music station.
9: Pennon Radio.
10: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
11: Hi, I'm David Gera.
12: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

Calvin Harris újdonsága Jazzyvel, ez volt a Satisfy, itt a Csillagulás mai második órájában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek. Szia, Dua Lipa Physical, ezt a dalt kérném a Csillagulásban. Betty kérésére pörgetem rövidesen. Seb Allen Hero Párizs című dalát pörges le, ha belefér. Ezt Erik kérte, ugye majd az AK26 egyik fele, itt lesz majd tehát Hero. Sziasztok, szuper a műsor, a kérésem Teddy Swims-től a Bad Dreams, üdv Gabriella. Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik, jönnek majd a rossz álmok Teddy Swims tolmácsolásában. Na, ime egy újabb, Hello Imagine Dragons, Whatever It Takes, ez jöhetne. Köszi előre, Peti. Meg lesz Peti Imagine Dragons, ezzel megyünk majd mindjárt. Illetve kedves Csillagulás, Magna Cum Laude vidéki Sanzon című dalát szeretném kérni. Köszi, Marianna. Mező Misiéktől jön egy igazi klasszikus, itt lesz tehát Magna Cum Laude és a vidéki Sanzon, előtte Imagine Dragons és a Whatever It Takes, aztán Teddy Swims-től a Bad Dreams, Hero-tól a Párizs, majd pedig Dua Lipától a Physical. Ez a kínálat itt a folytatásban. Ne felejtjétek, a következő óra Eurovíziós óra lesz, szövegmentesen kezdve a Bangarangától, ugye az idei győztes daltól, és emellett összesen 15 győztes eurovíziós dal az elmúlt mintegy 30 évből. Ez várjátok a következő órában szövegmentesen, én addig a Pannon TV közbeszéd című műsorában élő műsorának vendégeként vendégeskedek, majd utána az utolsó órára természetesen itt vagyok, úgyhogy kérhetek, kívánhatok még a következő óra végéig. Jön tehát Imagine Dragons, Magna Cum Laude, Teddy Swims, Hero és Dua Lipa.

do what it takes. Csillagullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillagullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban. Nem.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jöjjön a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből TV.
3: Te, nyitva van még a Móra-halmi fürdő?
4: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Móra-halon.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Móra-halmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóki Begy vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A műsor folytatásában egy igazi legendás előadó következik a 90-es évekből, az Eurodance vonal ikonikus alakja, Dr. Alban. Köszöntelek a Pannon Rádió hullámhosszán.
2: Thank you so much for inviting me.
1: Kezdjük a legelején. Ugyebár Nigériában, azon belül Ogutában nőttél fel. Nos, hogyan emlékszel vissza a gyermekkorodra?
2: Well, I grew up in Oguta, that's in the south.
1: Ogutában nőttem fel, ami egyébként Nigéria délkeleti részén helyezkedik el. Jó hely, gyönyörű hely, de akkoriban volt az a bizonyos Biafra, egy kikiáltott állam az országon belül, amiért háború dúlt 67 és 70 között, a nigériaiak és a biafriaiak között. De ezt leszámítva szép hely, jó volt ott élni. Ott nőttem fel, de utána Európába költöztem.
2: And growing up from there, and then moving to Europe.
1: Gyermekként mi szerettél volna lenni? Mi lett volna az álommunka számodra?
2: Well, growing up in such a family.
1: Nagy családban nevelkedtem, ahol a szüleink csak annyit akartak, hogy műveltek legyünk. Ez volt a cél. Nekünk pedig ki kellett találnunk, hogy mit is akartunk csinálni, mik akartunk lenni. Ez volt tehát az alapvető, a kiinduló dolog.
2: So, that was the basic thing.
1: Milyen előadókat, kiket hallgattál legtöbbet fiatalkorodban? Volt, aki hatással volt rád?
2: A lot of American stuff did influence me.
1: Nos, sok amerikai dolog hatással volt rám, és néha afrikai is. Hallgattam néha a nigériai Fela Kutit, sokat hallgattam emellett James Brown-t, Diana Ross-t, Whitney-t, Michael Jackson-t, és az összes nagy 70-es évekbeli előadót, például a Kool & the Gang-et, és hát másokat is.
2: 70s, Kool & the Gang, all that.
1: A folytatásban viszont beszéljünk a saját zenéről. Első dalod és, hát ugyebár első nagy sikered a Hello Africa volt, ugyebár hogyan született a zeneszám, mi is a története?
2: Well, we decided to make a music.
1: Először is eldöntöttük, hogy ideje zenét készíteni, és afrikaiként azt mondtam, álljon a középpontban Afrika, az első dalomban, az első nagy lemezemen. Ilyen egyszerű volt. Afrikaiként eldöntöttem, hogy az első zeném, amit kiadok, Afrikáról fog szólni. Ez így is volt, és ez így is természetes.
2: Simple, it was just very natural.
1: A Hello Afrikát követően mi minden történt veled a sikerhez vezető úton?
2: Well, after that, that went very big.
1: Azután, hogy hatalmas siker lett a bemutatkozó dalom, őszintén nem is gondoltuk volna, hogy ennyire népszerű lesz. Utána jött még a No Coke, az It's My Life, és az összes többi, szóval folytattuk a jól megkezdett utat.
2: It's My Life, Sing Hallelujah, and all of them. So we just continued.
1: A világhírnév és a hatalmas sikereket követően mi motivált az újabbnál újabb dalok kiadásában?
2: The success, when you get success, as of course you.
1: A siker.
2: All of them. So we just continued.
1: A világhírnév és a hatalmas sikereket követően mi motivált az újabbnál újabb dalok kiadásában?
2: The success, when you get success, as of course you.
1: A siker. Egyértelműen. Amikor sikeres vagy, természetesen próbálsz mindig

0: Then you want to do more.
1: A témánál maradva, ennyi évet követően, manapság miben lesz motivációt a folytatáshoz?
0: Well, that's...
1: Nos, a dalok ma is hallgatottak, és a fiatalok, akik amikor a zenék kijöttek, még meg sem születtek, hallgatják őket, most pedig felismernek az utcán vagy bárhol. Ez az internetnek is nagyban köszönhető, a Spotify-nak és a többieknek. Szóval ezek azok a dolgok, melyek jelenleg motiválnak és arra ösztönöznek, hogy folytassam.
0: So, it motivates me and it keeps me going.
1: Ha nem a saját dalaidat vesszük, létezik olyan mai előadó, akit szívesen hallgatsz?
0: No, I don't listen to anybody.
1: Nem hallgatok senki konkrétat. Egyszerűen csak azokat a zenéket szoktam hallgatni, amikről azt gondolom, hogy jó. Nem számít, hogy ki az, nem számít, hogy mi az.
0: It doesn't matter who it is. It doesn't matter what it is.
1: Pár éve kiadtál egy kislemezt Hathaway-jel az I Love the 90s címmel, avagy Szeretem a 90-es éveket. A dalban néhány kollégádat is megemlíted. Ők azok, akikkel a mai napig is jó kapcsolatot ápolsz? Azokkal az előadókkal sokat dolgoztam különböző fesztiválokon, és kedvelem a dalaikat. Ezért említettem meg őket. Ez az egész az élvezetről szól. Arról, hogy mind-mind együtt vagyunk, és a jó kapcsolatról azokkal az előadókkal.
0: It's all about having a good relationship with those artists.
1: Ha meg kellene határoznod, mi volt eddigi pályád legnagyobb sikere, mit emelnél ki?
0: The biggest success must be It's My Life.
1: A legnagyobb sikerem kétség kívül az It's My Life kell, hogy legyen. Ez egy nagy-nagy sláger. Sokat jelent számomra, mert előtte volt ugyan a Hello Africa, meg a No Coke, de az It's My Life hozta meg számomra a világsikert. A zeneiparban letette a kézjegyemet, világszerte ismertétett, jobban, mint a Hello Africa. Szóval hatalmas lépés volt, nagy-nagy szám, valami, amire nagyon büszke vagyok.
0: Big song and something that I'm proud of.
1: Végül pedig arra lennék kíváncsi, hogy mit tartogat még a jövő számodra. Jönnek újabb és újabb koncertek világszerte?
0: Yeah, there are more concerts coming and
1: további koncertek jönnek, és bár megválogatom őket, de ahol fellépek, igyekszem a legjobbat nyújtani.
0: The best I can of them.
1: Dr. Albán, köszönöm, hogy a rendelkezésemre álltál, és további sok sikeres évet kívánok neked a zeneiparban.
0: Thank you very much. Thank you.
2: Hi, this is Dr. Albán.
3: Csillaghullás. A Panda.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na, azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Kompass Autós Iskola Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
8: Műsorajánló.
9: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: Pünkösdi wellness élmények Mórahalmon. A szerb-magyar határátkelők már 0-24 órában nyitva tartanak, így még könnyebb eljutni a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőbe. Pünköstkor hosszabbított nyitvatartással várunk, szombaton és vasárnap este 10 óráig. Medencék, csúszdák, wellness és igazi nyári hangulat egyetlen belépővel, korlátozások nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka. Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Műsorajánló.
1: Emlékszel a korszakra, amikor még sehol nem volt a Spotify, a YouTube, és teljesen normális volt, hogy a zenei állományod kazettákon volt meg, amit a Kívánság műsorból vettél fel? Amikor 20 percig rágtad a körmöt, hogy megírja a géped a CD-t, és utána lejátsza a Jugó autórádiója? Akkor eljött a te időd, eljött a te műsorod!
2: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
3: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
2: A lemezjátszóknál és a mikrofonnál Molnár B! Ez a Klasszik Fantasztik!

Klasszik Fantasztik! Minden hétfő este 10-től a Pannon Rádióban. Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a klasszikfantasztik.hu weboldalon.

0: Reklám.
1: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Médiatámogató a Pannoner TV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Társadalmi célú felhívás.
8: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
9: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
8: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
10: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
8: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
10: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
8: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
11: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
12: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Ő volt Anima és a Leave a Mark itt a Csillagulás mai utolsó órájában, ahol is a záróblokk következik kettő kívánságdal. Teljesül még Hello Csillagulás a Peppas című dalt szeretném kérni Fadukótól, és Aliznak küldem. Köszi, Máté! Meg lesz mindjárt jön Fadukó és a Peppas, mégpedig Tiesto Rádió Mixében. Utána, illetve előtte pedig Szia Lena Valmartól, ha lehet az éget a napszámot szeretném. Köszi, jó a műsor, Szandi! Köszönöm szépen, Szandi, jön Valmar és Manuel dala, aztán pedig Fadukó, Tiesto Remixben.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

Martin Garrix és Ed Sheeran. Egy érdekes dolog, 2014-ben már elkészült ez a dal, és 12 évet kellett várni, mire összerakták a srácok és kiadásra került, úgyhogy kicsit kipofozgatták, meg hát a rajongók is követelték rajtuk, hogy leginkább Martin Garrix, hiszen ő azért az idő folyamán imittamott, azért lejátszott ezt a dalt, úgyhogy sokaknak már nem volt ismeretlen, de most már végleges formában kiadásra került a Világsztárok estének állandó szereplője Ed Sheerannel közös dala, a Repeat It. Martin Garrix rádió műsora pedig szombat esténként az utolsó órában, a Világsztárok estének utolsó órájában hallgatható, exkluzívan csak itt a Pannonrádió hullámhosszán, ahol is most jön a Csillaghullás Mix, és ahogy az hétfőnként lenni szokott, a 90-es évek dominálnak, egy jó kis egyveleg formájában ez vár rátok egészen 20 óráig. 20 és 22 óra között maradva még a 90-es éveknél rádiós válogatás lesz hallgatható, akkor már nem mixben, illetve 22 és 23 óra között jön Molnár B és a klasszik fantasztik újabb adása. Csillagulás pedig holnap is, de a szokott időben a 16 óra híradót követően számítok majd a figyelmetekre. És köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Meg hát akár azt is, hogyha még a tévében is néztetek 18 és 19 óra között a közbeszédben. Szóval én most búcsúzom a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Szerbia kormánya döntést hozott az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről, amely május végéig lesz érvényben, jelent meg a hivatalos közlönyben. Az olmozott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár lesz, az ólommentes benziné 57,6 dinár literenként, míg a gázolai 59,23 dinár literenként. A döntést május 14-én hozták meg a nyersolaj világpiaci árának növekedése miatt. A döntés május 16-ától május 31-ig marad érvényben. Új pályázatot hirdetett meg a Tartomány Energetikai Építésügyi és Közlekedési Titkárság a helyi önkormányzatok számára, amelynek célja fényvisszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén, tette közzé Facebook oldalán Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár, a támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése a lakott területeken. A kiírásra Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak. Egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet. A pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29-e. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyerekük gyilkolja meg. Emelte ki Tatjana Macura, a nemi egyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter, a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Tavaly Szerbiában legalább 18 nőt gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt, az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak, leggyakrabban az áldozatok fiai.
4: 90-es évek a Pannon Rádióban.

0: álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsity utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: is.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsics utca, 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: És most!

0: minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik.
1: Halló mindenkinek, a mikrofonnál Molnár B, a lemezjátszóknál pedig Gabriel B, és startol a mai utazás a legnagyobb dance klasszikusok világába, bármilyen évtizedből. Össze-vissza lesz itt minden, is jó változatos, no meg élvezetes és emlékezetes, nagyjából ezek a jelszavak, amik a mai menetelése jellemzőek. Rögtön egy óriási bombával nyitunk, 1996-ból a Trainspotting című film betétdala, egy brit elektronikus zenével foglalkozó banda, az Underworld jó voltából. Idehaza Magyarországon már több alkalommal jártak, nem is nagyon számolgattam össze, de biztos, hogy nem egyszer. És mindannyiszor óriási hangulatot varázsoltak, és mindig a tetőpont jellemzően ez a dal volt. Mi most ezzel indítunk is. XTM és Ania és a Fly on the Wings of Love kereken 2000-ből szól majd. A fuvolás részről biztos vagyok benne, hogy mindenki meg fogja majd ismerni, hogy miről van szó, mert lehet, hogy egy dalcím vagy előad alapján nem rémlik, de ahogy meghalljuk majd a fő vezérdallamot, akkor egyből le fog majd esni. A dal eredeti egyébként egy 2000-ben született Eurovíziós dalfesztivál győztes, az Olsen Brothers kislemeze alapján készült, ennek egy ilyen dance-esebb változata, amit most meghallgatunk. Paul Van Dyke és a We Are Alive, Paul Van Dyke életművének egyik alappillére, a szintén 2000-ben készült dal, amit gyorsan meghallgatunk így az első etapban, utána pedig York jön, nagyszerű parti hangulat, szó szerint vízparti hangulat mondjuk akár ezt is, mert hogy Chris Rea nagy klasszikusa az On The Beach 2000-ben a CRV jó voltából, akik többek között a nagy Dance Himnusz, az I Feel Love elkövetői, az ő remixelésükben fog majd szólni a folytatásban

Dancing Fantastic. A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből. Ez a Classic Fantastic. Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a classicfantastic.hu weboldalon. Ez pedig egy újabb klasszikus a millennium korszakából.

Játék, és folytatódik tovább az időutazás. A lemezjátszóknál Gabriel B. picit a trance vizeire eveztünk, de azt hiszem, hogy megéri a misét ez a jó néhány klub klasszikus, hogy véletlenül sem maradjon ki valamelyik epizódból. Most jött el ennek ideje. 2002-ig ugrunk vissza Armin van Buuren. Hogyha Paul van Dijk már volt, akkor Armin van Buurennek is kötelező helye van, így ezen a vonalon, ebben az összeállításban. Above and Beyond remixében jön majd a Sound of Goodbye, de még messze nincs vége a dolognak, mert hogy jön a Four Strings és a Take Me Away. Ez is egy nagyon kedvelt trance himnusz. 2003-ból fogjuk majd ezt játszani. Nagyon ütős lesz, biztos vagyok benne, hogy sokan emlékeznek rá, mert akkoriban ez sokat ment. Aztán jön a Café de Mar, most kivételesen nem az Energy 52-tól, hanem Paul Oakenfold jóvoltából. 1999 egyébként az időpont, ahonnan ezt majd játszani fogom. Szóval ez a folytatás, és ez a klasszik fantasztikus.

Klasszik Fantasztik. A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik. A lemezjátszóknál Gabriel B. A

A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik. Keresd minket a Facebookon, a Klasszik Fantasztik oldalon, vagy kövess be minket Instán. klasszikfantasztik.hu.

Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik! A lemezjátszóknál Gabriel B., a mikrofonnál Molnár B.

ezerrel toljuk a trance himnuszokat és korongokat, ez pedig a Classic Fantastic, egy újabb kiadás, a mikrofonnál Molnár V, a lemezjátszóknál pedig Gabriel B foglal helyet. 2002-ig ugrunk vissza, I Am On Dial, és voltak még próbálkozások, de általában az szokott lenni, hogy az első a legjobb, Castles in the Sky, amely szól rövidesen, sőt pillanatokon belül, aztán Lange és Morrigan is a Follow Me, Lange saját klubmixében, a Kevin és Perry Csúcsra tört című filmben lehetett hallani ezt a dalt. Van egy-két olyan film egyébként a 2000-es években, amelyet kötelező megnézni valamennyi akkori klubbernek, legyen ez mondjuk a Trend, amelyben maga John Digweed is szerepel, vagy mondjuk ott van a Szétcsúszva, vagy például a Kevin és Perry Csúcsra tör, vagy épp a Diszkó Patkányok, tehát ilyen alap diszkó történelmi filmek, vagy akár az 54 is, bár ez egy kicsit komolyabb műfaj. A Kevin és Perry Csúcsra tör viszont nem éppen a komoly és igényes filmek közül kerül elő, de mindenképpen a popkultúra része volt, és ebből a filmből szól, majd 2000-ből ez a dal. Aztán pedig a Cosmic Gate szúrja oda egy kicsit a hangulatnak, a BPM-ekkel már nem spórolunk így a vége felé. Exploration of Space, amely 2001-ből szól majd a Classic Fantastic-ban.

Klasszik Fantasztik. A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik. A lemezjátszóknál Gabriel B. A mikrofonnál Molnár B. Ez pedig egy újabb klasszikus a millennium korszakából.

Keresd minket a Facebookon, a Klasszik Fantasztik oldalon, vagy kövess be minket Instán. klasszikfantasztik.hu. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc a 2000-es évekből.

legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik. Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a klasszikfantasztik.hu weboldalon.

0: És a vége is finom volt, ahogy azt szoktuk. Nadja Ali, egy isteni hangú líbiai énekesnő, és az volt a Rapture az IO formáció keretein belül. Akkoriban, amikor ez a dal megjelent, mindig a John Creamer and Stephanie K remix ment, és ezzel a hagyománnyal szakítva most az Armin van Buuren remixet hallgattuk meg, ha már a mai adás kicsit ilyen transzesebbre sikeredett. Így ezzel engedtük el a mai időutazás kezét, és én búcsúzom is. A legközelebbi alkalommal újabb nagy kedvencek, újabb klasszikusok szólnak. Majd a Molnár V-t hallottátok, sziasztok!
1: Álláshirdetés.
2: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
3: Pannon. Tengernyi zene.

שושה גונדון את המורו את הבתם גונדון לא קראת.

0: Pannon Rádió, a te hangod.
1: Maluma baby, J Balvin, Colombia.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.